Bieber Ádor szonátáját Rachel Padgett, Elizabeth Kenny és Martin Szvijatkiewicz játszotta. A Wigmore Hallban, a nézőtér fölött levő félkupolában egy allegorikus freskó látható, ez a zene diadalát ábrázolja, és nagyon szép. Most ismét Bieber zenéje következik, az Émol szonáta.

Liber Amos szonátája hangzott el. A koncerten ezután Jakob Froberger Amos hitje hangzott el Martin Szijjártkievics tolmácsolásában. Ez a zeneszerző nagyon sok koncertet adott utazásai alatt, elsősorban Franciaországban. A német komponistát elsősorban virtuóz orgona játéka miatt tisztelték.

Johann Jakob Froberger Amos hitjét Martin Szvijetkiewicz játszotta. Mi pedig visszatérünk Bieberhez. A cseh származású osztrák szerző 1644-ben Csehországban született egy vadász fiaként. Zenei műveltségének alapjait egy württembergi tanítónál szerezte. Most C-moll szonátáját ismerhetjük meg.

Bieber Cémol szonátája hangzott el. A zeneszerző a jezsuitáknál kezdte tanulmányait, Bécsben többek között Johann Heinrich Mälzer oktatta. További zenei tanulmányairól viszont nincsenek pontos információk, valószínűleg tanult Prágában, Dresdában és Bécsben. Most az F-dur szonátát hallgatjuk meg tőle.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber F-dur szonátája hangzott el Rachel Padgett, Elizabeth Kenny és Martin Szijjártkievics előadásában. Bieber első munkaadójával, az olomouci érsekkel nagyon jóban volt, aztán valószínűleg Steyr országban szolgált, végül Salzburgban kötött ki. Most az S csembalistája improvizál egy fantáziát.

Martin Sviatkiewicz improvizációját hallottuk az elmúlt percekben, egy fantáziát. Most pedig Maurice Ravel kompozíciója következik, a La Valse. Ez volt az a darab, ami miatt Gyagilev és Ravel között megromlott a viszony, a mű színpadra vitelét illetően egyszerűen nem tudtak megegyezni semmiben.

La Vals hangzott el, Ravel fergetege zenekari darabja a Szlovák Rádió zenekar előadásában. Ez a műlegendás korszakba a Gyagile-féle orosz balethez visz minket, maga a történet pedig a bécsi udvarba a 19. század közepére. Bieber zenéje következik ismét, a Salzburgi mise.

Heidi Ich das Phantom Bieber salzburgi miséje hangzott el a Kollégium Vokale együtteseinek előadásában. Bieber brácsán, viola da gambán is nagyszerűen játszott. 1670-ben került Salzburgba, ott zenészként lépett szolgálatba az érseknél, és nagyon jó munkakörülmények között dolgozhatott. 4 óra van.

Gershwin Rhapsody in Blue című remek műve hangzott el Bengt Åke Lundin átdolgozásában. Előadta ő, valamint Staffan Sjöholm és az Újstenhamar vonós négyes. A komponista Paul Whiteman ösztönzésére kezdett egyébként szimfonikus jazz komponálni. Most Haydn Oxford szimfóniája szól.

Haydn G-dur szimfóniája hangzott el az Ész szimfonikus zenekar előadásában. A 104 Haydn szimfónia közül ez a 92. és az Oxford melléknevet akkor kapta, amikor az osztrák mestert az angol egyetemi városkában díszdoktorrá avatták. Prokofjev 5. zongora szonátáját játssza most Boris Berman.

Szergej Prokofjev 5. szonátáját Boris Berman játszotta. Ez a mű a szerző egyik késeit, nagyon tömör, modern hangvételű darabja. 1952-ben készült, akkor dolgozta át a 23-as eredeti változatot. Nagyon szikár, sűrű darab ez. Most hallgassunk meg egy Händel áriát.

De Alcestis című operájából az áriát Emma Kirkby és a Régi Zene Akadémia zenekara adta elő. Thea Musgrave kompozíciója következik, Loch Ness. Alcíme zenekari képeslap Skóciából, gondolom érdekes zenét komponált az 1928-as születésű zeneszerző.

Andrea Musgrave kompozíciója hangzott el, zenekari képeslap Skóciából, a címe Loch Ness. A skóciai szimfonikus zenekar játszott. Egyébként a skót származású zeneszerző Edinburgh-ban végzett, majd Párizsban Nadia Boulanger növendéke lett. Most egy ismeretlen zeneszerző Zsoltára következik.

egy ismeretlen zeneszerző 116. zsoltára hangzott el Jacques van Art Mersenne jó voltából. Francesco Scarlatti nevét nem ismerjük, ő Alessandro öccse, vagyis Domenico Scarlatti nagybátyja volt, szintén a nápolyi iskola környezetének tagja. Émol Concerto Grossója szól.

Francesco Scarlatti Emo koncertó grosszóját a Chiave d'Arco barokk zenekar adt elő. Az 1742-ig élt komponista London után Dublinba került, a művei ritkán hallhatók, fennmaradt néhány szép oratóriuma, illetve kórusműve. Most Claude Debussy első rapszódiáját halljuk.

Debussy első rapszódiáját a Baseli Camerata Variabile együttes adta elő. A darabot nagyon nehezen írta meg Debussy. Egyébként ő volt a legkorábbi szaxofonra írt koncertdarabok szerzője. Dorothy Howell zeneműve következik, két tétel vonósokra.

Dorothy Howell kompozícióját hallottuk, két darab Sordino Sono zenekarra, előadta a BBC szimfonikus zenekarra a vezényelt Michael Collins. Befejezésül Richard Wagner a Bolygó hollandi című operájából Daland áriáját énekli Márti Talvela. Én elköszönök, Katona Márta és Szabó Péter nevében is Németh Attilát hallották.

0: Nocturna műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Tovább éleződik az amerikai-iráni konfliktus. Washington újabb válaszcsapást indított a Perzsa ország ellen, miután találat ért egy ciprusi konténerszállítót a Hormuzi szorosban. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a kereskedelmi hajót az iráni forradalmi gárda támadta. Teherán a hét elején több dróntámadást hajtott végre a Hormuzi szorosban, amire az Egyesült Államok légicsapásokkal válaszolt. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az orosztok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jó jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 meghaltak, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét,

0: területein, közölte a Duna Média Szolgáltató és az MTVA sajtóosztálya. Az M1 képernyőjén, több rádiócsatornán és a digitális platformokon ismét elérhető a szolgáltatás. Az élő stúdió műsorok, valamint a közélet és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni. A Lehullott gyümölcs című film nyerte a 60. Karlovy-Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. A Myanmari cseh francia koprodukcióban készült alkotás a nők közötti szerelem társadalmi kérdéseit vizsgálja. A fesztivál részben magyar sikert is hozott. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége díját a Forrás című szlovák-cseh-magyar koprodukciós drámának ítélték oda. A Seregszemlén idén 137 filmet vetítettek, több mint 20 alkotásnak a cseh városban volt a világpremierje. Több mint 1.700.000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar ma éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tájvánra csapott le, heves esőkkel és óránkénti több mint 140 km-es széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. Itthon többnyire napos gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat záporzivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. Napközben 26-31, késeste 17-26 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Kalandozások a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Radnóti Zsuzsa dramaturg mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: A dramaturg az egy nagyon gyakorlati szem, amely egyszerre látja a szöveget, és egyszerre látja, hogy ebből mi fog a színpadon megszületni. Tehát, hogy a szövegben mennyi színpadot lehet érezni.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 12-e van, az év 193. napja. Ígéretemhez híven mostantól az első zene előtti irodalmi perceket egy darabig Karinti Frigyesnek és az Így írtok ti című gyűjteményének szentelem, de lehet, hogy más is sorra kerül majd a 20. századi magyar irodalom eme nagy alakjától. Igyekszem a kedvenceimből válogatni, így esett a választásom most egy Babits paródiára, amely előtt a Karinti által megírt rövid életrajzot is felolvasom. Babits Bihály. Született Szegszárdon. Néhány nappal születése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette édesanyját, hogy utazzék Szegszárdra. Nehogy Szegszárdon születtem, színésznőt szerettem című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már 6 éves korában egészen fejlett nyelvezete volt. Az iskolában félkézzel 30 000 olyan magyar szót tudott fölemelni, ami B-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A Fogarasi Elemi és a Verseci Főgimnázium 8 osztálya jártak beléje, azon kívül nála végzett a Budapesti Tudomány Egyetem Filológiai Fakultása. Majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert. Újfajta alumínium, igekötők, szócsavarok és kettős fedelű mondat szerkezetekre, melyek Edisonnak a modern verstechnika vívmányai és a villamos nagyanya csavar című munkájában is fölemlítvék. Nyersei nyőleg a nyugatnál jelentek meg. Legutolsó kötete a főtisztelet

Rendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik című hosszú feltűnést keltett. A klasszikus Gyomorgörcsök ciklusból következik a Futurum Exactum című költeménye. Plutó e torzót márványból szoborta, ó torzók torza, bőrző Duna korzó, ó korzók korza, őrző Dunna orzó, mint ferde torta, és megint retorta. De Afrikában fú az antipasszát, és négerek masszálnak pántli masszát, és ott az égoly régi, égi méla. Stán pápuákok pengetnek poros fát, s nem lesz nyugat már sem fenyő, sem osvát, s még él Balázs, még él a méla Béla. A móka után néhány szót engedjenek meg lemezújdonságainkról is, hiszen az előzőek zömét befejeztük tegnap, így most új albumok várnak ránk. Például Ottorino Respighi zenekari, valamint Ének plusz zenekari művei a New Yorki Kamara zenekar előadásában Salvatore di Vittorio vezetésével és Alessandra Vicentin alt kontra alt szólójával. Izgalmas ritkaságokat hallhatunk erről a kiadványról. De aztán itt van velünk a Hungaroton tavaly ősszel megjelent CD-je Enchanted by the Masters, a Mesterek bűvöletében címmel, amelyen Bánykövi Bence csellózik, Szabó Marcell zongorázik. A trió Orelon lemezéről műsorunk végén hallgatjuk meg Dvorzsák Dumki trióját, és bár nem új lemez, de a Concerto Sirocco régi zenei felvétele is elő-elő kerülnek majd a műsor folyamán. Először azonban Johann Samuel Endler zenéjével indítjuk a napot. Johann Samuel Endler a késő barokk német mesterei közé tartozott. Lipcsében tűnt fel zenészként, majd a Darmstadti udvari zenekar tagja, később koncertmestere, végül Graupner utódaként udvari karmestere lett. Fennmaradt művei között főként hangszeres kompozíciókat találunk, szimfóniákat, nyitányokat és zenekari darabokat, gyakran ünnepélyes, fúvósokkal és üsdobbal gazdagított apparátusra. Most F-dur szimfóniája következik, Reinhold Friedrich játszik trombitán, közre működik a Budapesti Vonósok Együttese, melynek hangversenymestere Bánfalvi Béla, művészeti vezetője Botvai Károly.

Johann Samuel Endler F-dur szimfóniája hangzott el. A trombita szólót Reinhold Friedrich játszotta, közreműködött a Budapesti Vonósok együttese, Bánfalvi Béla hangversenymesteri irányításával, valamint Botvai Károly művészeti vezetésével. Említettem, hogy a New Yorki kamarazenekar lemeze Ottorino Respighitől alapvetően ritkaságokat tartalmaz, nem pedig a legismertebb Respighi kompozíciókat. Ilyen mű a Berceuse, azaz bölcsődal is. Salvatore di Vittorio vezényel.

Salvatore Di Vittorio vezényelte a New York-i kamarazenekart. Előadásukban Ottorino Respighi Berceuse című műve hangzott el. Liszt Ferenc Dante szonátája következik Marian Bacasvili előadásában.

Liszt Ferenc Dante szonátáját Marian Bacashvili adta elő, akit hallhattam élőben is, hiszen talán pont ezt a Dante szonátát játszotta az Echo Rising Star sorozatában annak idején. A Concerto Sirocco 2024-es Sirens and Soldiers, Szirének és Katonák című albuma az itáliai Seicento zenéjéből válogat. Erről a CD-ről következik most Francesco Cavalli numero 23-as szonátája, avagy Canzonja 3 szólamra.

Francesco Cavalli canzonja, vagy más néven szonátája hangzott el három szólamra. Ez a 23. darab a sorozatból. A Concerto Scirocco adta elő. Wolfgang Amadeus Mozart D-dur szerenádja következik, köhúszáma 239. A Le Concert des Nations együttesét Jordi Savall dirigálja.

0: Jordi Savai vezette Le Concert des Nations előadásában hangzott el Wolfgang Amadeus Mozart 239-es jegyzékszámú D-dur szerenádja.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Robert Schumann C-dur fantáziájáról sokan nyilván az Opus 17-es zongora műre gondolnak először, pedig írt Schumann egy művet hegedűre és zenekarra is, amely ugyancsak C-dur fantázia. Az Opus 131-es kompozíció szólóját Anne-Sophie Mutter játsza, a New York-i filharmonikusok karmestere Kurt Masur.

Elhangzott Robert Schumann opus 131-es C-dur fantáziája. A hegedű szólót Anne-Sophie Mutter játszotta, a New Yorki Filharmonikus zenekart Kurt Mazur vezényelte. Bánkövi Bence és Szabó Marcell tavaly megjelent CD-jén főleg orosz és magyar szerzők műveivel találkozhatunk. A lemezt indító zene pedig egy kicsit a múltba is röpít bennünket. Igor Stravinsky Pulcinellán alapuló olasz szvittjének csellós változatának elkészítése Gregor Pjatyigorszky munkája. Ezt hallhatjuk most a két fiatal muzsikus előadásában.

Igor Stravinsky olasz szvítje hangzott el Gregor Piatigorszky csellós változatában. Bánkövi Bence csellózott, Szabó Marcell zongorázott. Goldmar Károly Sába királynője című operájának harmadik felvonásából szól a balett zene. A Magyar Állami Operaház zenekara élén Fischer Ádám áll.

Oldmar Károly Sába királynőjének harmadik felvonásából hangzott el a balettzene. A Magyar Állami Operaház zenekarát Fischer Ádám vezényelte. Marco Antonio Ferro 17. századi itáliai komponista és lantos volt, aki Bécsben működött, harmadik Ferdinánd császár udvari környezetében. 1642 és 52 között működött ott, majd 1658-tól haláláig a bécsi udvari kápolna tagja volt. Egyetlen ismert nyomtatott műve az 1649-ben Velencében megjelent Sonate a due, tre, quattro strumenti e basso continuo, amely a velencei stílusú barokk hangszeres zene izgalmas, olykor bizarr fordulatokkal és váratlan diszonanciákkal teli példája. Most ezek közül szól a három szólamú ötödik szonáta a koncertó sirokkó játékában.

Georg Friedrich Händel 55-ös HVV jegyzékszámú oratóriumából, a L'Allegro il Penseroso ed il Moderatóból szólt egy duett a harmadik részből. Lucy Crow és Mark Padmore énekelt, az English Concert együttesét Andrew Manzi dirigálta. Bánkövi Bence és Szabó Marcell Hungaroton lemezéről most Popper Dávid, Opus 68-as magyar rapszódiája következik.

Popper Dávid opusz 68-as magyar rapszódiája hangzott el, Bánkövi Bence játszott csellón, Szabó Marcell zongorán. Johann Sebastian Bach Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, nagyjából megelégedett nyugalom, szeretett lelki gyönyörűség című kantátája Lipcsében született a Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra, és a 170-es számot viseli. Először 1726. július 28-án hangzott el. Az alkalom evangéliumi olvasmánya a hegyi beszédnek ahhoz a részéhez kapcsolódott, amely az igazi, belső igazságot állítja szembe a puszta törvénytartással. A kantáta szövege ennek megfelelően az erényes élet, a bűntől való elfordulás és a mennyei béke vágyát járja körül. A mű különlegessége, hogy szóló alt kantáta. Egyetlen énekhangra, oboe d'amore-ra, vonósokra, continuóra és obligát orgonára készült. Szólót énekel Filip Zsaruszki, oboe d'amore-n közreműködik Anne-Catherine Brüggemann, orgonán Juan de la Rubia, a Freiburgi barokzenekar koncertmestere Petra Jüllejansz.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 170. kantátája, a Vergnügte Ruh beliebte Seelenlust. Szólót énekelt Philipp Jaruzsky, oboa d'amorén közreműködött Anne-Catherine Brüggemann, orgonán Juan de la Rubia, a Freiburgi barokkzenekar hangversenymestere pedig Petra Jüllejáns volt. Ottorino Respighi Tre Lirike, azaz három lírai költemény című művét Salvatore di Vittorio karmester fejezte be, egészítette ki a mostani felvételhez. A három tétel a következő: Notte, Nebbie, Pioggia. Éj, köd és eső. Alt hangjával közreműködik Alessandra Visentin, a New York-i kamarazenekart pedig Salvatore di Vittorio vezényli.

0: Torino Respighi, Tre Liriche, Három lírai költemény című műve csendült fel Alessandra Vicentin és a New Yorki Kamara zenekar előadásában Salvatore Di Vittorio vezényletével.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Zeneszerzőnő rovatunkban már többször hallhattuk a klasszika korának jelesét, Maddalena Laura Lombardini Szirment. Kiváló énekes és hegedűs is volt, így több vonós négyest is komponált. Opus 3 numeró 6-os E-dur vonós négyesét a Lombardini kvartett adja elő.

Elhangzott Maddalena Laura Lombardini Szirmen, opusz 3, numeró 6-os, E-dur vonós négyese. A Lombardini kvartett muzsikált. Ma ünnepli 75. születésnapját Sas Szilvia operaénekesnő. Így őt köszöntjük a most következő felvétellel, amelyen Richard Strauss 4 utolsó énekét adja elő. A tételek a következők. Tavasz, szeptember, lefekvés előtt, valamint alkony. Sas Szilvia énekel tehát, a Magyar Állami Hangverseny zenekart pedig Lukács Ervin vezényli.

Farkas Szilvia és a Lukács Ervin vezette Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában hangzott el Richard Strauss négy utolsó éneke. Elérkeztünk mai műsorunk utolsó zeneművéhez, amely kapcsán akárcsak tegnap a Trio Orellon új Dvorzsák albumát vesszük elő. Erről az F-moll zongora triót már leforgattuk, most a leghíresebb Opus 90-es E-moll Dumki trió következik az együttes játékában.

0: Antonin Dvorzsák Opusz 90-es E-moll úgynevezett Dumki trióját a trió Orelon adta elő. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További csodás zenékben gazdag szép vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Műsorajánló. Fergeteges nyitó hangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Charles Aznavour Sanzon énekes életét és munkásságát idézzük fel.
1: Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy ez elképesztő, de szerelem volt első látása.
3: Te vagy az első modern operett primadonna.
4: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
5: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Dunaworldon.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Híreink következnek.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdése Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a hormozi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légicsapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyag hiány miatt. A pénteki hálózatleállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet, kevesebb mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Kubában az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyag hiány miatt rendszeres az áramszünet. Itthon mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Karbantartás miatt július 20-áig módosul a vasúti menetrend a Budapest-Vác szobvonalon. A nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. Az időjárásról. Többnyire napos gomoly felhős időnk lesz, záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. 10 óra múlt 4 perccel.
7: Híreket hallottak.
8: Kedves hallgatóink, baptista istentiszteletet közvetítünk Aszódról. Igét hirdet.

0: erőseit meghívta Isten tiszteletre. Később az újonnan felépített aszúri házában tartották az első gyülekezeti összejöveteleket. Ide 19 éven keresztül járt a folyamatosan növekvő számú közösség. Az első aszúri bemerítés 1937-ben volt, a község akkori szabadtéri uszodájában. 10 fő bemerítésére került sor, melyet a főszolgabíró 2010-ben megakadályozott, majd harmadszorra már megtörtént a bemerítkezés. A háború alatt az összejövetelek szüneteltek, a gyülekezet fiataljait sorra behívták a katonának. A háború végeztével újra növekedni kezdett a gyülekezet taglétszáma. 1957-ben döntő elhatározás született egy önálló gyülekezeti ház megvásárlására. Az akkori rendszer nem engedélyezte egy új templom, imaház létesítését, ezért egy lakóházat vásároltak meg a főúton. 1970-től állandó prédikátora lett a gyülekezetnek. Fellendült a gyülekezeti élet, énekkar, pengetőzenekar alakult, rendszeressé váltak a vasárnapi iskolai foglalkozások a gyermekekkel. Amikor 1989-ben a gyülekezet önállósult, Révész József lett a lelkipásztor, akinek szolgálat alatt 2 bemerítés is történt. 1997-ben M. Kovács László elfogadta a gyülekezet meghívását, egészen 2007. szeptemberéig végezte a lelkipásztori szolgálatot, amikor azt Urbán Gedeon lelkipásztornak adta át. A gyülekezet által épített új imaház átadására 2014-ben került sor. A jelenlegi lelkipásztor Pap Szabolcs 2020 óta szolgál a közösségben. A gyülekezet Pócsikné Balázsi Mária vezetésével Bercelen is végez missziót a Harmónia Rehabilitációs Intézet és ápoló gondozó otthonban, ahol többen is bemerítkeztek a lakók közül. Mai alkalmunkon igét hirdett Pap Szabolcs lelkipásztor. A zenei szolgálatban közreműködik a gyülekezet énekkara. Az istentisztelet a gyülekezet lelkipásztora Pap Szabolcs imádságával veszi kezdetét. Kérem, tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és a jelenlevő gyülekezetet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, hálát adunk neked ezért a vasárnapért. Köszönjük, hogy számíthatunk arra, hogy szólni fogsz hozzánk. És az a vágyunk, hogy tedd készé a szívünket arra, hogy befogadjuk, megértsük az üzeneteket. Így kérünk, hogy az énekekben, a versekben, a bizonyságtételekben, és persze az ige hirdetés gondolataiban hadd fedezzük fel a tőled jövő üzenetet, és hadd váljon ez bennünk erővé és életté. Amen.
2: Amen.
1: Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején hallgassunk meg egy éneket Varró Béla és Zsigmond Varró Beáta szolgálatával.

0: Az ige olvasása és hirdetése előtt hallgassunk meg egy verset, amelyet Kovácsné Erzsike mond el, majd Zsigmond Varró Beáta egy énekkel szolgál.
1: Az alkalom beköszönt, s nem tér vissza többé, soha, soha. Készfogásra akkor már nem nyújtják többé oda, ha nem ragadtad meg idejében a baráti kart. Akkor hiába minden, bár szíved jót nemest akart. Minden perced, mely eltelik, csak múlt idő. Minden lehullott kő fölött egyszer a fű kinő. Minden megtett lépés visz az út vége felé. Elfárad egyszer a kéz is, mely a vizet még öntené, és hiába a szomjú föld, nem lehet már irgalom, ha egyszer rest voltál, míg itt volt az alkalom. Beköszönt, s nem tér vissza többé, soha, soha. De sokszor úgy megkeseredik életünk édes bora, mert másnak nem töltötted meg belőle poharát, mert nem volt küzdelmes életedben egy jó barát. Hiába mondanád akkor az keserű nagy fájdalom, hiába lennél segítőkész szolgálni, szeretni, ma még van számodra alkalom. Istentől kapott minden percünk egy nagy-nagy alkalom.

0: Most pedig forduljunk Isten igéjéhez. Keressük meg a Bibliában az apostolok cselekedeteit. 20. részből fogok felolvasni néhány igeverset, a 20. rész 7. versétől a 12. versig olvasom Isten igéjét. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Imádkozzunk! Jó Istenünk, szeretnénk mi is egészen megvigasztalodni. Te látod, hogy mi van a szívünkben. Ha bánat van benne, vagy fájdalom, akkor arra várunk, hogy az égi kéz emeljen bennünket föl magasba. Adj új erőt, adj új örömöket, hiszen azt mondja a te ígéd, hogy teljes öröm van nálad. Szeretnénk ezt most is megtapasztalni. Így biztos, bátoríts bennünket a te ígéd által. Amen.
1: Amen.
0: Kedves testvéreim, hadd kezdjem azzal, hogy lássuk be, nem túl szép dolog elaludni Isten tisztelet közben. Amikor hangzik a tanítás, amikor a szószékre fókuszálunk, mert akkor a lelki üzenet, Isten élő igéje szól hozzánk. És hát az alvás bizonyos értelemben ilyenkor tiszteletlenségnek tűnik. Tiszteletlenség az igehirdetővel szemben, aki készült, tiszteletlenség magával az elhangzó igével szemben, és végső soron tiszteletlenség Istennel szemben is. Amikor valaki a gyülekezet tagjai közül nem tud uralkodni fizikai fáradtságán, lecsukódik a szeme, és szépen elnyomja az álom, a mellette ülők hajlamosak megütközni ezen. Nos, a mai alapigényben egy pontosan ilyen fiatal emberrel találkozunk. Eutikusz egy olyan szereplője a Bibliának, akit az egész keresztény világ az elalvásról ismer. De mielőtt pálcát törnénk a feje felett, álljunk meg egy pillanatra, az vesse rá az első követ, aki még soha az életében nem járt így közülünk. Ki az? Ki az, aki egy hosszú Isten tiszteleten, vagy egy fárasztó hét után ne küzdött volna már a nehéz személyakkal a padsorokban, vagy az imászékein? Nem is szeretnék most semmilyen elmarasztalót mondani erről az ifjúról. Ha alaposabban megvizsgáljuk a történetét, a körülményeit, akkor azonnal megérthetjük a helyzetét. Gondoljunk bele, az igehirdető Pál apostol, mivel nem akart sok időt tölteni Troász városába, alaposan egészen éjfélig megnyújtotta a tanítást, tehát ugyancsak későre járt már az idő. A jóra való dolgos emberek ilyenkor már mélyen alszanak otthon a saját ágyukba. Meg aztán a mi modern, kényelmes szokásainkkal ellentétben az az ókori trojászi vasárnapi istentisztelet nem délelőtt 10 órakor kezdődhetett, mint a miénk, amikor még úgy egészen friss az ember. Az az alkalom valamikor késő délután, talán már sötétedéskor kezdődött, amikor az emberek már hazaértek a nehéz napi munkából. Pál idejében ugyanis az ókori világ egyáltalán nem ismerte a vasárnapi munkaszünet fogalmát. Azt olvastuk ugye az előbb a Bibliában, hogy a gyülekezet a hét első napján, vagyis vasárnap gyűlt össze. És bizony a vasárnap munkanap volt. Majd csak évszázadokkal később Konstantin császár idejébe vezetik be a hivatalos pihenőnapot. Továbbá tudnunk kell, hogy a korai keresztények jelentős része rabszolga vagy szegény napszámos volt. Elnyomott, kisigerelt emberek. Talán ez a fiatal, Eutikus, és egy ilyen kimerítő egésznapos fizikai munkából érkezhetett egyenesen a gyülekezetbe. Eleve holt fáradtan ült be a testvérek közé. És gondolom, hogy nem lazaságból vagy vagányságból ült föl az emeleti ablakpárkányra. Egyszerűen azért kényszerült oda, mert a ház zsúfolásig megtelt. Valószínűleg már nem volt máshol szabad hely a terembe. Ott próbált levegőhöz jutni, a sok égő lámpással bevilágított füstös füllet szobában. Gondoljuk végig. Megtehette volna, hogy el se jön. Megtehette volna, hogy látva a hatalmas zsúfoltságot, inkább sarkon fordul, hazamegy, és alszik egy jót a nehéz munkanap után. De ez a fiatal ember nem az otthoni pihenést választotta. Ő a gyülekezetben van. Ott akar lenni minden áron a testvérek között, azon a helyen, ahol szól Isten igéje, ahol megtörik a kenyeret. Részese akart lenni az úrvacsorai közösségnek minden emberi nehézség és akadályozó tényező ellenére. Lehet tehát mit tanulni ettől a fiataltól, akinek a nevét úgy gondolom, hogy nem véletlenül tartotta fontosnak feljegyezni Lukács. Ez a görög név ugyanis azt jelenti, hogy szerencsés. Érdekes történelmi tény, hogy többnyire rabszolgák viselték ezt a nevet abban a korban, mint egy jó kívánságként vagy gúnynévként a sorsuktól. Tehát ez a fiú ott ül az ablakban, és elalszik, mély álomba merül. Az eredeti görög szöveg itt sokkal kifejezőbb és dinamikusabb, azt mutatja meg nekünk, hogy Eutikus nem egyszerűen feladta, hanem elkeseredetten küzdött az álommal szembe, harcolt a fizikai korlátaival, de végül alul maradt ebben a küzdelemben. Nem hiába mondja a Szentírás egy másik helyen, de nagyon is hasonló szituációban, a Getsemáné kertben, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Hát itt is a kimerült test győz, Eutikus egy óvatlan pillanatban kilibben, kibillen az egyensúlyából, és tehetetlenül kizuhan a harmadik emeletről. És amikor a lent lévők odafutnak hozzá, az a döbbenet fogadja őket, hogy a fiú szörnyet halt. És ezen a ponton az emberi logika megáll, és azt gondolhatnánk, hogy micsoda szörnyű, fekete irónia ez. Pont ez a szerencsés nevű ifjú jár ilyen hihetetlenül szerencsétlenül. Eljött az ige hallgatására, és a halálát lelte benne. De ennek a fiúnak a története, hála Istennek, nem itt ér véget az emeletről lezuhanva, a földön kiterülve. Mert amikor Pál apostol sietve lemegy, Isten természet feletti erejével feltámasztja a fiút, ez a név szerencsés hirtelen teljesen új isteni élményt, értelmet nyer. Eutikus valósággal rászolgál most már a nevére, de nem az emberi szerencse, hanem innentől kezdve a mennyei kegyelem jogán. Nézzük meg, miért is volt ő valójában végtelenül szerencsés. Először is azért, mert ez a tragikus baleset egy hosszú ige hirdetés, egy mély ige magyarázat közbe éri őt. Egy olyan alkalmon, ahol Pál apostol szájában minden bizonnyal az üdvösséggel kapcsolatos legfontosabb sorsfordító evangéliumi üzenetek hangoztak el. Hogy is fogalmaz a Biblia a római levélbe? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Eutikus nem egy pogány züllött kocsmában, nem egy bűnös szerencsejáték barlangban, és nem is egy bálványtemplom tisztességtelen szertartása közben lelte a halálát, hanem miközben Krisztus beszédét, az örök életnek az igéjét hallgatta. Fiatal kora és valószínű rabszolga sorsa ellenére ő ott akart lenni az Úr közelébe. Kereste Isten országát, és a fizikai kimerültség ellenére is az utolsó erejéig küzdött azért, hogy hallhassa az evangéliumot. Testvéreim, jó eséllyel az üdvössége már a zuhanás pillanata előtt biztosított volt. Az már az övé volt. Másrészt pedig azért is mérhetetlenül szerencsés ez a fiú, mert egy olyan szellemi közegben történik vele ez a súlyos, halálos baleset, ahol jelen van az a mennyei tudás, az az isteni ismeret, az a tapasztalat és az a rendkívüli megalkuvást nem ismerő hit, ami szükséges ahhoz, hogy ez a fiatal ember visszajöjjön az élők közé. Hogyan is történt ez a csoda? Nézzük meg úgy részleteiben. Áll, lemegy a tömegbe. Lehajol a porba a halott fiúhoz. Ráborul. Átöleli Eutikuszt. Vegyük észre, hogy ezek mély prófétai tettek. Az Ószövetség nagy prófétáinak, Illésnek, Elizeusnak az életmentő, könyörgő mozdulatait idézik ezek. És Isten válaszol a hitre. Megtörténik a hatalmas csoda. Aki az előbb még teljesen halott volt, most az Úr ereje által életre kel, és visszatér a közösségbe. Kedves testvéreim, nem véletlenül választottam ma délelőtt ezt az ige szakaszt. Azért hoztam elétek, mert múlt hét vasárnap sok szempontból szinte szó szerint megelevenedett ez a történet. Itt előttünk, közöttünk, a mi saját imaházunkban. Ugyanúgy a kenyér megtörésére készültünk, úrvacsorai istentisztelet előtt álltunk. Aztán drámai fordulatot vett az alkalom, kiderült menet közben, hogy nekünk is van egy saját Eutikuszunk itt a gyülekezetben. Miről is van szó? Idézzük csak fel a múlt vasárnapot. Az istentisztelet közben, az imaóra után egyszer csak úgy tűnt, mintha az egyik kedves idős testvérnőnk ott mellettünk egyszerűen csak úgy elszenderedne a helyén. Éppen mentem volna föl a szószékre, és azt futott át az agyamon, hogy semmi baj. Nem nagy ügy, idős testvérnő bizonyára elfáradt, majd felébred. Ha kicsit hangosabban beszélek, vagy ha tartok egy-egy erőteljesebb hatásszünetet, hát majd felébred. De aztán a következő pillanatban látható módon valami megváltozott. Egyre jobban elernyedt a teste, feje oldalra billent, és akkor tudatosult, azon nem csak bennem, hanem a környezetében ülőkben is, hogy itt nem alvásról van szó, itt valami sokkal komolyabb, valami életveszélyesebb probléma van. És az ébrezgetésre nem jött válasz. Megnézték a pulzusát. Nincs. Légzés nincs. Testvéreim, micsoda döbbenet. Gondoljunk bele, hogy közülünk valaki, egy drága testvérünk, aki nemrég még a saját lábán, mosolyogva jön be az imaház kapuján, azt most négyen viszik ki, maga tehetetlenül, és terítik ki az imaház előtti fűre, teljesen élettelen testtel. Fél órával ezelőtt élő volt, eleven, kedvesen mosolygott mindenkire, köszöntötte a testvéreket, és lelkesen és hittel várta az úrvacsorát, hisz ez a kedvence, az úrvacsora, és most ott fekszik előttünk a fűben, hamuszürke arccal. Az volt az első gondolatom, hogy ez döbbenet, micsoda szerencsétlenség. Ezt a drága nénit most itt, az imaházba, az Isten tiszteleten elveszítettük, vége van. De aztán ebbe a krízisben ott van a Szentlélek, bátorít, hát meg aztán helyre is tesz, úgyhogy rászólok magamra, hogy ez nem igaz. Nem veszítettük el. Ez a néni a látszat ellenére nagyon is szerencsés. Először is azért, mert számtalanszor szólt hozzá az evangélium. Ő élt a lehetőséggel, megragadta a megtérés pillanatát, és évtizedek óta megragad minden egyes alkalmat az Úrral, a gyülekezettel és az igével való találkozásra. Pedig az ő korában és állapotában megtehetné, hogy otthon marad. Annyi testi baja, betegsége van. Ő nem a fiatalság múló fáradtságával vagy az álommal küzd, mint az ókori Eutikusz, hanem komoly izomsorvadással, nagyothallással, és sorolhatnám tovább a nehéz diagnózisokat. Ő mégis eljött, mert itt akart lenni az Úr asztalánál. Az a néni hitre jutott, és mind halálig ragaszkodik a hitéhez. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta nekünk János evangéliumában, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Ennek a néninek az üdvössége és örök élete teljesen biztosítva van Krisztus keresztje által. Testvérem, ha te is hallottad az evangéliumot, és átadtad az életedet Jézusnak, akkor te sem lehet szerencsétlen vagy vesztes. Bármilyen hirtelen vagy drámai módon érjen is utol a földi vég, és valljuk be őszintén, nagyon sokféle, olykor méltatlan módon lehet meghalni ezen a világon. De ha az Úré vagy, akkor teljesen mindegy, hogy hol, mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen váratlanul kell távoznod a földről, te nem lehetsz vesztes. Akár élünk ugyanis, akár halunk, az Úréi vagyunk, mondja Pál apostol a római levélben. Miközben ezek a teológiai igazságok kavarogtak bennünk, az egész gyülekezet ott állt, kedves testvérnők körül az udvaron. Teltek a percek, halványult a remény. Ám egyszer csak megdobbant a szív, beindult a légzés, és a néni magához tért, mert, és itt jön a történet földi és mennyei csodája, hála Istennek! Ebben a gyülekezetben megvolt az a gyakorlati tudás, az az ismeret, és az a rendkívüli imádkozó hit, amiért Isten kegyelmes akaratából ezt a testvérnőt visszakaptuk. Amikor már tudott beszélni, és megkérdeztem tőle, jól tettük, hogy visszahoztunk az életbe? Azt válaszolta, hogy igen, mert van még küldetésem. És addig, ameddig valakinek van még küldetése Istentől, addig az égi kéz, amelyről Bea énekelt az imént, az itt tart, az megtart bennünket a földön. Ha viszont befejezzük a földi küldetésünket, akkor sem ejt el bennünket Isten keze, hanem tart és fölemel magához, az ő országába, az örökké valóságba. Hadd idézzük fel néhány mondatba ennek a csodának, a mi csodánknak a részleteit. Valaki azonnal szalad a vasárnapi iskolai gyermekalkalomról a tanítók közül, nem féltve az ünnepi ruháját, letérdel a fűre és elkezdte a szívmasszást. És miközben a kezeivel az életéért küzdött, a szájával buzgón imádkozott is. És egy másik testvérünk abban a pillanatban levette az okos óráját, rátette a nénire, és miközben hívta a mentőket, már közvetítette is pontosan az egészségügyi adatokat, pulzust, vérnyomást a telefonon keresztül az úton lévő mentők felé. Valaki borogatást hozott, más valaki pohárvizet, párnát a néni lába alá. Mindenki serénykedett, senki sem maradt tétlenül. Voltak, akik a kapuban várták a mentőket, hogy amint feltűnik az autó a kereszteződésben, rögtön jelezzenek neki, hogy hova is kell jönni. Aki nem tudott fizikailag segíteni, az imádkozott, vagy hangtalanul, vagy hangosan könyörgött az Úrhoz. Hozzáértő, szerető és hívő kezekben volt ez a néni. Milyen kegyelem, hogy ez a halálos rosszulét nem otthon, magányosan, egyedül érte őt, ahol nincs kéznél a segítség. A gyülekezet, ami máskor és alapesetben mindig a lélekmentés helye, most Isten kegyelméből a fizikai életmentés helye is tudott lenni. De legfőképpen az összefogásnak, az egymásra figyelésnek, az egymásért való buzgó közbenjárásnak és imádságnak a helye lett. Az együtt átélt, kézzel fogható csodának a helye. És nem csak múlt héten, hanem már olyan sokszor megtapasztaltuk ebbe a közösségbe, hogy igaz, Jakab apostol kijelentése, igen nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. És minden ember végtelenül szerencsés, aki egy ilyen élő, szerető és imádkozó közösséghez tartozhat. Kedves ige hallgató, vajon te is ezek közé, a szerencsések közé tartozol? Vajon te magad is megragadsz minden egyes alkalmat, a fáradtságot, a betegséget, a nehézségeket, és a sátán akadályozó tényezőit félre rakva, hogy ott legyél, ahol szól az evangélium, ahol személyesen is lehet találkozni az élő igével, részesülsz-e a kenyér megtörésében, az úrvacsorai közösségben rendszeresen, tiszta szívvel és hálával, épülsz-e a melletted ülő testvérek hite által, és te magad is építed-e a te jelenléteddel, az imáiddal, a szolgálatoddal az ő hitüket? Valóban élő, szerves része vagy a Krisztus testének? Betagozottál már ebbe a nagy, isteni egészbe? Mert ha a válaszod igen, ha te a Krisztusé vagy, és a hívők közösségehez tartozol, akkor teljes bizonyossággal mondhatom neked, hogy te mérhetetlenül szerencsés és áldott vagy. Akkor teljesen mindegy, hogy földi életed melyik pillanatába ér el hozzád a mennyei atya hazahívó szava. Érjen az fiatalon, mint Eutikuszt, vagy idős korban, mint a mi drága testvérnőnket. Érjen teljesen váratlanul, akár egy Isten tiszteleten, vagy hosszú, nehéz betegeskedés után a kórházi ágyon, te soha, de soha nem lehetsz vesztes. Mert ha a Krisztusé vagy, akkor Pál apostollal együtt te is meggyőződéssel mondhatod el, életed utolsó másodperceiben is, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Adja meg az Úr mindannyiunknak ezt az üdv bizonyosságot, ezt a testvéri közösséget, és ezt a csodákra kész hitet. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetés gondolataira imádsággal. Barát Sándor gyülekezetvezető testvért kérem, hogy mindannyiunk nevében imádkozzon.
1: Mennyei atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged a te nagyságodért, a te szeretetedért és a te kegyelmedért. Dicsőítünk azért, hogy te az Úr Jézus Krisztus által örök üdvösséged biztosítottál a mi számunkra. Köszönjük most az ige hirdetés általi üzenetben elhangzottakat, amely megerősít minket abban, hogy jöhetünk hozzád bármilyen élethelyzetben. Megláthattuk azt, hogy valóban te, aki az Úr Jézus Krisztust feltámasztottad a halottak közül, ugyanígy megelevenítetted a mi halandó testünket, és imádkozunk azért, hogy te légy minden nap a mi vezetésünk, a mi segítségünk, a mi gondviselünk. Te add meg azt, hogy bárki jön hozzád, bármilyen élethelyzetben, hadd tudjon hozzád hittel fordulni. Te vagy az, aki meghallgatod az imádságot. Te vagy az, aki meggyógyítasz mindenkit, aki hozzád kiállt. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. Úr Jézus, annyira jó hozzád tartozni. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. Köszönjük azt, hogy az életnek a forrása, az életvize, az te tőled árad nap, mint nap. Kérlek, hogy légy a mi segítségünkre, maradj a mi gondviselőnk, ahogyan megígérted, hogy életünk végéig, nap, mint nap velünk fogsz maradni, meg fogsz minket segíteni, és mi ebben a hitben élhetünk, ezért dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen.
0: Amen. Isten tiszteletünk folytat elsőként a gyülekezet énekkara szolgál, kórusunkat Kertészné Szabó Apolónia vezeti.

0: Gyülekezetünk hosszú évek óta végez hitéleti tevékenységet Pócsikné Balázsi Mária vezetésével fogyatékkal élők között Bercelen. Most Rafael Csaba, az ottani kis gyülekezetünk tagja mond verset.
1: Szejbe tágnesz mosolyt adni, balga lelke vagyok-e Földnek, hittem, hiszem, hogy jók az emberek, sokan jószágra közönnyel felelnek, Földön fekvőké nem nyúlnak kezek, sajnyú sósra fejet elfordítanak, tudomás venni róla nem is akarnak. Csodát fentről, Istentől várnak, egymásba szépet soha még nem látnak, pedig a csodót ti a lelkekben, segítséget adni kéni nem szégyen. Szeretni a társakat, vigyázni ismeretlent, mosolyt adni annak is kikedvetlen, bátran nézni egymás szemébe, örömet vinni a másik szívébe.
0: Csaba, nagyon köszönjük, ügyes voltál, foglalj helyet. Most egy bizonyságtétel következik Kertész Lajos testvérünk részéről.
2: Kedves gyülekezet, kedves testvérem, kedves rádióhallgatók! Szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjétek meg, hogy életemben egy olyan eseményt osszak meg veletek, amely ugyan fájdalmas volt a maga valójában, de amely esemény által a Jóisten egy nagyon fontos alapigazságot tanított meg velem. 2005-öt írtunk, annak is a decemberét, amikor egy délután a munkám végzése közben váratlanul telefonhívást kaptam. A bátyám hívott, és csak három rövid, de nagyon határozott mondatot mondott nekem. Édesapát baleset érte. Súlyos az állapota, most viszik a mentők a kórházba. Munkahelyemről én is azonnal indultam, és a kórház folyosóján találkoztam édesanyámmal, bátyámmal, amikor édesapámat már tolták fel az emeleti műtőbe, hogy elvégezzék az orvosok az életmentő beavatkozást. Hosszú percek és órák következtek. És közben kérdeztem, és megtudtam, hogy mi is történt valójában. Kora hajnalban, aznap, amikor még mindenki javában aludt, édesapám otthon, az udvaron és hátul a műhelyben tetvett, miközben a szíve néhány másodpercre ugyan, de megállt. A maga erős testes alkatával akadálytalanul zuhant rá a betonjárdára. Az arca súlyosan megsérült. Akkor délután, amikor a baleset történt, 5 órára mentünk vissza a kórházba bátyámmal, találkozni avval a doktor úrral, aki a műtétet végezte édesapánkon. Zsolcai professzor úr a saját irodájában fogadott bennünket, lassan, megfontoltan kezdte a mondandóját. Az 5,5 órás műtétet követően édesapjuk súlyos és életveszélyes állapotban van. Akkor erővel csapódhatott a járdára, hogy az arckoponyája szilánkosra tört. A koponyáját meg kellett nyitni, és sajnos a beszéd, a látást és a mozgásokat koordináló központok is súlyosan sérültek. Majd hozzátette professzor úr, fiúk, nagyon nagy csodának kellene ahhoz történni, hogy édesapjuk ebből a sérülésből föl tudja lépülni. Majd mondta, hogy mi mindent meg fogunk tenni ezért. Hazafelé a kórházból csend volt a kocsiban. Kavarogtak a gondolatok, és jöttek a miértek. Eszembe jutott nekem is sok minden. Édesapám egy jó szívű ember volt. Szerette az embereket, szeretett az embereken segíteni. Hívő emberként szolgált a gyülekezetben, és nagyon szerette a Jóistent. De ugyanakkor viszont erős akarata is volt. És sokszor makacs is tudott lenni. Erősen tudott ragaszkodni a maga igazához. Akik ismernek engem, tudják, hogy ilyen vagyok én is. Ebből az következett, hogy volt közöttünk súrlódás, feszültség, sokszor volt közöttünk indulat, és sajnos abban az időben volt közöttünk hangos szóváltás is. Miközben édesapám a kórházba feküdt, eszembe jutottak ezek a helyzetek, ezek az események, ezek a bűnök. Emlékszem, egyik este bementem hozzá. Egyedül voltam vele. Megfogtam a mozdulatlan kezét, és elkezdtem imádkozni érte. Az ima végén kértem tőle, holott tudtam, hogy nem tud válaszolni. Bocsásson meg nekem. És talán hihetetlennek tűnik, de ott is akkor az a mozdulatlan kéz az én kezemet megszorította. Talán így bocsájtott meg, talán így köszönt el tőlem, nem tudom. Édesapám néhány nappal később befejezte földi életét. Most már nem tudok vele találkozni, nem tudok vele beszélgetni, pedig de jó is lenne. Nem tudunk együtt étkezni, együtt elmenni bárhová. Nem láthatjuk, hogy hogy örül az unokáknak, a dédunokának. Viszont egy örökséget egészen biztosan itt hagyott nekem, és talán mindannyiunknak. Sokkal jobban oda kell figyelni a kapcsolatainkra. Valaki ezt így fogalmazta meg, addig szeress, amíg él az, aki felé szeretettel tartozol. Engedtessék meg nekem, hogy ezt több eszembe is elmondjam. Addig szeressünk, amíg él az, aki felé szeretettel tartozunk. Kedves testvéreim, kedves hallgatók, hadd kérdezzem meg most tőletek, és hiszem, hogy a Jóisten kérdése ez. Hogy állunk? Hogy álltok a kapcsolataitokkal? Vajon minden rendben van? Szeretetben és békességben éljük az életünket? Tudunk-e bocsánatot kérni? Tudunk-e megbocsátani, ha szükséges? Vagy esetleg feszültség, konfliktus, folyamatos békétlenség jellemez bennünket? Erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre mindenki a maga csendességében próbáljon meg választ adni. Végezetül a Zsoltár író gondolataival szeretnélek benneteket egy közös imádságra hívni. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A Jóisten áldja meg kapcsolatainkat.
0: Köszönjük. Isten tiszteletünk záró éneke következik, a gyülekezetet hangszeren kertésznész Apó Apolónia vezeti.

0: Alkalmunk végéhez közeledve megköszönöm a jelenlevők és a rádió hallgatók figyelmét. További áldott vasárnapot kívánunk az Aszódi Baptista gyülekezet nevében. Álljunk fel és úgy fogadjuk az áldást. Végezetül pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és mindörökké. Amen.
1: Amen.
0: Az Úr közel, jövel, Uram Jézus!

0: most beszélj.
1: Kedves hallgatóink, baptista istentiszteletet hallhattak az Aszódi Baptista Gyülekezet imaházából. Igét hirdetett Pap Szabolcs lelkipásztor. Adásunk újra meghallgatható a mediaclink.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, a gyártásvezető Rastatter Gémesi Erika, valamint a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Romvári Tamás és Dan Zoltán nevében búcsúzik a felelős szerkesztő Bazsinka Mihály. További szép vasárnapot!

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
1: Korábbi műsorunk ismétlését halljuk.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket itt a Sára Sándor teremben, és természetesen mindannyian köszöntjük a Bartók Rádió hallgatóit is.
1: Bece Szilvia vagyok.
2: A hallgatók azt szokták meg, hogy országos versenyek gála koncertjeit tartjuk ebben a sorozatban. Ez majdnem igaz a mostani koncertre is, hiszen lesznek olyan fellépők, akik nemrégiben, pár éve, bármikor már jártak nálunk, éppen azért, mert országos versenyen gyönyörű díjakat kaptak. De ahogy hallottam, most olyanok is fellépnek, akik ezekkel a produkciókkal készülnek valamilyen versenyre. Tehát igenis itt lebegnek felettünk a versenyek, de ez a mai koncert a Zenetanárok Társaságával együtt szervezve kortárs magyar zeneszerzők műveiből összeállított hangverseny, viszont itt is, ahogy említettem, olyan fiatalok fellépését mi látjuk, a rádióhallgatók hallják, akiknek ott van a helyük a versenyeken. És kezdjük is énekkel. Thalér Zsófia Leander és Lenszirom című operájából Lenszirom áriáját, aztán pedig Tóth Péter Árgyélus királyfi című operájából Mortadella áriáját hallgatjuk Gábor Margit előadásában, aki mellett Berkály Özkán zongorázik. Margit a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanul Bátori Éva tanárnőnél.

0: Két hallottuk. Ő az egyik olyan a mai fellépők között, aki ezekkel a művekkel, de az egyikkel biztosan versenyre készül, ugye, ha jól hallottam az információt.
1: Igen, igen, a Petrovics Emilinek versenyre készülök áprilisban, mind a kettővel, igen.
0: Thaler Zsófia áriájára szeretnék egy pillanatra visszatérni és megkérdezni a jövőbeni terveidet, mert ebben azért olyan magasságok voltak és olyan énekelnivalók, de hát a másikban is szinte éjkirálynői magasságokba kellett haladni. Mik a tervek? Mit lehet ezzel a gyönyörű csengő hanggal kezdeni? Mit szeretnél?
1: A jövőben szeretném mindenképpen továbbképezni ezt, és azt úgy tervezném, hogy miután ugye befejeztem a mesterszakot, versenyekre, meghallgatásokra szeretnék járni, illetve opera stúdiókba szeretnék felvételizni legalább egyben, vagy itt Magyarországon, vagy külföldön majd kiderül.
0: Bátori tanárnőről lehet tudni, hogy nagyon tudja, hogy mit adhat a növendékeinek, tehát vigyáz a hangokra. De hogyan lehet arra figyelni otthon egyedül, amikor az ember örül, hogy ezeket a csoda technikai nehézségeket ki tudja énekelni, hogy ő maga gyakorlás közben ne okozzon gondot saját magának?
1: Próbálok figyelni a lépcsőzetességre, tehát hogy így reggel kevés bemelegítéssel kezdek, utána pár skála, és akkor utána pedig veszem a darabokat, és délután is, tehát már ott akkor több darabot, akár még szereptanulás is persze belefér. És hát igen, én is hasonlóképpen próbálok azért vigyázni, és ez a folyamatosság, ez a odafigyelés a hangomra, hogy az rendben legyen, hogy ne okozzak kárt benne.
0: Ezt azért is kérdezem, mert a rádióhallgatók nem csak délelőtt 11 órakor hallgatják ezt a műsort, de akkor is vesszük fel egy héttel korábban az első adáshoz képest. Na most ez a délelőtt 11 óra, főleg úgy, hogy debreceni utazással együtt, nem olyan könnyű egy énekes számára. Tehát kellett-e most bárhogy másképp beénekelned ahhoz, hogy az a bizonyos fokozatosság, amit most elmondtál, az ugye itt nem volt meg hirtelen, hiszen a vonaton nyilván nem lehet áriázni, skálázni, utána itt sem volt annyi idő rá, hogy fokozatos legyen, tehát ilyenkor mire kell vigyázni, hogy a hang megmaradjon, és ilyen szépen szóljon, amikor éppen fölgyullad a piros lámpa?
1: Először is szerintem az éjszakai alvásra, hogy minél többet, lehetőleg minél többet aludni, pihenni rendesen, illetve most is megvolt a fokozatosság, vannak halkabb, csendesebb skálácskák, bemelegítő, zümmögő gyakorlatok, amiket tudtam buszon is csinálni, vonaton, vagy a két busz között, amikor átszálltam, meg hasonlók, és akkor itt aztán, amikor megérkeztem, akkor itt már egy kicsit eleresztettem egy-egy helyen a hangomat, és egy kicsit nagyobb skálákat, hangosabb skálákat is tudtam csinálni egy párat.
0: Még nagy művésznőktől is, akik már régóta pályán vannak, nagyon sokszor megkérdezik, hogy mi a szerepálmuk. Ebben a pillanatban neked mi a szerepálmod?
1: Nekem mindig is a szerepálmom az éjkirálynő volt, de mellette még rengeteg szerep érdekel, és hát leginkább a lírai koloratúr szerepek. Jelenleg a Violetta szerepét tanulom a Verdi Traviátából, még ugye ott van a Gilda is, ezek inkább úgymond lehet mondani az álmok, de még persze rengeteg más szép lírai vagy lírai koloratúr szerep is van, meg koloratúr szerepek is.
0: Akkor ezt a fokozatosságot kívánjuk a következőkben is a pályafutásodhoz, és hogy ezek a szép szerepek valósuljanak meg. Gábor Margit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szokolai Sándor kis szvittjével folytatjuk a koncertet, ezt Szabó Lujza ifjú csellista előadásában halljuk, aki mellett Ferenci Beáta zongorázik, Lujza felkészítő tanára Pataki Anikó, és ők Gödöllőről érkeztek, a Frederik Chopin zeneiskolából.

0: Luizi, ugye jól emlékszem, hogy mi nemrégiben találkoztunk itt, hiszen nővéreddel és egy barátnővel játszottatok egy kis kamarát is már nekünk. Létezik ez a trió, még mindig együtt dolgoztok?
1: Igen.
0: És azt is hallottam, illetve ezt már a leírásból tudom, hogy két nővéred zongorázik, és te csak azért sem a zongorát választottad. Na de miért pont a csellót?
1: Azért, mert hogy ne legyen veszekedés, hogyha a két nővérem zongorázik, és én is zongorázok.
0: Gondolod, hogy lett volna?
1: Igen.
0: Na de annyiféle hangszer van, miért épp a cselló tetszett meg neked?
1: Hát igazából azért, mert a tanárnő engem tanított szolfésból, és ő mondta, hogy jöhetnék hozzá csellóra.
0: Ez azt jelenti, hogy szereted a tanárnőt, mert egyébként biztos, hogy nem mentél volna még hangszeresnek is hozzá. Na, és mi a legjobb a tanárnőben, akkor meséljük el egy kicsit.
1: Az, hogy mindig megértő, és nagyon szeretem őt, mert kedves velem.
0: És az, hogy mindehhez a cselló is járult, az sem vette el a kedvedet, tehát nem csak a tanárnőt szereted, hanem igenis megszeretted a csellód is, ugye?
1: Igen.
0: És mi a terv ezzel a hangszerrel? Szeretnél zenész lenni?
1: Igen, szeretnék csellóművész lenni.
0: És koncerten vagy versenyen szeretsz jobban játszani? Ugye a nagy különbség az a zsűri. A versenyen van zsűri, koncerten nincs zsűri.
1: Versenyen, mert akkor megmérettetem magam.
0: Akkor neked való a verseny. Luizi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, további sok sikert kívánunk. Cselló után fuvola és hárfa. Ez egy nagyon szép párosítás, már Mozart is tudta, hogy ez jól szól együtt, ez a két hangszer, és tudja ezt Márta István zeneszerző is. De egy érdekességünk is van ezzel a Játszótéren című darabbal, amit Gulyás Csilla tanárnőtől, az egyik felkészítő tanártól tudunk, hogy nagyon valószínű, hogy ennek a darabnak soha nem volt még előadása Magyarországon. Márta István megírta, és eddig még senki nem játszotta el. Úgyhogy lehet, hogy ősbemutatót hallgatunk. A Játszótéren című darab második és harmadik tételét, a Zokogó majom és a Játszótéren tételt játsza Elek Noel fuvolán, Ernyei Lotti hárfán, a két fiatal felkészítő tanára Androvic Horváth Lilla és Gulyás Csilla, és ők a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei.

0: Noel, hadd kezdjem veled, mert nekem nagyon ismerős volt ez az Elek név, és kiváló fuvolista mellette, csak egy picivel magasabb volt az, aki nemrégiben itt járt nálunk. Alig, ha nem van egy testvéred Leon néven, így van?
1: Igen, 3 évvel idősebb nálam.
0: És hogy van az, hogy mindkét fiú fuvolázik?
1: Hát amikor a Leon elkezdett fuvalázni, akkor tűnt rá, hogy nagyon jól szól, szép hangszer, egészen könnyű megtanulni, és ezért hát én is úgy döntöttem, mert az anyukám is, mert mindenki a családból, hogy én is ezt fogom csinálni.
0: Egészen könnyű megtanulni? Ezt komolyan mondod?
1: Hát nem mindig, de az elején még nagyon nehéz, de aztán egyre jobban bele lehet lendülni.
0: Hát ezt hallottuk a játékodon, hogy egyre jobban belelendültél, de nincsenek nehézségek tényleg? Tehát mi van akkor, amikor kapsz egy olyan darabot, amiben van valami olyan, amit egy kicsit jobban kell gyakorolni, mint azt megszoktad? Ahhoz is van türelmed?
1: Nem mindig, de általában szorult lenni türelmem mindenféle darabot megtanulni.
0: Ez igen. Na akkor Lottival is kezdjük az elején. Miért épp a hárfát választottad, Lotti?
2: Én a hangját nagyon szeretem, és szerintem egy nagyon szép hangszer.
0: És ahogy te is nősz egyre jobban, úgy a hárfa is tud nőni. Mondjuk most egy gyermekhangszert látunk itt melletted, egy nagyon aranyos kis hárfa. Így marad? Tehát együtt szeretnél felnőni a hárfával? Hárfás szeretnél lenni röviden? Mi az, ami érdekel még esetleg a hárfán kívül?
2: Nem tudom.
0: Már csak azért kérdezem, mert ugye azt írjátok magatokról, vagy azt írták rólatok, hogy 3. éve játszotok így együtt, és nem csak magyarországi versenyeken, hanem nemzetközi versenyeken is nagyon szép eredményeket értetek el. Tehát úgy tűnik, mintha mindketten nagyon megtaláltátok volna a nektek való hangszert. Na de hogy történt az összehangolódás? Amikor először játszottatok együtt, emlékeztek még arra, az milyen volt? Ki mit gondolt a másikról?
1: 2 éve játszottunk egy országos hárfaversenyen, egy ilyen kamara versenyen, és hát ott összeállítottak minket a tanárok, és én azóta úgy gondolom, hogy nagyon jó dúó vagyunk.
0: Akkor elégedett voltál rögtön ezzel a párosítással. Aha, Lotti, milyen volt először játszani Noellel, emlékszel még?
2: Hát jó volt.
0: És miért döntöttél úgy, hogy te is folytatni szeretnéd? Mi a jó ebben, hogy a fuvolával a hárfa együtt szól? Mit szeretsz ebben az együttműködésben?
2: Hát szerintem nagyon szépen szól együtt.
0: Mi lesz a következő? Van-e valami olyan verseny, amire most nagyon készültök? Sőt, ha Noel, hogyha jók az információim, akkor épp túl vagy egy nagyon nagy sikerű versenyen. Hogy is volt ez?
1: Tegnap volt a Bántai Kovács fuvola verseny, ahol én az első kócsoportban voltam, és kiemelt aranydíjat kaptam.
0: Ez igen, akkor ezt majd mindjárt jól megtapsoljuk. Lotti, volt verseny, vagy lesz verseny? Egyetlen szeretsz-e versenyezni?
2: Volt verseny, egy kamara zenei fesztivál, és ott ezüstérmet kaptunk.
0: Az is nagyon szépen, az is nagyon szépen csillog. És akkor tőletek is megkérdezem, koncerten vagy versenyen szerettek jobban játszani? Melyik a kényelmesebb vagy izgalmasabb helyzet?
2: Én mind a kettőt szeretem, a versenynél egy picit jobban szoktam izgulni.
1: Én is mind a kettőt szoktam szeretni, de inkább a versenyre koncentrálok jobban, mint a koncertekre.
0: Mert?
1: Mert a versenyeknél bennem van az az érzés, hogy itt nem az van, hogy csak így eljátszott szépen a darabot, hanem itt már tényleg komolyan kell koncentrálni, hogy meg legyen az eredménye.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gratulálunk nektek! Zongora szólóval folytatjuk a koncertet, és hát ezzel most, és még egy másik darabbal is, ezen a hangversenyen mi is megünnepeljük egy kicsit a 100 esztendős Kurtág György zeneszerzőt. Az ő Játékok sorozatának első füzetéből szólal meg a Szomorú felhangok, és emellett az 5 kis zongora darab. Makra Elvira zongorázik, akinek felkészítő tanára Megyi Morecné Schmidt Ildikó, és ők Pécsről érkeztek a Liszt Ferenc Zeneiskola alapfokú művészeti iskolából.

0: Makra Elvira írt egy nagyon érdekes gondolatot, nekem legalábbis nagyon tetszett, hogy most játszol először Kurták darabokat, és hogy elsőre, és tényleg így van, ahogy hallgattuk, elsőre nagyon könnyűnek tűnnek ezek a kis darabok, de azt írtad, hogy el kellett gondolkodni a mondani valóján, hogy valóban azt lehessen megvalósítani, amit mondjuk a zeneszerző szeretett volna. Na most meg lehet-e fogalmazni, hogy ez az elgondolkodás, ez hogy zajlott? Hogy kezdtél el töprengeni ezeken a darabokon?
1: Úgyhogy, mivel hogy kevés hang van benne igazából, ezért az elején tényleg úgy tűnt, hogy hát ez egyszerű lesz, de minden kis apró dolognak, ami be van írva, azt mindent meg kell valósítani, és így azokat is így bele kell tenni a játékba. Kicsit talán ezen kellett gondolkodni.
0: És kellett esetleg valami történetet kitalálni magadban, hogy könnyebb legyen játszani őket?
1: Volt olyan, amikor itt az utolsó kis darabnál is egy kergetőzés, vagy ilyesmit, vagy az öt kis zongoradaromból a négyes számúba ott is, hogy egy éneket a tanárnővel együtt kitaláltunk rá.
0: Ezek tényleg nagyon sokat segítenek, gondolom. Még azt is olvasom, és ez nagyon szép szintén, hogy olvasni, sportolni, természetben lenni szeretsz, ha szabadidőd van, de klasszikus zenét hallgatni is. Mi az, amit ilyenkor hallgatsz? Tehát mennyire határozza meg az életedet a zongora, vagy inkább olyankor, ha szabadidőben hallgatsz zenét, akkor inkább félreteszed a saját hangszeredet?
1: Mikor zenét hallgatok, akkor leginkább zongorát hallgatok, és klasszikus zenét.
0: És mik a kedvencek, amik úgy újra meg újra előjönnek, és szívesen hallgatod, meg esetleg úgy gondolod, hogy később meg is tanulnád?
1: Chopin műveket szeretem, meg Haydn-nak, meg Mozartnak a műveit is szeretem hallgatni.
0: Hát ott van mit hallgatni, és van mit zongorázni is. Zenei pályára készülsz?
1: Igen. Most jelentkeztem a Pécsi Művészeti Gimnáziumba.
0: Akkor nagyon drukkolunk hozzá. Elvira, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Csapodi Tádé következik, akit pontosan egy héttel ezelőtt már hallottunk Vienyevszki hegedű versenyének részletével, most pedig Tóth Péter szóló hegedőre írt szkercóját játsza. Tádé felkészítő tanára Polónyi István tanár úr, és ő a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hallgatója.

0: Apodi Tádéval az előző felvételen, amikor Vienyevszki hegedűverseny tételét hozta, már alaposan kiveséztük azt a nagyon érdekes helyzetet, ahogyan ő megismerkedett a hegedűvel. Ő ugyanis népzenészként a népi hegedűvel ismerkedett először, és csupán 16 éves korától tért át a klasszikus vonalra is. Erről nagyon sok érdekességet elmondtál, ezt a rádióhallgatók hallották, úgyhogy azt most nem ismételjük meg, hanem inkább most már maradjunk a klasszikus vonalon. Ugye legutóbb eljöttél egy Vienyevszki hegedű versennyel, amihez van egy zongora kíséret, vagy éppen lehet zenekari kísérettel is játszani. Most meg itt egy szóló darab. Na mi a különbség a kettő között, amikor nincs segítség, nincs a hegedű szólista mögött senki, akire egy kicsit támaszkodni lehetne, hanem önmagában kell, hogy helytálljon az előadó?
1: Őszintén szerintem, amikor van egy kis megtámasztás, valamilyen kíséret, zongora vagy zenekar, az nagyon sokat tud segíteni egy szóló darabnál, főleg ennél a darabnál, mivel ez egy úgymond tánctétel, mégiscsak egyetlen szóló hangszer játsza. Ez szerintem megnehezíti a dolgunkat, mármint akik ezzel a darabbal próbálkoznak. Úgyhogy én alapvetően azt preferálom, amikor kísérettel játszom.
0: Nem ad nagyobb szabadságot az abszolút szólistaság?
1: Ad szabadságot, viszont abban is van szabadság, amikor kísérettel játszunk, mivel ott is kommunikáció segítségével tudjuk kiélni a szabadságunkat.
0: A Vienyevszki darab és ugye a hegedű nagy klasszikus irodalma tele van ilyen gyönyörű slágerzenékkel, amiket utána aztán még fütyülni is lehet hosszasan. De a modern zene az nem mindig ilyen. Mondjuk például ebben a darabban igenis voltak olyan dallamok, amik nagyon fülbemászóak, tehát az se feltétlen igaz, hogy a modern darab mindenféleképpen túlságosan kortárs, de mégis tanulásnál, amikor az ember a semmiből elkezd ismerkedni egy darabbal, ugye egy Vienyevszkit meg lehet hallgatni, egy modern darabot nem biztos, hogy meg lehet hallgatni, nem biztos, hogy van már felvétele. Hogyan kell nekifogni a modern darab megtanulásának?
1: Hát igen, ez egy nagy nehézség, hogy nincsen róla felvétel, legalábbis jó minőségű lemezfelvétel, esetleg korábbi versenyekről, akik mondjuk ezt a darabot játszották. Én most próbálkoztam először ilyennel, hogy modern darabot tanultam. Igen, voltak kihívások, tehát az, hogy saját magamnak kell, meg természetesen a tanáromnak a segítségével kialakítanunk úgymond ezt a darabot, tehát megteremtenünk ezt a darabot. Viszont ilyen szempontból egyszerűbb is, mivel nincsen más úgymond, aki ismerné ezt, és bármit kezdünk tulajdonképpen a darabbal, neki az lesz ez a darab. Tehát megvannak a nehézségei, és megvannak a könnyebbségei is.
0: De miután mosolyogva mesélsz róla, nem vette el a kedvedet a modern világtól ez a darab, sőt.
1: Nem vette el egyáltalán.
0: Helyes. Tehát én nagyon szépen köszönöm, hogy újra eljöttél hozzánk. A Zenetanárok Társaságával közösen rendezett kortárs magyar zeneszerzők műveiből összeállított koncerten összesen 10 fiatalt hallott a közönség. De ez bőven több, mint a műsoridő, így aztán két részre osztjuk a koncertet. A jövő héten megismerkedünk a további 5 fellépővel. A mai műsor hátralévő részében is maradjunk a magyar zenénél, és hallgassuk Kodály Zoltán Fölszállott a páva, Változatok egy magyar népdalra című művét. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Doráti Antal vezényli.

0: Kodály Zoltán Fölszállott a páva, Változatok egy magyar népdalra című művét hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Doráti Antal vezényelte. Kedves hallgatóink, a mai kezdőhang ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozások a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 ezer forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, ügyfélkapon, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombovár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Bizonyos bőrbetegségek jelentős hatással vannak a serdülők lelki egészségére és társas kapcsolataira. Ez derült ki abból a vizsgálatból, melyben kutatók azt elemezték, hogy a közösségi média hogyan hat a fiatalokra. A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra jutottak, hogy a serdülők minél hosszabb időt töltenek a képernyő előtt, annál gyakoribb a bőrbetegség és a szorongás náluk, miután bőrápolási tanácsokat megosztó influencereket követnek. Sok fiatal azonban sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos inspirációként használja a közösségi médiát. Csaknem 2 millió ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért partot az ország keleti részén, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is rövidített nyitva tartást vezetett be a következő napokra. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére. Július 13-ára tervezett utcabálok és több vidéki városban is lefújták a tűzijátékot. Közben megszaporodtak az erdőtüzek, idén már több mint 25 ezer hektárnyi terület égett le Franciaországban. Végül az időjárásról. Itthon többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Záporok miatt északkeleten elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben általában 26-31 fok valószínű, de északkeleten ennél hűvösebb lesz. Késő este 17 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
3: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hév, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidő én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Énekelj Velünk mai vendége Zombola Péter zeneszerző, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Tavasszal vehetted át az év zeneszerzője elismerést a rangos nemzetközi díjat Bambergben, magyar zeneszerzőként elsőként.

0: egyébként a Kurtág és az Ötvös is megkapott, tehát igazából én a harmadik zeneszerző vagyok így Magyarországról, aki megkapta ezt a díjat, amit amúgy így a, hát ott a sajtó ilyen zenei Oscarként is jellemzett, amikor átadták. Annyit kell róla tudni, hogy ezt egy abszolút független szakmai zsűri bírálja el Nagy-Britanniától Törökországig bezárva, tehát hogy a széles, tágabb értelembe vett európai szakma bírálja el, és minden országból van, azt hiszem egy delegált, illetve Németországból több is, mert ott több rádió is, tehát hogy rádiókból, zenei szaklapokból, illetve művészeti tévécsatornáknak a vezető szerkesztőiből álló bizottság van, és akkor ők hallgatnak meg több száz felvételt, és akkor ott értékelik ezeket, és így kaptam meg.
1: Az Erkel díj, az Artis Jus díj, a Bartók Pásztori díj mellett, elismeréseid mellett ez a díj, ez mit jelentett számodra? Mit jelent számodra?
0: Hát elképesztő, el se hittem, amikor így jött egy e-mail, hogy ez biztos, hogy nekem ez nem ilyen spam. Aztán, amikor felocsúttam, akkor igazából két dolgot éreztem. Egyrészt, hogy maga a visszajelzés, ami számomra fontos, hogy szakmai visszajelzés, tehát ez nem olyan díj, hogy akkor nem tudom, politikusok eldöntik, hogy ráírnak listára embereket, vagy kihúznak listára embereket, hanem itt tényleg egy abszolút szakmai és demokratikusan választott ilyen darab halmazból hallgatnak meg, és választanak ki különböző szakemberek, sorba állítják, értékelik, nem beszélik meg egymással, és akkor kialakul a végére valami, amikor mindenki ott föltölti a rendszer. Úgyhogy ez rengeteg energiát, pozitív energiát adó visszajelzés volt számomra. A másik nagy dolog, hogy egy A-kategóriás európai zenekarral tudtam dolgozni, ami elég kevés embernek adatik meg a szakmában. Tehát az, hogy a Bambergi filharmonikusokkal dolgozhattam, akiknek még emlékszem a 90-es években így hatalmas állítattal így néztem a zeneműboltokban, vagy a CD-t, meg volt egy-kettő, amire így összegyűjtöttem a pénzt, hogy megvegyem, és akkor hallgattam a felvételeket, és hogy akkor még sose gondoltam, hogy majd egyszer nekem játsszák a darabomat. Meg hát a vezetők, mondjuk is a Jakob Rusa, aki egyébként identől már a londoni operát is igazgatja, tehát ő is egy elképesztő top kategóriás szakember, úgyhogy ez volt a másik nagy hozadéka ennek a díjnak.
1: Ugye a gálán Bambergben a Passió című oratóriumotból csendültek fel részletek. Ez az a mű, ami leginkább jellemez téged?
0: Igen, abszolút. Tehát ez a főművem, ha kell választani, és nem látom az életem további részét, de sanszos, hogy ez is marad.

0: Zombola Péter, magazinunk mai vendége, a Passió című oratóriumból hallhattak részletet. A felvételen a Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát Kovács János vezényelte. A Zeneakadémián Orbán György növendéke voltál, Orbán György és Jenei Zoltán növendéket. Észreveszed magadon, hogy kitől mit hozol, és hogy viszed tovább?
1: Abszolút, szerintem körül határolható. Tehát én Konziba Kocsár Miklóstól, illetve a Zeneakadémián Orbán Györgytől igyekeztem eltanulni a vokális muzsikának így minden csínyát, bínyát, és nagyon távol állok tőlük stilárisan, viszont mai napig érzem azt a tudást, amit tőlük tanultam, és nagyon hálás vagyok érte. Ugyanúgy, ahogy Csemicki Miklós is a Bartók Konziba egy hihetetlen, egyik legjobb ember, akit valaha ismertem, és tőle is rengeteget tanultam, tehát jó, nagyon jó pedagógus is volt. Jenei Zoltántól, hát ő másfajta, tehát ő nem volt úgy igazán pedagógus, ő egy zeneszerző volt, aki tudja, el kellett lesni dolgokat, de tőle pedig inkább a rendszerben való gondolkozás és a hangoknak a rendszerbe foglalását, illetve az önreflektív komponálást, tehát hogy így elemezzem szépen, hogy mit írok le utólag hidegfejjel, és aztán szűrjek le belőle tanulságokat. Úgyhogy mindenkit

0: más tanultam.
1: Pár napja a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen találkoztunk. Az Exultate Justi című művet ős bemutatóján a Kölcsei Központban a Laudícia gyermekkar énekelt. Nemes József karnaggyal és a Laudícia gyermekkarral mikorra nyúlik vissza a kapcsolatotok, munkakapcsolatotok?
0: De Nemes József karnaggyal már a 2000-es évek közepén megismerkedtünk, és akkor inkább baráti kapcsolat volt, tehát szakmai kapcsolat az nagyon sokáig nem volt közöttünk, és aztán hát ez így elkezdett besűrűsödni, tehát valahol ott a Covid eleje táján kezdtünk el rendszeresen együtt dolgozni, ami azt jelenti, hogy én rendszeresen kezdtem el darabokat komponálni.
1: A Laudícia
0: gyermekkarnak, hát illetve ez nem is csak egy gyermekkar, hanem egy hihetetlen dolog, amit létrehozott Debrecenben, ez egy egész kórus család. Úgyhogy volt, hogy az ifjúsági vegyes karnak, volt a gyerekkarnak, tehát mindig más formációnak írtam. Tehát én nagyjából egy 20-25 éves múltra tekintünk vissza.
1: Következő felvételünkön szóljon a Laudícia gyermekkar előadásában az Exultate Justi című műved ősbemutatójának felvétele Nemes József mezénnyel.

0: Magazinunk mai vendége Zombola Péter, zeneszerző. Kötelező műként is szerepelt idén a versenyprogramban kórusműved, és többször találkoztunk a Kölcsei Központban. Milyennek láttad az idei versenyt, a kórusokat, és egyébként mennyiben inspirálja a zeneszerzőt egy ilyen esemény?
1: Utóbbi kérdésre a legegyszerűbb válaszolni nagyon. Még az embernek nem is éneklik művét, hanem teljesen más műveket hallgat, az is elképesztő, inspiráló, főleg ha jó előadásban hallhatjuk, már pedig a színvonal az elég magas volt a jelenlegi versenyen, azt kell, hogy mondjam, és hát hihetetlen nagy tisztelet azoknak, akik létrehozták ezt, tehát Nemes József, illetve Kocsis Olper Zoltán Karnagynak, Somogyi Tóth Dánielnek, a Kodály Filharmónia igazgatójának, meg hát egész
0: Debrecen
1: városának, aki így financiálisan is így beállt a verseny mögé, illetve a Papagénónak is, Zsoldos Dáviddal, akik így beálltak a szervezésbe, tehát hogy ez egy ilyen koprodukciós dolog volt sok résztvevő között, és azt gondolom, hogy ennek a versenynek igenis van létjogosultsága, tehát ez a pár év kihagyás, így a Covid óta az nem látszott meg a versenyen, és nagyon színes felhozata volt, tehát Amerikától Ázsiáig bezárólag
0: az indonéz gyermekkorig, akik nyertek.
1: Igen, és hát az indonéz gyerekkor is, hát én még nem hallottam ennyire tisztán énekelni. Nyilván hozzá kell tenni, hogy tehát neki van egy szponzoruk, ha jól hallottam, és hát ott minden feltétel adott nekik a sok próbához, hát illetve azért egy több tízmilliós felhozata, abból ott olyan szelekciós procedúra van, amit mi el se tudunk képzelni Magyarországon. Szóval azért ezt is mellé kell tenni, hogy nekik azért valamiből válogatni.
0: A következő felvételen a Rezonánc gyermekkar éneklik Karai József Hodie című művét. Az indonéz kórus nyerte el a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagy díját. Karnagyok Avib Priyatna vezényel.

0: Magazinunk mai vendége Zombola Péter, zeneszerző. Én nagyon sok nemzetközi versenyen járhattál már. Hogyan látod a nemzetközi tendenciákat, kortárs kórus tendenciákat?
1: Hát ez a többes szám az indokolt, ez sokféle tendencia van. Tehát ahova mondjuk én inkább kötődöm, az az észak-európai skandináv vonal, tehát kevés hanggal, kevés gesztussal komponálni, tisztaságra való törekvés, stb. Tehát ez egy vonulat, de nem igazán ez a domináns, hanem inkább a, tehát gyakorlatilag már ilyen kórus színház, vagy nem tudom miről jó szó, tehát mindig kell kicsit dobogni, tapsolni, fütyögni, tehát ez már...
0: Hangmérnökök nagyon örülhettek
1: igen,
0: most is.
1: Gyakorlatilag ezeket bele kell komponálni, ezeket a show elemeket a darabba, különben nem fog menni a darab, nem fogják énekelni. Ez számomra egy kicsit szomorú, de ez a tendencia.
0: Valahol ez segítheti talán a nem zenészek bevonását és a kórus zenébe, a kórus muzsikába?
1: Így igaz, tehát szerintem a zenei színvonalat ez rontja hosszú távon, viszont abban nagyon hasznos tud lenni, hogy aki mondjuk akár teljesen civilként, vagy más művészeti ágról közelít, az akkor jobb tud kapcsolódni, akár így a show elemek által, és akkor utána már talán jobban utat talál a tisztán zenei darabok irányába is.
0: Említetted Csemiszki Miklós tanár urat, hogy a Bartók Konziban mennyi mindent kaphattál tőle emberként is, és hogy számodra igazából most a zeneszerzés mellett a tanítás az, ami nagyon kitölti az életedet. Hogy oszlik meg ez a kettő? Ugye a Debreceni Egyetemen is tanítasz jó ideje.
1: Igen, a tanítás a másik fő vonulata így a szakmai életemnek, és hát elég nehéz balanszot találni, mert ugye ott egyetemi napoli oktatás van, heti rendszeresség, de ha az embernek meg belföldön vagy külföldön vannak koncertjei vagy szakmai, úgyhogy akkor szóval azt nehéz összhangba hozni, de legalábbis ideig még sikerült, és igyekszem a tanításba is ezeket az energiákat visszaforgatni.
0: Hát inspirál.
1: Abszolút, tehát, hogy az egyik inspirálja a másikat, illetve hát a saját hallgatóimtól is így rengeteget tanulok nap, mint nap.
0: Zeneszerzés? Milyen tárgyaid vannak most?
1: Zeneszerzést, tehát hogy nem főtárgyas zeneszerzést tanítok, hanem karvezető zeneelmélet szakos hallgatóknak gyakorlatilag, hogy hogyan írjunk zenét, és akkor ugye elkezdünk kis ritmusperiódusokat írni, aztán dallamperiódusokat, és aztán szép lassan úgy kinő belőle valami, illetve harmonizálást is ide veszem a zeneszerzés stúdiumához. Hangszerelést, hangszerismeretet is tanítok, meg analízist, illetve filmzenét is. Most már elkezdtem egy ilyen szabadon választható előadást is tartani, így szép lassan Hollywood kialakulásától napjainkig.
0: Ugye az rád is nagy hatásra volt a film.
1: Abszolút, meg hát a Los Angeles, meg az egész kaliforniai élet, úgyhogy gondoltam, hogy ha már ennyit járok ki, akkor miért ne öntsem ezt valami PPT-kkel tűzdelt kiszabadon választható tárgyba.
0: Amikor kértelek, hogy válogassunk kórus műveidből, több mindent küldtél, az egyik felvétel a Liberam Me című kompozíciód. Ebből szól részlet a következő percekben. Mi mindent árulhatunk el, ugye a kammerkór Quintessence énekel majd.
1: Ez egy számomra nagyon kedves felvétel, és hiába nagyjából már vagy 15 éves ez a felvétel, ott kezdték el énekelni a darabomat külföldi kórusok is, tehát az egyik legelső felvétel, ahol elénekelt egy holland profi kórus a darabomat, és hát ez ilyen hihetetlen felüdülés volt, meg ilyen hihetetlen pozitív visszajelzés, hogy hű, akkor itt egy új dimenzió nyílt meg, és a mai napig ez a Liberame az egyik talán legénekeltebb kórusművem, főleg Pad Zoltán Karnagy szokta műsorra tűzni, ahogy így utazik a világba, és énekli, tehát ahogy ő fogalmaz, egy nagyon jó nyitó darab egy műsorhoz.
0: Ki vezényel ezen a felvételen?
1: Itt Raoul Bostein vezényel.

0: Zombola Péter Liberemé című művéből szólt a részlet, a felvételen a Kammerkor Quintessence énekelt. Beszéltünk zeneszerzésről, tanításról, a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyről. Ez, hogy te zenész lettél, azt mennyiben határozta meg az életkörülményed, a szüleid, az, hogy téged örökbe fogadtak például?
1: Azt gondolom, hogy ez meghatározza, illetve van egy genetikai rész, az, hogy az előző generációkban mi halmozódott föl impulzus és tudásanyag, az egyszerűen öröklődik. A hajlam, tehát az még nem jelent, hogy az embernek bármi köze lesz a művészethez, és itt kell egy szerencsés találkozás a körülményekkel. A körülmények nálam hát elég nehezek voltak, ami paradox módon segíti a zenéhez való fordulást. Tehát ha egy, nem tudom, egy ilyen kiegyensúlyozott élet lett volna mit enni, lett volna pénzünk, akkor lehet, hogy ma lenne egy, nem tudom, jól menő ügyvédi irodám, aztán ennyi lenne az életemben, és nem jönne ki a zenei hajlamom. Mivel ez nem volt adott, ezért kellett egyszerűen valami menekülő pálya.
0: Hány évesen találkoztál magával a klasszikus zenével?
1: Ezt egyébként elég korán volt egy ilyen ütött-kopott lemezjátszó, ami így ilyen nyikorogva, de működött, és volt egy Vivaldi 4-es szaklemezünk, és akkor azt úgy ilyen hallgattam, meg egy csomószor visszaraktam a tűt ugyanahoz a fél perchez, és az már el is tűnt onnan, mert annyira mások sercegés hallatszott a végén. Illetve még, hogy mi kell hozzá kérdésre válaszolva, kell szerencse. Az, hogy én még pont 89-ben voltam, és körzeti iskola rendszer volt, és pont egy zenei általános iskolának a körzetében laktunk, a Hunyadi János általános iskolának, az is kellett hozzá. Tehát ha egy évvel korábban váltanak rendszert, akkor már szabad iskola választás, aztán lehet, hogy másik nem zenei iskolába kerülök, és akkor megint csak nem zenei vonal van, tehát itt nagyon sok dolognak kell együtt állni szerintem.
0: Örökbefogadó szüleid nem zenészek voltak?
1: Nem, abszolút nem. Sőt, gyanakodva nézték ezt, és nem akarták, hogy zenei vonalon legyek, de hát valahogy ez a makacságom, ami azóta is megmaradt, az végigvitt ezen. Aztán Bartók Honziba kerültem, és onnan viszont már
0: egyenes út,
1: tehát hogy addig volt nehéz eljutni, így a 14 éves korig.
0: Orbán György, milyen mester volt a Zeneakadémián? Milyen mestered volt ő?
1: Igen, rá nem is a tanár szó, hanem a mester szó illik leginkább. Tehát ő nem az a klasszikus tanár típus, hanem ő az a mester, akitől úgy el kell lesni dolgokat, és akkor mindig mutogat, de hogy igazából tőle úgy el kell tanulni, el kell lesni így a szakmának a fortéjait.
0: Ugye most is a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen több műve felcsendül, de hát gondolom, amikor a világban jársz, és esetleg ugye kórusokat hallgatsz nemzetközi szinten is, nagyon sok helyen sokszor éneklik Orbán György mestered művét is.
1: Abszolút, és nagyon jó érzés. Tehát talán ő meg Kocsár Miklós tanár úr, akik így a leginkább elterjedtek külföldi kórusok között, és mindig nagyon jó érzés így látni a nevüket a műsorba, meg is visszagondolni rájuk, hogy milyen arcuk volt, milyen hangszínűk, hogy tanítottak, hogy ültek a zongora mellett.
0: Egyszer úgy fogalmaztál, hogy a zeneszerzés számomra egy menedék. Ugye azóta most Bölcsiből érkeztél, a kislányodat Bölcsibe vitted, lett egy szép családod, ezt mindig ugyanígy gondolod? Tehát, hogy az eltelt évek múlásával?
1: Ugyanígy gondolom, csak nem mindegy, hogy mi elől kell a menedék. Tehát, hogy ami negatív impulzusok értek engem gyerekkoromban, az elől másfajta menedék kellett, mint mondjuk most, amikor már nem tudom, nehéz alvás, kialvatlanság van, túlterheltség, tehát ez már egy teljesen másfajta közeg, ami elől menedéke, de menedék az mindig kell. Tehát valami divatos kifejezéssel élve safe place, úgyhogy nekem megmaradt a zene ugyanilyen menedéknek, neked nem csak a zene, hanem maga az alkotás és az alkotás folyamata a menedék.
0: Komponálsz úgy is, hogy nem felkérésre, csak magadnak?
1: Mindig van egy olyan általában nagy volumenű darab, amit saját magamnak írok, illetve az asztalfióknak, tehát az csak úgy, hogy kiírjam magamból mindig, ami van. És pont ezért ezek nagyon nehezen és lassan készülnek, mert ha nincs kedvem, akkor nem írok fél évig egy hangot se, ha nem érzem azt, hogy most ehhez itt hozzá tudok tenni.
0: Most mi az, ami az asztalfióknak készült?
1: Most, hát már Széregyenesben van, ez egy kaddis héber nyelvű oratórium lesz, és ahogy nézem, ezt szerintem be is fejezem most nyár végéig, úgyhogy most az utóbbi években ez volt az, ami menedéket nyújtott, ahova el lehetett menekülni.
0: Tehát a Requiem és a Passió után ez lesz a harmadik oratórium.
1: Igen, ez egy oratórium trilógiának is neveztem el, és hát ez egy 3,5 órányi nettó zenei anyag. Itt le is zárom ezt az oratórium műfajt, nincs ebbe több, tehát ma már nagyon nehéz akár kórust is szerezni egy ilyen előadáshoz, meg az embereknek a figyelmi kerete az ugye pontos szűkül. Tehát az, hogy egy felvonásnyi oratóriumot végigüljenek, az kihívás megszervezni és meg számukra is. Úgyhogy nem tudom, mi lesz a jövő, de ezzel most így lekerekítem ezt a vonalat.
0: Több egy felvonásos operád is született Vizin Viktóriával többek között. Akkor marad az opera műfaja?
1: Igen, arra akarok majd átevezni, ha találok egy olyan szövegkönyvet, ami inspirál, csak akkor. Tehát, hogy csak azért, hogy írjak valami operát, azért nem fogok írni. De rengeteget dolgoztam Gergye Krisztián koreográfussal, aki meg a Vizin Viktória opera énekessel dolgozott sokat, és aztán így 19-ben egybe eresztődtünk így hárman egy projektbe, és azóta gyakorlatilag töretlen a munkaviszony Vikivel is. Többször voltam nála a Chicagóban is, ott a Jarvis Hallban, Opera Hallban volt két kameraoperámnak is a bemutatója, amiben ő énekelte a címszerepet, és hát szerintem nem is az utolsó.
0: Mióta vonzódsz egyébként a vokális műfajokhoz úgy jobban?
1: Mióta meghallgattam már Rupertnek a De Profundis című művét 15 évesen, ott másodikos konzis koromba a Bartók konziba, kaptam egy ilyen másolt CD-t, eredetire ott senkinek nem volt pénze, akkor is nagyon drágák voltak ezek a CD-k, és akkor így meghallgattam, és onnantól kezdve így ez bekattant nekem. Fura, egészen odáig nem érdekelt úgy ez a vokális rész.
0: Említettük, hogy az Asztalfióknak most a Kaddis című oratóriumot készül, és hogy ugye a Requiem és a Passió után, hát a Passiót is 5 évig komponáltad. Tehát tulajdonképpen, ahogy mondtad is, hogy az életed főművének tartod, katalógus a szintézise valahol a zeneszerzői pályafutásodnak.
1: Igen, tehát egyrészt az addig felhalmozódott élmények meg emlékeket is tartalmazza, másrészt az alatt az 5 év alatt engem ért impulzusokat is tartalmazza, tehát egy nagyon, nagyon sűrű zenei anyag lett, úgyhogy tényleg, ha valamit ki kell nevezni főműnek, akkor az a főmű.
0: Ha találkoznánk 10 év múlva, mi mindenről szeretnél mesélni, mi mindent szeretnél, hogyha a zeneszerzői pályádon megtörténne a következő 1 évtizedben?
1: Nehéz ezt most így összeszedni, de teljesen jogos.
0: Már 15
1: teljesen
0: éves.
1: Teljesen jogos, és igen, valószínűleg küzdködni fogok a kamaszlánnyal és azokkal a nevelési problémákkal, amik akkor fognak jönni, illetve emellett a külföldi szerepvállalás szeretném erősíteni. Tehát most is gyakran járok külföldre kurzust tartani, ezen a vonalon szeretnék tovább erősödni, illetve külföldi kórus, illetve zenekari élethez egyre jobban kapcsolódni. Tehát nagyjából ezek a célkitűzéseim.
0: Kívánom, hogy legyen így. A következő felvételen a Passió című oratóriumodból szól az 5. tétel, a Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát Kovács János vezénylik. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Bizonval a Péter Passió című oratóriumának 5. tételét hallhatták, a Magyar Rádió énekara énekelt karigazgató Pad Zoltán, és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott Kovács János vezényelt. Kedves hallgatóink, az Énekelj Velünk mai vendége Zombola Péter zeneszerző volt, aki idén tavasszal vehette át az év zeneszerzője rangos nemzetközi elismerést Bambergben az ICMA gála koncertjén. Felvételeinken a Magyar Rádió énekkara, a Kammerkor Quintessence, az indonéz Rezonance gyermekkar és a Laudícia gyermekkar énekelt. Műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo! Ez történt ezen a héten a Világhang versenytermeiben. 34. évfolyam 27. adás, 1591. rész. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. 2011. július 9-én Vácon a Székesegyházban Claudio Monteverdi Magnificatja csendült föl a Cantate Scuola Budapest előadásában. Vezényel ifjabb Sapson Ferenc.

Claudio Monteverdi magnifikátját hallották a Cantate Scola Budapest előadásában ifjabb Sapszon Ferenc vezényletével. A felvétel a Váci Székesegyházban 2011. július 9-én készült. 1997. július 6-án Keszthelyen a Helikon kastély tükörtermében Wolfgang Amadeus Mozart G-dur dúóját, melynek köhöljezik száma 423, Michele Martin hegedűn, Tomás Zeldic mély hegedűn játszotta.

Mozart 423-as köhögjegyzék számú G-dur dúóját hallották. Michaela Martin hegedűn, Tomás Zeldic mély hegedűn játszott. A felvétel 1997. július 6-án a keszthelyi Helikon kastély tükörtermében készült. 2005. július 8-án a Fertődi Eszterházi kastélyban hangzott el Franz Schubert D-moll vonós négyese, a Halál és a Lányka. Előadták a budapesti vonósok, művészeti vezetőjük Botvai Károly.

Schubert D-moll vonós négyesét hallották a Halál és a lányka alcímmel. A budapesti vonósok művészeti vezetője Botvai Károly. A Fertődi Eszterházi kastélyban 2005. július 8-án készült a felvétel. Most ismeretlen szerzők művei következnek Mizsei Zoltán feldolgozásában. De Profundis, Estic Panis Gloriosus, Alleluia Pascha Nostrum. Előadja a Voces Equales énekegyüttes, közreműködik Bacsó Kristóf szaxofonon. A felvétel 2004. július 10-én a zsámbéki barokk plébánia templomban készült.

0: ismeretlen szerzők műveit hallották Mizsei Zoltán feldolgozásában. Előadta a Vócsesek Válesz énekegyüttes, közreműködött Bacsó Kristóf szaxofonon. A zsámbéki barokk plébánia templomban 2004. július 10-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló.
2: Hogyan mondjam el neked?
1: A Lemezelő következő adásában Radnóti Zsuzsa dramaturg mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: A dramaturg az egy nagyon gyakorlati szem, amely egyszerre látja a szöveget, és egyszerre látja, hogy ebből mi fog a színpadon megszületni. Tehát, hogy a szövegben mennyi színpadot lehet érezni.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a 2006-os Karol, a pápa, aki ember maradt című filmzenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Ennio Morricone. Színejava, a legjobb filmzenék. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
4: Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei. A dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gálaest. Medvecki Ádámot köszöntjük. Július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 1962. július 11-én a kijevi konzervatórium nagytermében Szvjetoszláv Richter zongorázott. Claude Debussy, metszetek. A tételek, pagodák, granadai este, kertek az esőben.

Claude Debussy Metszetek című sorozatát hallották. Pagodák, granadai este, kertek az esőben. Svjatoslav Richter játszott zongorán. A felvétel 1962. július 11-én a Kijevi Konzervatórium nagy termében készült. Bartók Béla második hegedű versenyét hallják most Kelemen Barnabás szólójával. A Szávária Szimfonikus Zenekart Alpászlán Erdőnge Alp vezényli. A felvétel Szombathelyen a Bartók teremben 2008. július 7-én készült.

0: Bartók Béla második hegedű versenyét hallották Kelemen Barnabás szólójával. A Szavária szimfonikus zenekart Alpaszlan Ertönge Alp vezényelte. A felvétel 2008. július 7-én Szombathelyen a Bartók teremben készült. Kedves hallgatóink, a Bravissimo adása ezzel véget ért. Ez történt ezen a héten a Világ hangverseny termeiben. A szerkesztő Weisz Gábor és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is elköszön a műsorvezető Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Hogyan mondjam el neked?
1: A Lemezelő következő adásában Radnóti Zsuzsa dramaturg mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
3: A dramaturg az egy nagyon gyakorlati szem, amely egyszerre látja a szöveget, és egyszerre látja, hogy ebből mi fog a színpadon megszületni. Tehát, hogy a szövegben mennyi színpadot lehet érezni.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Muzsikus legendák adásában Charles Aznavour sanzon énekes életét és munkásságát idézzük fel.
4: Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Témea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Volodymyr Zelenszky kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását. Julija Szviridenko valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövete lesz. Zelenszky közölte, hogy a változtatásokra az ország új politikai stratégiájának végrehajtása érdekében van szükség. Hangsúlyozta, hogy új alapokra kell helyezni a kapcsolatokat Lengyelországgal és Magyarországgal. Is. Az ukrán elnök beszélt arról, hogy a tervek szerint fokozzák a frontmenti régiók támogatását, növelik a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök. Így reagált Magyar Péter Facebook oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésben a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren, és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Már több mint 2.800.000 ember telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka érte el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tájván közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre. Egy nő eltűnt. Idehaza idén is megrendezik a miskolci Dixie és Jazz Fesztivált. A jövő hétvégén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a színvateraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombat este lép fel a Miskolc Dixieland Band. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar közösségi oldalán. Az énekes néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, csak északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Ott jelenleg több járásban zivatarok miatt riasztást adtak ki. A szél sok felé megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések lehetnek. Éjszaka 13-18 fok lesz.
6: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
8: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.com StoreInsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
11: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Takács Nagy Gábor hegedűművész, karmestert. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél a műsorba.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Első alkalommal vagy itt nálunk, és egy nagyon izgalmas életműnek egy kis részletét, de egy nagyon fontos részletét hoztad el magaddal. Neked megadatott az a ritka kihívás, hogy Beethoven 9 szimfóniáját lemezre vehetted, méghozzá nem is akárkikkel, és nem is akárkinek, a Verbier Fesztivál kamarazenekarával, a Deutsche Grammophon adta ki ezt a lemezsorozatot. Ezek 2009 és 2022 igen, között készült felvételek. Hát először is szívből gratulálok ehhez, mert egy óriási vállalkozás.
1: Köszönöm szépen, szerencse is van benne, mert az élethez kell.
0: Ja, a Eroikának az elejét hallottuk, a harmadik szimfónia első tételnek a első pár percét. Ez egy 2014-es felvétel volt, hát csak ebből a nagy opuszból, ebből a 9 szimfóniából fogunk most részleteket hallani. Mesélj nekünk kérlek, hogyan kezdődött ez az egész Beethoven történet?
1: Ez az egész úgy kezdődött, hogy a Verbier Fesztivál kamarazenekarának a művészeti vezetője vagyok 2007 óta, és 2009-ben elkezdtünk minden fesztiválon egy-egy Beethoven szimfóniát játszani, 2009-ben elsővel kezdődött. Nem tudtam, hogy ez valaha lemezre kerül, és körülbelül 2018 körül a Deutsche Grammophon érdeklődött, hogy kiadna lemezeket, nagy nevű, meg nagyszerű koncerteken élő felvételeket, és meghallgatták pont a Eroika szimfóniát. Valaki hallotta a 2014-es felvételt 2018-ban, a Deutsche Grammophon valamelyik vezetője, és nagyon megtetszett neki, és akkor, mikor meghallotta, már 6 föl volt véve, meghallgatták, és nagyon tetszett nekik, és azt mondták, hogy ha jól sikerül az utolsó 3, akkor már csak a 7-8-9 volt hátra, akkor kiadják természetesen kis javításokkal.
0: Mert az egyes szimfóniával kezdtétek, a sorban mentetek.
1: Nem mentünk sorba. Nem mentünk sorba bizonyos dolgok miatt, tehát nem volt egészen sorba.
0: Nagyon érdekes, mert ebben a műsorban itt volt már Baráti Kristóf nem olyan régen, körül egy éve, kicsit talán több, mint egy éve, akinek a Bach 6 hegedű szóló darabját szintén a Verbier koncertekből adta ki a Deutsche Grammophon. Nagyszerű dolog, hogy ilyen lényegében koncertfelvételek megjelennek.
1: Igen, én nagyon örülök neki, hogy ez megjelent. Természetesen ilyenkor élő felvételen belekerülnek bizonyos kis bakik a dologba, de arra figyeltünk, hogy a simító-javító munka azért ne vegye el, ne legyen sterilen. Tehát ott maradhat egy apró kis dolgok, ott vannak, ami minden koncerten.
0: Ugyanazon a helyszínen vettétek föl mind a 9 szimfóniát, mert akkor nyilván az akusztika miatt így lehetett a javításokat
1: csinálni.
0: Menjünk tovább, első szimfónia, ugye innentől kezdve, ha jól látom, többé-kevésbé sorban megyünk majd. Igen. Első szimfónia, harmadik tétel.
1: Az első szimfónia, harmadik tétel beírja ez a nagyember, hogy tempódi menüet, illetve nem, menüettet ír be, mint hogyha egy Haydn Mozart lenne, de odaírja utána, hogy allegro molto vivace, tehát nagyon gyors tempót. Ez egy nagyon gyors, aminek már táncolhatatlan, de szerintem itt ő már az új útjára kerül. Ő már mutatja, hogy folytatom Haydnt, de én már Beethoven vagyok. Külön.

váltak a menüetek már a 18. században volt, a maradt a lassabb, meg lett a gyorsabb. Tulajdonképpen ez az egyik első szkercó, bár a Haydn szimfóniákban is már vannak ilyen ebbe az irányba menő tételek. Első szimfónia, harmadik tétel szkercójának az elejét halljuk.

0: Beethoven első szimfóniájának, Scherzójának az elejét hallottuk mai műsoron vendége Takács Nagy Gábor vezényletével. 2009-ben készült ez a felvétel, ez volt az első koncert akkor, ahol a Verbier-i fesztiválon a fesztivál kamarazenekarával elkezdték a Beethoven ciklust.
1: Igen, ez volt az első.
0: Fantasztikus zenészek, ez ennyiből is kiderült.
1: Nagyszerű, és különben bécsi filharmonikusok, Amsterdam koncertgebó, amerikaiak, tehát nagyszerű fiatalok, senki nem idősebb, mint 35 év. 33, és mindenki igazi csapatember. Úgy van összeválogatva, hogy senki nem mérgezi az egójával az összmunkát.
0: Az egy nagyon fontos dolog. Menjünk tovább. Első szimfónia, finálé eleje, ugye híres hely, karmester képző, ezt szokták kérni a némely felvételizőtől, immár 50 éve körülbelül.
1: Tudom, pontosan tudom.
0: A gyors scherzo után következik egy nagy fortissimo G-dur akkord, amely után a hegedűk lassan elindul.
1: És ha mondhatok, Gyuri, van amit, találtam egy régi könyvbe, Felix Weingartner 1927-ben azt írja, hogy ő hallotta Arthur Nikistől ezt a szimfóniát, és a Richter Jánostól is, és nem vezényelték ritmikusan, hanem kvázi rubátó improvizációszerűen. Tehát most, ha ezt hallod, nem lesz teljesen tempóban. Uh-huh. Lehet, hogy megbuknék a karmester vizsgán.
0: De ez nem vizsga, ez csak felvételi.
1: Én tudom, csak...
0: Hallgassuk meg, tehát akkor negyedik tétel eleje következik.

0: Beethoven első szimfóniájának fináliának részletét hallottuk, nagyon szép volt az indulás, mai műsoron vendége Takács Nagy Gábor vezényelte ezt, ez éppen 2009-ben volt igen, a Verbier Fesztiválon. Igen. Nagyon szép volt ez a szabad, beszédszerű
1: igen,
0: indulás.
1: Igen, ez volt a célom. Igen, igen. És nagyon nagy segítség volt, hogy nagyszerű fiatal zenészek vettek körül, akik pillanatok alatt értették, és mindenki kamarazenei füllel hallgatta
0: hát
1: egymást.
0: Az a fajta frissesség sugárzik ezekből a felvételekből, amelyek a európai kamarazenekarnak a legjobb időkorszakában, amikor az Arnon Kurt csinálta velük a Mozart szimfóniákat, Beethoveneket is, érződik, igen, hogy igen, itt igen, mindenki minden hangon ott van.
1: Pontosan, pontosan.
0: Hála Istennek, ez a cél, menjünk tovább, második szimfónia, és itt azt mondod, hogy a második tétel legyen, igen, ez az első igazi lassú tétel eddig a műsorban.
1: Igen, igen, itt elmondanék egy apró dolgot. Kritikákat kaptunk erről a ciklusra, egyetlen egy volt, ami visszatérően kritizáltak kritikusok, hogy a második szimfónia második tétele egy icipicit lassan van játszva, a Larghetto van beírva, de Beethovennek elég gyors tempójelzése van, és Kocsis Zolira kell utalnom, egyszer próbáltam a MÁV zenekarral 10-12 éve a Műpa színpadán a Beethoven második szimfóniát, és a próba szünetében valaki fölhívott, hogy Gábor, a Zoli hív, fölmegyek, azt mondja, figyelj, én figyeltem a szobámból a tételt, hogy ne vezényed ilyen lassan, hát ez Larghetto, de és igaza volt, és sajnos ezt bánom, be akarom játszani, játsszuk be.
0: Hallgassuk meg. Beethoven második szimfónia második tételnek az elejét halljuk.

0: bevallom, nekem nagyon tetszett ez a tempó.
1: Megjegyzem, nekem is tetszett.
0: Úgyhogy a kritikusoknak hagyjuk meg a saját szerepkörüket, a kellő tisztelet megadásával, de azért zenészeknek ez egy nagyon szép tempó.
1: Nekem ez többet ér, amit mondtál, mint ő.
0: A harmadik szimfóniához ugye haladunk most sorban. 2009 és 2022 között a Verbier Fesztiválon készített alapvetően koncertfelvételeket hallgatunk Beethoven szimfóniákból. A harmadik szimfónia elejével indultunk még a Szignál után, de most elérkeztünk a Eroica fináliához. Melyik részt választottad ebből?
1: És azt a részt választottam, amit szerintem verbunkosra utal, szerintem itt magyari jam, pam, pam, pam, szerintem itt ő hallotta Bihari Jánost játszani Bécsben, és szerintem ez egy magyar verbunkos téma is lehet, de viszont amikor véget ér ennek a játszása, akkor hirtelen Bécsbe megyünk megint, és megint egy bécsi levegőjű dallam jön. És amikor ezt próbáltam a fiatalokkal, táncoltam neki, én tudok egy kicsit népi táncolni. Tanultam sráckoromban, és egy pillanat alatt az, hogy táncoltam, mindenkit berántott a hangulatban. Néha ez többet ér, mint mondani valamit, ha látják, hogy táncolok is. És remélem lehet hallani a tüzes magyar táncot.
0: Eroica finálé részlete következik.

0: Az Eroika fináliának részletét hallottuk, magyar és bécsi zene találkozása, lehet ezt talán mondani, szinte a monarchia formálódott ebben a részben.
1: Pontosan.
0: Ugye a magyaros verbunkos rész után, utána következett ez az igazi bécsi elegancia, finomság.
1: Igen, és tanultam tőled is valamit közben. Mondtad, hogy az első kávéház, ugye...
0: Ja igen, tehát állítólag egész Európa első kávéháza valamikor a Bécs török ostroma után született, amikor a törököktől lefoglalt kávékészletből valami szerb kereskedő megnyitotta Európa első kávéházát. Tehát a törökök nem tudták visszavinni a kávét, ugye menekültek a vesztes csata után Bécs alól, és akkor abból nyílt meg. De nagyon hamar elharapózott.
1: Pontosan.
0: Itt már érezzük a Beethovennél a pianóval kürtök után, hogy itt van egy kis kávéillat.
1: Pontosan.
0: Negyedik szimfónia következik. 2010-ben játszottátok a negyedik szimfóniát. Az első tételéből két részletet is választottál.
1: Igen. De most egy érdekes dolgot vettem észre. A negyedik szimfónia elindul úgy, hogy nem érzünk tonalitást, nem tudjuk, hogy igazán B-durba vagyunk, vagy miben. Az eleje miszterikusan kezdődik.
0: Nagyon Haydn-os az a
1: kezdés. Nagyon Haydn-is, és utána szerettem volna a lassú bevezetés végét és a gyors rész elejét mutatni, mert nagyon furcsa dolgot vettem észre. A Opus 60-as negyedik szimfónia előtti utolsó előző műve az 59/3-as úgynevezett Razumovsky C-dur vonósnégyes, amit én sokszor játszottam, ugyanaz történik, hogy lassú bevezető, nem lehet tudni, mi a tonalitás, és most ezt akarom neked mondani, és Gyuri biztos érdekel, a 43. ütemben dől el, hogy milyen tonalitás van. És ez nekem valószínűleg véletlen, de két egymás követő mű ugyanúgy lassúval kezdődik, és pont a 43. ütemében vág be a C-dur, illetve itt a B-dur.
0: Hallgassuk meg, tehát akkor a negyedik szimfónia elején vagyunk, ugye nagyon vészjósló kezdése van ennek a szimfóniának, igazi Haydn-os vészjósló befezetés, ami után pedig egy végtelen boldogságú zene következik.

0: Beethoven negyedik szimfóniájának az elejét hallottuk, a lassú bevezetőnek a legelejét, ugye, ami egy ilyen ijesztő, majdnem szorongós zene.
1: Szorongós, sötétség, misztériózó.
0: És utána pedig a lassú bevezető, ami elég sokáig tart egyébként, utána nagyon haydnos az egész, hirtelen kisüt a nap, és rájövünk, hogy nem csak, hogy jókedvűek vagyunk, és nincsen semmi gyász, vagy szorongás, igen, hanem szinte extatikus, boldog.
1: Pontosan, és arra gondolok, hogy festészethez nincs annyi fineszem, de azt tudom, hogy például a festő is, hogyha egy óriási fényt akar valahol valakinek az arcképét, akkor mellé tesz sötétséget. És valószínűleg a Beethoven tanulhatta Haydntól is ezt a pszichológiát, ahhoz, hogy egy kitörő öröm és fény legyen, nagyobb a hatása, hogyha előtte sötétség van.
0: Itt igazán kitör ez a ragyogás, és ez a ragyogás tulajdonképpen az egész szimfóniában fennmarad. Végig egy nagyon pozitív zene.
1: Igen, B-dur az egy boldog hangnem.
0: És a negyedik tétel elejét választottad még mellé, ez 2010-ben készült egyébként ez a koncert, igen, ez is a Verbier-i fesztiválon.
1: Igen, és a negyedik tételből van egy érdekes dolog. Beírja Beethoven, hogy Allegro non troppo, és iszonyú gyors tempót ír bele, és sokáig nem értettem, hogy ez micsoda, és utána olvastam, és megtaláltam azt, hogy ő vezényelte az első koncertet, és valószínűleg túl gyorsra vehette, rettentő gyorsra az ő beírt tempóját, és utána beírta piros tollal az eredeti Allegro után Allegro ma non troppo. De viszont a beírás nagyon gyors, úgyhogy ez csak érdekes, hogy az embernek muszáj után olvasni, és sokat tanultam ebből az egész.
0: Az ember operát vezényel, és az ember ugye különböző tételeknek keresi a tempóját, akkor az ember először beír ne túl gyorsan, utána beír ne túl lassan.
1: Pontosan.
0: De. Valamelyiket zárójelvet, ez ugye.
1: Hát ez így működik, igen.
0: Hallgassuk meg, tehát negyedik szimfónia, negyedik tétel, finálénak az elejét halljuk.

0: Beethoven 4. szimfóniájának a fináliából hallottunk részletet, a Verbier-i Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényelte.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Mai műsorom vendége Takács Nagy Gábor, hegedűművész, karmester, aki hát egyedülálló sorozatot adott ki nem olyan régen vele a Deutsche Grammophon, a 9 Beethoven szimfóniát, élő koncertek felvételei, melyek 2009 és 2022 között készültek a Verbier-i Fesztiválon, a fesztivál kamarazenekarával. Egészen nagyszerűek ezek a előadások, gratulálok szívből. Első 4 szimfóniából hallottunk részleteket, és elérkeztünk a Sors szimfóniához. Igen. 5. szimfónia, ezt mikor játszottátok, melyik évben?
2: 2012-ben.
0: És ugye hallottuk az imént a 4. szimfóniának azt a felhőtlen derűjét és jó kedvét, kicsatlan a jó kedvét. Mit jelent számodra az 5. szimfóniához képest?
2: Szabolcsi Bencének van egy csodálatos mondata, hogy a Beethoven 5. szimfónia első tételeben csodálatos erőszakosság uralkodik, a híres sorszerű C-moll, és ahhoz képest az utolsó tételnek a C-dúrja, azaz a Beethoveni mindenki testvér egymással, mindenkihez át szeretném ölelni. Szüksége volt az elejének erre az eszméletlen erővel való játszásra. Ez az ember azt merte leírni, Beethoven, hogy a sors sem fog rajtam kifogni, én torkon ragadom a sorsot. Az első tétele ez, de az utolsó tétele az tulajdonképpen a fény és ragyogás. És nekem ez nagyon sokat számít az 5. szimfónia.
0: Hallgassuk meg tehát az 5. szimfónia elejét, 2012-es koncertfelvételt hallunk.

0: Beethoven 5. szimfóniának az elejét hallottuk, mai műsoron vendége Takács Nagy Gábor vezényelte a Verbier-i Fesztivál kamarazenekarát, egy 2012-es koncert volt, és ugye beszélgettünk itt közben a zenehallgatás alatt, hogy a Jonathan Delmar féle tulajdonképpen az első modern korban elkészült, utolsó negyedszázadban elkészült Urtex kiadásból játszanak sokan Beethovent, ez tulajdonképpen egyik legjobb hozzáférhető zenekari anyag. Elsőként ez volt kész, ez korábban volt kész, mint ahogy a Beethoven összkiadásban a Handel jutott volna idáig. Ugye ezt a historikusok is vették elő, az én volt tanárom John Eliot Gardiner, Beethoven szimfónia sorozata is, ha jól emlékszem, talán ő volt az egyik első, aki ezt a kiadást használta.
1: Egyébként őt hallgattam sokszor. Hallgattam a régi historikus nagy előadóknak a felvételeit, és az artikuláció, és milyen módon közelítik, abból én rengeteget tanultam. De miközben a játékunk mégsem az ő fajta játéka, de azért én sokat tanultam abból, hogy mennyire fontos német mással hangzókat. Tehát beszédszerűen játszani, artikuláció, egymás figyelése. Tehát amit már én csinálok, az próbáltam tanulni a nagy elődöktől, ők is, a tradíció is, de közben én magam lelkén keresztül.
0: Barokk trombitákat használtok, barokk timpanit,
1: igen.
0: A többi hangszer pedig modern és hangszer. Fantasztikus játékosok játszanak. Hát ebből a 5. szimfónia elejének az első 20 másodpercéből egyébként fel lehet mérni egy zenekarnak a színvonalát.
1: Ugye? Igen. Hát, és egyébként, mint karmesteri feladat is, nem könnyű elkezdeni a karmester technikai dolog miatt, de mikor találkoztam Bernard Haitinkan a lucerni házában, beszélt az életéről, mert ő hallott minket a kvartettel, megkérdeztem, hogy ön ismerte Carlos Kleibert, és azt mondja, igen, mikor kb. 35 évesek voltunk, találkoztunk a londoni Covent Garden folyosóján, az opera folyosóján, és jön szembe, és gondoltam, hogy akkor most üdvözlöm Carlos Kleibert, és erre odaér hozzám, és azt mondja, jó reggelt kívánok, Haitink úr, mutassa, hogy kezdi a Beethoven 5. első tételt. Szóval ez egy ilyen karmesterek között is egy ilyen
0: fontos,
1: nagy kihívás.
0: Fontos kérdés. Lehetőleg egyszerre.
1: Lehetőleg egyszerre. De egyébként egy nagy kihívás, mert hogyha nincs egyszerre, főleg nagyon jó zenekarral, akkor az tudja, hogy nem a zenekarnak a hibája. Szóval az ember a bőrét viseli a vásárait az elején.
0: Nem tudom, mennyire emlékszel arra a történet, hogy a párizsi operában már a 17. század végétől, amikor az első akkord megszólt, akkor a közönség tapsolt. Elvárták azt, hogy legyen taps az első akkord után.
1: Igen?
0: Mert itt a papapapam, hogy ez meg. Ezen a ponton akár tapsolhatnának is, bár nincsen a közönség általában abban a hangulatban.
1: Igen, és Daniel Barenboim, vannak ismerőseim abban az arab-izraeli zenekarban, azt mondja, hogy a Barenboim úgy, ez meg volt próbálva, hogy kijött a Barenboim, megfordult, és bum, a visszafordulásnál beintette ezt, nem azért, de ez egy koreográfia volt, hogy ez egy ilyen hatás, meghajol, pa-pa-pa-pa.
0: John Eliot Gardiner, amikor az évszakokat vezényelte Budapesten 92 körül, igen. Óriási élmény volt egyébként ez a koncert. Én ott voltam, a kongresszusi központban volt, és vacak akusztika ellenére fantasztikus élmény volt a koncert.
1: Persze.
0: Ott ő kiment, hogy az első akkord, az a fortissimo akkord az évszakok elején, az azonnal jött. Igen. Tehát ott a operazenekar még nem biztos, hogy felvette volna a hangszert ennyi idő alatt, de hát...
1: Ja, hogy bum, ugye? Bum.
0: Igen, hát az jó kezdés, úgy. De az a nagyon jó volt ez, és utána az 5. szimfóniából két részletet választottál még, a 3. és 4. tételből egy-egy részletet.
1: Beszéltünk arról, hogyha egy zeneszerzőnek egy óriási fényt akar behozni, akkor előzőleg sötétséget csinál. És mielőtt berobban a 4. tételnek a pam-pim-pa, ez az óriási fény és a halleluja zene, azelőtt pianississimot, PPP-t ír, egész halkat játszik, és megtaláltam Robert Schumann, mikor először hallotta a Beethoven 5-et, Schumann leírja, hogy a zenekar nagyszerűen játszott, azt hiszem Mendelssohn vezényelte, és egy kisfiú ült mellettem, és megbökött, nagyon félek. A zene az, ez ilyen kísérteties, úgyhogy amikor ezt elmondtam a Verbier kamarazenekarnak, játsszuk úgy, mintha a Schumann mellett ülő kisfiú, hogy valami félelmetes van benne, mielőtt berobban a boldogság.
0: Hallgassuk meg, tehát milyen ez a nagy kontraszt.

0: Beethoven 5. szimfóniájának a fináliának az elejét hallottuk, ahogy a harmadik ételnek a szorongásából, mert azért van bőven szorongás, meg igen, víziójából, lázálom is van az egészben, pontosan, egy picit, igen, ilyen Schubertes dolog, és ugyanakkor pedig ott van ez a Haydn őskáosz cémoljából, végtelen szomorúságából és cémoljából ez a fény, igen, itt van ez a rendkívül pozitív finálé kezdés.
1: Igen, és nagyon fontos volt, mondtam a zenészeknek, hogy ugyan fortissimo van, de ne drámai fortissimot játszanak, hanem inkább fénye legyen, mint óriási eleje, dinamikája. De szóval, hogy a legfontosabb mégsem a decibel, hanem a mögöttes, a szín.
0: Hát, hogy tudjuk, hogy miről szól.
1: Hát pontosan.
0: Nem, a decibel az önmagában nem mond semmit.
1: Az önmagában nem mond semmit, szóval azt mondtam, hogy mi színészek vagyunk, nem a szavakkal, hangokkal, tulajdonképpen a hangszín és a miensége sugározza a zeneszerző spiritualitásának a szellemét. Tehát, és hát szerencsém volt természetesen, mert nagyszerűek a játékosok.
0: Gyönyörűen játszanak, következik a 6. szimfónia legeleje.
1: Igen, na most a 6. szimfónia legelején nagyon érdekeset mondok, hogy tirampimpi jararampampá, tehát ugye nagyon ismert a zene, és én ezt nem tudtam. Bartók Béla 1941-ben, ha jól tudom, kapott New Yorkban a Columbia Egyetemen, hogy dolgozza föl a szerb-horvát népgyalgyűjtést, és ő megtalálta, hogy ez egy szerb népdal.
0: Ha csak nem valaki szerb, aki hallotta a Beethoven szimfóniát, és utána népdal lett belőle, soha nem lehet kiszárni ezt sem.
1: De ő megtalálta a kottát.
0: Hallgassuk meg.

0: Hatodik szimfónia legelejét hallottuk, mint egy népdal indul el, és nagyon-nagyon tetszett nekem ez a nyugodt tempó, és utána az egész szépen, ahogy a zenei forma irányába elindul.
1: Pontosan, igen.
0: Felvettétek a tempót, 2018-as felvételt hallottuk.
1: Igen, és nekem nagyon érdekes volt az, hogy nem próbáltam nem egy tempóban vezényelni ilyen tételt. Találkoztam Mihály Pletnyev, az orosz zongorista, azt mondta, talált egy könyvet Cserny, a londoni antikváriumban, aki leírja, hogy hallotta Beethoven a saját szonátáit játszani, és nem pontosan egy pulzációba játszotta a tételeket, de pontosan tudta, hogy hogy áll össze a nagyforma, tehát
0: Pontosan, tehát ezt nem lehet. Nem kell tempót tartani, egy tételnek egészben kell, hogy legyen egy tempó.
1: Pontosan erről van szó, úgyhogy engem nem kötött gúzsba ez a rács, hogy jaj, csak nehogy véletlenül lassabb, meg gyorsabb, nyugodtan.
0: De hát egyébként Arnonk úrnak azért óriási érdemei vannak ebben, tehát Arnonk úr hozta be ezt a fantasztikus szabadságot, és Arnonk úrnak, ha szabad ezt a megjegyzést tennem, szerintem a legjobb bécsi klasszikus felvételei, azok nem a saját zenekarával készültek, hanem az Európai Kamara zenekarral, ahol ugyanilyen szabad szellem, végtelen tudású, nyitottságú és szellemileg friss zenészek.
1: És én rengeteget tanultam az ő magyarul is megjelent könyveiből, meg a cikkeiből, és pontosan hallgattam Arnonk úrtot, nagyon szeretem.
0: Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem tudja a tempót tartani, az baj, de még nagyobb baj, ha tartja a tempót.
1: Pontosan. Ja, és ha már itt tartunk, Mihály Andrásnak volt egy zseniális megjegyzése, Beethoven vonosnyés próbákat tanultunk nála, azt mondja, a zeneszerzőnek két rémálma van. Az egyik, hogyha a játékos nem játssza el minden, ami be van írva a kottába, de még nagyobb rémálma, ha csak azt játssza, ami a kottába van.
0: Hát igen. Hetedik szimfónia következzen, hetedik szimfónia második tételéből, egy rövid részletre van időnk.
1: Most itt el kell mondanom, hogy néha egy film, egy híres film rengeteget tehet a klasszikus zene megszeretéséhez, mint hogy az Amadeus film sok embert a Mozarthoz vitt, és ez a lassú tétele a hetedik szimfóniának, ez benne van a Király beszéde című híres filmnek, ami Oscar-díjakat kapott, és megmondom őszintén, hogy a Genben, ahol élek, rengeteg fiatal azt mondja, hogy ők megszerették Beethovent, mert látták ezt a Király beszéde filmet, és hogy micsoda gyönyörű zene. És vannak, akik ezért elmennek koncertra. Tehát sokszor segít rám az ilyesmi.
0: Mozart 467 zongoraverseny. Lassú tétel, Elvira Madigan, ugye így, nekem van olyan lemezem, ahol ezt így írták ki, amerikai kiadó, kiírta, hogy Elvira Madigan koncertó, persze. Azt szerintem a másik koncertó, Glenn Gould játsz, azon a lemezet, azért vettem meg. Hallgassuk tehát, ami következik, hetedik szimfónia, lassú tétel eleje.

0: Beethoven egyik legschubertesebb zenéje szerintem.
1: Igen, ez
0: a lassú tétel, 7. szimfónia. Lassú tételét hallottuk, egy 2021-es, tehát a COVID alatt készült koncertből, hát nem lehetett könnyű időszak, és ehhez a zenéhez, ha szabad azt mondanom, már előtisztelettel, de szinte illik a COVID-nak a szorongása, mert ebben a zenében ott van.
2: Pontosan, és le a kalappal a zenészek előtt, mert a 7. 8. szimfóniát is maszkkal játszották a színpadon.
0: Hát, ami eléggé korlátozza az ember életkedvét.
2: Pontosan, de viszont nagyon örültek annak, hogy megint játszhatnak, szóval egy nehéz időszak volt.
0: Emlékszem, 21-ben mi akkor voltunk 30 évesek az Orfeó zenekarral, és akkor mi nagy ezdult, meg ilyesmit játszottunk Zeneakadémián maszkban, közönség nélkül, és a közösséget, a zenekari közösséget valahogy nagyon összeforrasztotta ez a közönség nélküliség. És tudtuk, hogy persze nézik a közvetítést, meg...
2: De összeforrasz.
0: Emlékszem erre az érzésre, és mintha ezt is érezném ebben a nagyon szó, ugyanak elképesztő finom hangszínen. És,
2: igen,
0: és
2: próbálom, sokat beszéltem hangszínről, hangszínekről. Egyébként, ha már erről beszélsz, hogy összehozza a közösséget, néha a probléma összehozza a közösséget, nagyon nagy futballbolond vagyok, és én olvasok edzőknek a nyilatkozatait, állítólag, amikor kiállítanak egy játékost, és csak 10 maradnak 11 helyet, az összeforrasztja őket.
0: Olyankor néha megfordítják a mérkőzést.
2: Pontosan.
0: Mert plusz energiát
2: ad. Mert hirtelen plusz energia, mert most itt a bajjal kell szembenézni, de mégis együtt vagyunk.
0: 8. szimfóniából egy rövid részletet halljunk az első tételből.

0: miközben hallgattuk a 8. szimfóniának az elejét, ugye, ami egy kirobbanó akcentus, amikor valaki föltépi egy régi barát, beront egy szobába, és azt akartam mondani, hogy, és nyomban mondja a történetét, ugye ez az egyetlen, amelyik így kezdődik.
1: Egyetlen Beethoven szimfónia, ami azonnal így indul.
0: Óriási élmény, és nagyon-nagyon szépen játszák már. De sokszor mondtam, de hát tulajdonképpen le vagyok nyűgözve ezektől az előadásoktól. Bevallom a tisztelt hallgatóknak, hogy én most hallottam először ezeket a felvételeket itt a műsor alatt, tudtam, hogy nagyon érdekesek, és tudtam, hogy megjelent, és ez volt tulajdonképpen az oka, egyik célja ennek a műsornak. Csodás az előadás, és 9. szimfóniához elérkeztünk.
1: Igen, elérkeztünk 9. szimfóniához, aminek nagyon nagy kihívása volt. Mert egyetlen egy előadás volt, és a kórus és az énekesek csak egyetlen előadásra voltak lekötve, és én tudtam, hogy ha nem sikerül úgy az előadás, nem hozza ki a dalságom a
0: fontot. Az egész sorozatot.
1: Az egész sorozatot nem. És azt is tudtam, hogy a koncert után pont egy óránk volt. Egyetlen egy óra arra, hogy az esetleges bejövő kis bakikat, vagy dolgokat...
0: Ez a no pressure szituáció.
1: Igen, no pressure szituáció, és akkor, arra nagyon büszke vagyok, utólag a zenészek azt mondták, hogy egy valamit nagyon jót mondtam a főpróbán. Tudtam, hogy itt óriási teher van, én rajtam is, ő rajtuk is, azt mondtam, figyeljetek, nagyszerű zenészek vagytok, ne próbáljatok tökéletesen játszani, mert abban a pillanatban a teher olyan nagy lesz, hogy rengeteg hiba lesz, úgyhogy úgyis utána lesz egy kis időnk, zenéljünk, mindenki mindenkit
0: hallgat. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor az első hibától kezdve jó egy koncert.
1: Egyébként ezt én is ismertem. És itt be is jött ez, elkezdtük az első tételt, nagyszerűen indult, egy apró baleset történt az első perc után, és mindegyikünk bevallotta, most már zenélünk, és hirtelen megkönnyebbültünk, és igazán nagyszerűen zenéltek.
0: Én egyébként úgy szoktam lemezeket csinálni, operákat, hogy fölvesszük stúdió körülmények között a koncertteremben 2,5 nap, és a harmadik napon este eljátszuk a koncertet. Úgyhogy tudjuk, hogy koncert nélkül is már megvan az opera, és az énekesekben ez olyan energiát szabadít föl, hogy a koncertekből hatalmas részekbe kerülnek utána a vágott anyagba, mert az énekesek a koncerten mindenfajta teher nélkül a maximumot adják.
1: Pontosan.
0: Harmadik tételből hallgassunk egy részletet.
1: Igen, a harmadik tételt azért választottam, mert ez a mű szíve. Mindenki a negyedik tételről beszél, ami csodálatos újongás, de 17 éven keresztül mind a 17 Beethoven kvartettet játszottam, és ez a tétel, a lassú tétel a késői Beethoven kvartetteknek a szintjén van azoknak a csodálatos lassú tételeivel.
0: Nagyon kíváncsi vagyok a tempóra.

0: Nagyon szép volt ez a harmadik ételkezdés, és ugye nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy a műnek, hiába még itt meg se szólalt a kurus meg a szólisták, de tulajdonképpen ez a középpontja, ez a szíve és ez a vallomás.
1: Ez az igazi mély vallomás. Csodálatos, mekkora lelke volt, le is írta, hogy lehet, hogy furcsa, különc ember vagyok, de a szívem jó, és szeretek mindenkit.
0: Ebben nagyon ott van a Mozart Haydn által kidolgozott zenei nyelv, és ugye Beethoventől meg egy új fejezet kezdődik. Én azt szoktam, hogy a Beethoventől kezdődően van egyes szám első személyben az zenetörténet előtte. Egyes szám harmadik személy volt, Beethoventől kezdve egyes szám első személy.
1: Ó, ez gyönyörű, amit mondasz, és Szabolcsi Bence úgy mondja, hogy Beethovennel egy nagyot szökik előre a zenetörténet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gratulálok ehhez a fantasztikus sorozathoz, és mindenkit arra biztatunk, hogy hallgassa meg Takács Nagy Gábornak a Beethoven szimfónia sorozatát, amely a Deutsche Grammophon lemezén, gondolom interneten is mindenhol elérhető. Búcsúzzunk a 9. szimfóniának egy részletével.
1: Itt nagy teher volt rajtunk, mert tudtuk, hogy nagy a tét, ha nem sikerül jól, nem hozzák ki, és itt a legvégén az öröm ujjongás, már mosolyogva játszották, mert tudtuk, hogy jól sikerült. És ez hozzátett valamit, most is beleborzongok, miközben mondom.
0: A futball hasonlattal éreztétek, hogy már ez behúzhatatlan előnnyel vezettek
1: most
0: a
1: már, végén. Most már igen, 5-0-ra vezetünk.
0: Ezzel búcsúzunk a közönségtől. Nagyon köszönöm Takács Nagy Gábornak, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Beethoven 9. szimfóniájának örömével, negyedik tétel örömével, extázisával szeretnénk önöknek nagyon szép délutánt és estét kívánni.

0: 2025. március 16-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból. Július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. Radnóti Zsuzsa, Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori vezető dramaturgja, Örkény István özvegye márciusban 88 éves korában hunyt el. 2025. január 12-én volt műsorunk vendége. Most ráemlékezünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
2: Örülök, hogy itt lehetek, ahogy azt szokták mondani, de tényleg így van.
1: Az első dramaturg ebben a műsorban, és ha jól tudom, akkor Magyarországon az egyetlen Kossuth díjas dramaturg.
2: Azt hiszem, hogy igen.
1: Ugye ez egy kicsit háttérbe van szorítva ez a szakma. Nem is biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mivel foglalkozik egy dramaturg. És gondolom, amikor ön is elvégezte az ELTE-n a magyar-német szakot 1963-ban, rögtön akkor be is került utána a Víg Színházba. Gondolom nem azért iratkozott be a magyar-német szakra, hogy aztán dramaturg legyen, vagy ez már akkor jelen volt az életében?
2: Nem, dehogy is. Hát természetes, akkor még szerintem, amikor elkezdtem középiskolába járni, sőt, amikor végeztem, akkor már nagyjából tudtam, hogy mi az, hogy dramaturg, dramaturgia. Annyi volt még csak, hogy érdeklődtem a színház iránt. Na most képzelj el, hogy ez milyen sok embernél van, hogy érdeklődik a színház iránt, de hát nekem szerencsém volt. Aztán az egyetemre kerültem, és onnan kerültem aztán be már a Víg Színházba, aminek van egy nagyon pici kis anekdóta része, ha ez érdekli a hallgatókat és magát. Nagyon egyszerű anekdóta, még annak se nevezném. Én a Lukács uszodában nagyon szerettem járni, és ott napozott nagyon sokszor a Petes Sándor, a drága, öreg, nagyszerű színész. És valahogy elkezdtünk beszélgetni az én rajongásom a színház iránt, és azt mondta, te kislány, gyere be egyszer a Víg Színházba, bemutatlak a Címer József fődramaturgnak. Én mondtam, nagyon köszönöm, és aztán hazaszaladtam, és megnéztem, hogy mi az, hogy dramaturg. És aztán hát úgyis ki fog derülni, hogy mi. Minden esetre egy színház közeli ember. Ennyi a rövid bevezető történet. Lényeg az, hogy elmentem ehhez a Címer József fődramaturghoz, aki hát nagyon nagy szeretettel fogadott, és ő tanított be arra, hogy mi az, hogy dramaturgia, mert zseniális dramaturg volt. Kis könyvtára volt még akkor a Víg Színháznak, és azt mondta, hogy addig nyugodtan csinálja a könyvtárat, úgy sincs könyvtárosunk, egy akkora helyiség volt, mint egy kis konyha. De jöttek azért a műszakiak, jöttek könyvér, minden, de azért közben tanultam a Címer Józsefnél, és hát egyre több anyagot adott, az azt jelenti, hogy már mindjárt mondjam, hogy mi az, hogy dramaturg, adott nekem olvasnivalókat, darabokat. Mégpedig először nagyon egyszerűen, hogy azokat a darabokat adta oda, amit dilettánsok írtak, amit állandóan adlak le. Nekem végig az évtizedek alatt jöttek állandóan ilyen darabkezdemények, vagy darabok, amiről azt hittem szerencsétlen ember, akik soha az életükben nem lesznek drámaírók, de megőrülnek azért, hogy darabot írhassanak, és ott legyenek a színpadon a szövegeik. És akkor ezeket nézegettem, jegyzeteket írtam róla, és aztán lassan egyszer csak elkezdett odaadni komolyabb írásokat és komolyabb darabokat. Ugye aztán a második fokozat, amikor írók írnak darabot, de azok nem jók, hanem nagyszerű prózaíró, ritkábban versíró.
1: És ez egy fiatal dramaturg megmondhatja egy esetleg már befutott írónak, hogy bizony ez nem jó ez a darab, vagy színházban nem lehet előadni?
2: Azt akkor én még nem mondhattam meg. Én elmondtam a Címer Józsefnek, a főnökömnek, és aztán ő közvetítette. Na most mikor már én ott maradtam, mint dramaturg, és egyelőre nem is nagyon sokáig nem is volt, csak tanítványom volt utána, amikor már lehetett, akkor már nyugodtan bárkit behívhattam, és komolyabb íróknak is megmondhattam, mert akkor már értett ahhoz, hogy mi az, hogy darabírásnak a törvényszerűségei. És a fülembe van, az máig és az első pillanatokban is benne volt a Címer József alatt, hogy mi az, melyik az az írás, melyik az a szöveg, amiben az emberek, akik beszélnek egymáshoz, az hogy szólal meg a színpadon. Tehát a szövegnek, a dialógusnak és a darab vezetésének, a dráma vezetésnek van egy nagyon-nagyon szigorú feltétele, csak nagyon kevesen tudják, mert azt hiszik, hogy leírnak két nevet, és akkor az egyik mond a másiknak valamit, az már dráma. Na most természetes, hogy nem. Mélysége van a jó darabok szövegeinek, a jó drámák szövegeinek, hát most nem kezdek magyarázni klasszikus írókat és zseniális írókat, de valahol, hogy az meg tudjon szólalni, és ugyanúgy szólaljon meg, mint hogyha egy valódi, tényleg egy ember beszélne.
1: Ehhez csak inkább érzékkel, vagy ezt ebből van, ami meg is tanulható?
2: Tanulható, mert a egykori főiskolán volt is dramaturg szak. Tehát lehet tanítani az alapvető dolgait, hogy mit jelent egy dráma. Ugye arról nagyon sok komoly elméleti írás van, hogy miről kelljen, hogy szóljon, mi az, hogy dialógus, mikor szólal meg egy jó dialógus, mikor kell fölvinni egy jelenetnek a csúcspontját, és mikor kell lassan bezárni, és mitől jó drámaíró a Csehov, és mitől zseniális a Shakespeare, és akkor azt elemzik, hogy milyen egy drámának a fölépítése. És utána, ha megszólalás, a úgynevezett dialógus, hogy mondható, hogy ha valamit mondok, annak van-e hatása, vagy egyszerűen egy túlbeszélt szöveg. Szóval itt nagyon sok dolog van.
1: Erről sok szakmai dologról azért igen, majd egy kicsit később igen, is jó, beszéljünk, igen. És a nagy írókkal, akikkel igen. találkozott, Örkény István felesége volt, és az archívumban találtam jó néhány részletet, ahol Örkény István beszélt, és meg tudtam lepni egyik másikkal, hogy vagy nem emlékezett, vagy nem is hallotta. Egy kívánság műsorban pont a zenéről nyilatkozott Örkény István 1973-ban. Most mutassuk meg ezt a hallgatóknak.
3: Kedves Örkény úr, ez a beszélgetés tulajdonképpen egy kívánság műsor keretében hangzik majd el. Én a beszélgetés

0: lenni, WC-t javítani, vízvezetéket. Most abba hagyom, mert még nagyon sok mindent tudok, ami sem, más nem érdekel, ezen kívül írással is foglalkozom, de a Jóisten, amikor ezzel a sok jóval elhalmozott, akkor, amikor a hallást, a zenei hallásra került a sor, Szűk Markónak bizonyult. Nekem nincs hallásom. Na most nem akarok túlzásba esni, nem vagyok süket, nem vagyok botfüli. Olyan halláskám van. Szóval én a zenét mindig csak nagyon nehezen tudtam, mindig vágyottam, sóvárogtam utána, éppen azért, mert nekem nem esett az ölembe. És nekem a zene, a szép zene, az igazi zene, az mindig valamilyen nagy küzdelem után lett csak az enyém. Tehát nekem kétszer, háromszor, négyszer meg kellett hallgatnom Bartókot, Mozartot, Bachot, Beethovent, hogy ötödszörre valamit értsek belőle. Már ezzel is sokat mondtam, hogy ötödszörre élvezzem. Képzelje el, hogy magának ötször meg kell enni a dobostortát, és nem érez semmit, mintha taplót enne, míg hatodszorra egyszerre csak, Istenem, milyen szép, ez milyen jó íze van ennek. Hát így küzdöttem én föl magamat ahhoz, hogy néha nap le tudjak ülni a lemezjátszóhoz, vagy el tudjak menni egy hangversenyre, és gazdagabban térjek haza.
1: Mikor kezdett el a zenével foglalkozni? Most szándékosan ezt kérdezem, mert a zenével küszködött, a zenéért megküzdött. Mikor kezdett el a zenével, a muzsikálással foglalkozni?
0: Hát ezt jótól kérdezte. Tudnélik, én 7 éves koromban kezdtem el, megvallom, nem szabad elhatározásból, és nem a magam jó szántából, hanem szüleim makacs és visszatántoríthatatlan kényszere következtében a zongorázással foglalkozni. Mondhatom magának, hogy sikertelenebb zongoraművész, mint én, Magyarországon még nem született. Én 3 zeneiskolába jártam, 2-ből kitiltottak. Ez szüleimet nem rendítette meg. Utána jártam zongora tanárokhoz, zongora tanárnőkhöz. Jártam egy fél évig, skáláztam, és akkor bizonyos zeneműveket, majd mindjárt rátérek melyiket, mindegyik megpróbálta velem lejátszatni, és sikertelenül. Szüleimet ez sem tántorította meg. Anyám végül elvitt engem az ifjúkorom leghíresebb zongora tanárnőjéhez, akit azt hiszem Szende Margitnak hívtak, aki 4 hangot leütött a zongoráján, és megkérdezte tőlem, azok milyen hangok voltak, ma már nem emlékszem, de ő lecsapta a zongora fedelét, és azt mondta, asszonyom, ne fáradjon a gyermekével. Mire elmentünk, és anyám azt mondta, nem kell ám minden öreg asszonynak felülni, és tovább tanítatott engem. Hát nézze, most már megmondom, hogy mi volt az a zenedarab, amihez életem legszörnyűbb szenvedései fűződnek. Én csak arra emlékszem, hogy ez volt a címe, a hazatérő vidám földműves. Ami azért is jó, mert a hazatérő földműves többnyire fáradt szokott lenni, ez a földműves vidám volt.
1: Kován Kálmán zongora könyvéből
0: igen,
1: származik ez a...
0: Igen, zongora könyvből, amiből több nemzedék tanult zongorázni, sikerrel, én bal sikerrel, de hogyha én ezt egyszer az életben meghallhatnám még, a hazatérő vidám földműves dallamát, ez nekem a legszebb születésnapi ajándékom lenne.

0: Schumann művét hallottuk. 1973-ban nyilatkozott Örkény István Fikár Lászlónak, és amikor meghallgattuk már itt a felvétel előtt is Radnóti Zsuzsával, akkor rögtön azt mondta nekem, hogy hát így kell nyilatkozni.
1: Hát igen, gyakorlatilag a mi életünk az nem olyan volt, hogy én mindig kisebbségbe éreztem magam, mert akkor nem tudtunk volna ilyen gyönyörű, harmonikus életkapcsolatba élni. De hát amikor ő elkezdett nyilatkozni, hát az írásról nem is beszélek természetesen, amikor elkezdett nyilatkozni, akkor az improvizációnak egy olyan elképesztő magasságait tudta megteremteni, meg elmondani. Soha nem mondott többet, mint amit kérdeztek tőle, de az olyan volt, mint amikor valaki leírja és

0: 25-ször átjavítja, és egyből gyönyörűen azonnal a lényegről beszélt, annyi ideig, amennyit kértek tőle, szóval egy olyan profi volt, hogy
1: és mennyi humort
0: csodálat volt. Na most arról nem is beszélek, hogy amit mondott, és ahogy mondta, és a humor, és a gondolat, hát szóval az természetes.
1: És nekem azt tűnt fel, hogy mennyire szépen beszélt, az orgánuma is milyen tökéletes volt, járt ő esetleg beszédtechnikára, hát mint egy színész úgy beszélt ő.
0: Soha nem járt, semmi köze nem volt a tanításnál, se a színházhoz, se a drámaíráshoz, semmihez. Később lett aztán természetesen. Ez egy nagyon szerencsés adottság volt, a többiről nem is beszélek.
1: Azt mondta, hogy nagyon közel állt önökhöz a zongora muzsika, és Mozart zongora muzsikát kért, mégpedig a 271-es köhögy jegyzékszámú Ezdur zongora verseny első tételéből hallgatunk meg részletet. Fehérvári Zoltán, a szólista, az Anima Muzicé kamara zenekar játszik, a felvétel pedig 2012-ben az Óbudai Társaskörben készült.

0: Mozart 271-es köhögjegyzékszámú S-dur zongora versenyének első tételéből szólt a résztet. Fehérvári Zoltán volt a szólista, az Anima Musicae kamara zenekar játszott. 2012-ben az Óbudai Társas Körben készült a felvétel. Már az előző Schumann műnél is, ami ugye egy gyakorlókönyvből származott, Kován Kálmán gyakorlókönyvéből, aki az 1900-as évek környékén két ilyen gyakorlókönyvet is írt, és ugye Örkény István körülbelül hát most már 100 éve, hogy elkezdhetett ugye 7 évesen zongorázni. Azt mondta, hogy ön már nem ezekből a könyvekből tanult.
1: Hát én még odáig se jutottam el. Ezt most el kellene árulnom, vagy jobban kellene fogalmazni, hogy én úgynevezett könyvből tanuljak. Jött egy idős zongoratanárnő, aki nagyon csúnya volt, és odaültetett engem a pianinónkhoz, mert az volt nekünk, és elkezdtem magyarázni először az oktávokat, az ujjaddal mit kell csinálni, és már akkor éreztem, hogy itt baj lesz, mert először is a szegény hölgyet, aki vagy öregasszony volt, csak nekem volt, vagy nem is volt öreg, csak én hittem, hogy ez olyan kellemetlen volt nekem, hogy ott ül egy idős asszony, akinek nem is volt jó illata, és elkezdi nekem magyarázni, hogy mit kell csinálni, ami abszolút nem érdekelt. Nyilván érdekelhetett volna, ha úgy mondja el, szóval valami tűz, vagy valami nagyon profizmus van haza, de hát, hogy ilyen kis, ahogy mondtam már, hogy polgári családból származom, kispolgári, polgári, ott divot volt akkor, még akkor is, hogy zongorázni tanulnak a gyermekek.
0: Ugye tanítónő volt az édesanyja, és az OTP-ben dolgozott az édesapja, de ugye Örkény Istvánék egy jóval módosabb családból származott, ott egy 6 szobás villa lakásban laktak. Neki talán ezért is ösztökélhették még tovább. Azt mondta, hogy önnél azért a szülei belátták, és viszonylag hamar abba hagyták ezt a zongoratanítást.
1: De amennyivel magasabb társadalmi szinten ért az Örkény család, annyival alacsonyabb szint volt, hát alacsonyabb. Hát szóval az OTP-nél dolgozni, meg tanítani a általános iskolába, ott nem kérték számon azt, hogy a gyermek mennyire tud zongorázni, vagy mennyire ismeri a zenét. Szóval ez a fajta kultúra, az csak abban a szinten volt, hát hogy mondjam, valamennyire kötelező, ahol az Örkény család volt. Ott már igen, az egyrészt korábban volt, ugye a mi családunk az, hát amikor én már léteztem,
0: már
1: akkor a háború után volt, igen.
0: Ő pedig ott a két világháború között volt, ugye gyerek?
1: Ja, igen, két világháború között. Ők igen, igen, természetesen, igen. Úgyhogy nálunk ez már inkább a hogy édesanyám elmondhatta a barátnőinek, hogy az én kislányom is tanul zongorázni, közben körülbelül ezen a szinten volt az egész dolog, amivel engem megpróbáltak hát legalábbis lemásolni, vagyis megnyitni, hogy vajon tudok-e valamit, és az a szegény tanárnő egy darabig kínlódott, aztán abba hagyták.
0: Azt már mondtuk, hogy már az egyetem elvégzése után rögtön a 60-as évek közepén bekerült a Víg Színházba, és ott aztán évtizedekig a legtöbbet, akivel együtt dolgozott, Marton László volt. Nagyon sok közös produkciót hoztak létre, és azt mondta, hogy nagyon fel is bojdult a Víg Színház, amikor jött az ötlet, hogy az Operaházzal közösen mutassák be a Varázsfuvolát.
1: Hát igen, a hökkenet az nem abból volt, hogy egy zenei művet, mert mióta Marton László ott volt a Víg Színházban, azóta szinte természetes volt, hogy zenei műveket mutat be a Víg Színház. Na most, hogy ez is megszülessen, és ez is létrejöjjön, ez volt egy kicsit már váratlan és szokatlan.
0: Fischer Ádám volt a karmester, aki annak idején el is mondta, hogy neki ez külön öröm volt, hogy a Víg Színházban is, mert ugye párhuzamosan mentek az előadások, aztán az Operaházban is, hiszen a háború előtt az édesapja Fischer Sándor zenei vezető volt a Víg Színházban, ráadásul a fordítás is az ő nevéhez fűződött, tehát neki érzelmi szálak is kötöttek, hogy a Víg Színházban is bemutassák. Azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, hogy sokat magyarázott Marton László, és egy óriás kivetítőn a híres Bergman filmből mutatott részleteket.
1: Igen, akkor ott az egész társulat és mindenki, és hát valóban az csodálatos volt. A Fischer ugye tanított a főiskolán, vagy a papa, vagy ő, nem, azt hiszem ő tanított már a főiskolán, ahol a Marton László megismerte őt, és egy nagyon komoly, hát hogy mondjam, kulturális barátságba kerültek. És aztán hát nyilván ezért is kérte néhányszor a tanácsát a Fischernek, úgyhogy hát ilyen szempontból a Martonnak nagyon jó kapcsolatai voltak, és hát ő természetes a zenei vonalán a főiskolának azt is nagyon aktívan csinálta, előadásokat csinálta diákjaival, zenés műveket, de aztán ott is ugye átment inkább a musicalekbe, mert fiatal embereknél nagyon, hát főleg zenés, nem zeneakadémián tanulók, hát ott ezeknek a fiatal embereknek inkább a musical állt jól.
0: És önnek például gyerekkorában akkor ugye nagy divat volt, és sokkal könnyebben elérhető, és volt mondjuk opera bérlete, tehát járt operába? Mondjuk testvére nem volt?
1: Nem, az nagyon furcsa, hogy én az igazán a zenei kapcsolatom az tulajdonképpen a Marton Lászlóval kezdődött, és aztán voltunk egyszer-kétszer, amikor ő a családjával is ment operába, akkor egyszer-egyszer elhívott engem is, szóval az én zenei műveltségem, hát nem akarom mondani, egy ilyen csodálatos stúdióba, szinte a nullával volt egyenlő. Onnantól kezdve viszont, mikor a Marton, aki nagyszerű, ugye hát ő egy csodálatos családban nőtt fel, akik mindenki a maga módján remek zenész volt és zenehallgató, úgyhogy ő, neki hát olyan műveltsége volt, hogy ő volt az, aki behozta a Víg Színházba a musicaleket, a zenés műveket, szóval mindent. Ezért aztán ő mellettem meg állandóan beszélt a nagy hangversenyekről, meg az operai bemutatókról. Szóval így az ember akarva, akaratlan, de inkább akarva közelebb kerülhetett a zenéhez. Aztán a munkánk együtt már akkor volt, amikor a musicalek születtek.
0: Arról egy kicsit később majd beszélni tudom. Fogunk. Azt mondta, hogy a Bergman filmet azt nagyon-nagyon szereti mind a mai napig, és érdekes, hogy néhány héttel ezelőtt Érdi Tamás volt itt a műsorban, és ő is nagyon szerette ezt a Bergman féle filmváltozatot, úgyhogy egy jól ismert részlet, Papageno és Papageno áriája következik most svédül természetesen a Varázs Huvalából.

0: Mozart a Varázsfuvola című operájából Papageno és Papagena áriáját hallottuk Bergman híres filmjéből. Radnóti Zsuzsa dramaturga vendégünk, a Macskajáték. Azt hiszem, hogy Örkény István nevét, ha mondjuk, akkor talán három dolog mindenkinek eszébe jut. Az Egypercesek, a Macskajáték és a Tóték. Ezt 1963-ban kisregényként írta meg Örkény István, és 69-ben dolgozta át drámává. Ebben egy kicsit ön is segítkezett, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ugye ő is dolgozott közvetlenül a háború után, Örkény István is, például az Ifjúsági Színházban dramaturgként.
1: Igen, tehát meg ő... a Magyar Néphadsereg Színházában is, igen. De hát nyilván nem azért, mert hogy ez neki nagyon nagy kedve volt, vagy elhivatottsága, hanem egyszerűen egyrészt nyilván mindig szerette a színházat, de hát valószínűleg ott kínáltak föl neki valami kisebb állást, hogy legyen megélhetése, meg papírjai, hivatalos papírjai, meg minden. Ugye ő nagyon sokáig hadifogoly volt, hát nem volt itthon, tehát amikor aztán az 50-es években elkezdődött, az 50-es, 60-as években inkább elkezdődött az itthoni élete, hát akkor ő örült, hogyha valahol kapott valami lehetőséget, és hát nyilván ez volt az első, hogy fölkínálták neki, hogy ő most legyen dramaturg, úgyhogy ő nem vette nagyon komolyan. Mosolyogva mondta egyszer valakinek, te, ma mondd már meg, hogy mit csinál egy dramaturg. Hát persze tudta, hogy természetesen, amit már majd elmondok, vagy elmondtam, hogy mit csinál egy dramaturg, de hát ő egyszerűen bejárt, jól érezte magát, nem kértek tőle semmit, hát ez nagyon korai években volt, és tudták, hogy nem nagyon ért hozzá, de viszont jó, hogy ott volt.
0: Ugye aztán 71-ben volt a Macskajátéknak az ős bemutatója, mégpedig Szolnokon. Én emlékszem, hogy jó néhány évvel ezelőtt Bodnár Erika volt itt a műsorban, és az ős bemutatón ő játszotta Egérkét, és Szolnokra pedig azért esett a választás, mert egy fiatal rendező, Székely Gábor, kérte föl talán Örkényt?
1: Igen. Ő olvasta persze a Macskajáték próza változatát, és aztán ismeretlenül azt hiszem nekem szólt először, hogy hát ő szeretne beszélni a férjemmel, és akkor kérdeztem, hogy hát miért akarsz vele beszélni, és akkor mondta, hogy hát ő nagyon gondolkozik azon, hogy van neki egy csodálatos színésznője, és hogy annak milyen csodás lenne, ha lenne egy színpadi változata, mert hát ugye a kisregényt olvasták, akkor persze hát én egyengedtem az útját a Székely Gábornak, és aztán először óckodott tőle István, azt mondja, a saját írásomat nem fogom átírni, és aztán akkor a Székely Gábor többször hihetetlen lelkesedéssel telefonon élőben beszélt vele, hogy kedvet csináljon neki, és így elkezdte meg, nem tartott soká. Szóval gyönyörűen, amikor elindult, onnantól kezdve ő nagyon hamar írt, főleg színdarabot. A prózával nagyon vigyázott, nagyon sokat gondolkodott, nagyon sokat javított, de valamilyen módon a drámaírás az neki, majdnem azt mondom, egy kicsit túlzás persze, hogy játék volt.
0: De például önnek megmutatta a Macskajátékot?
1: Természetes, hát az első variációt megmutatta, illetve hát majdnem azt mondom, hogy készen volt. Szóval ezek az ő nagy műveinél, aztán voltak olyanok, amik nem ennyire ismerősek, hogy ilyenkor hát gyakorlatilag majdnem készen volt, szóval húzásokat javasoltam, vagy egy-egy szó változtatását, vagy egy nevet, vagy bármit, szóval mindenképpen kisebb rendű dolgok, csak egyszerűen én láttam először. Én mondtam el neki, hogy ez jó, mert az gyönyörű volt benne, hogy állandóan kétségei voltak az írásainak a értékéről, mármint, hogy nem a saját értékéről, hanem az, hogy hogy fog ez megszólalni, vagy hogy fogják fogadni az olvasók, a kritikusok, szóval ez őt nagyon érdekelte és izgatta. És hát a drámaírásban pedig az, hogy hát most jót ír-e, vagy nem.
0: Még abban az évben, 71-ben aztán a Vígszínházban, pontosabban annak a Kamara Színházában, a Pesti Színházban is bemutatták a Macskajátékot. Súlyok Mária és Bulla Elma, hát legendás szerepe lett ez. akkor ez egy kicsi elégtétel volt, hogy ettől egy kicsit ő magabiztosabb lett, hogy hát ez a macskajáték egy óriási sikert futott be még Örkény István életében is.
1: Hát és a Tóték, ugye gyakorlatilag a Tóték volt először, úgyhogy és a macskajáték, hát az csodálatos volt, hogy annak is micsoda, hát hogy mondjam, íve volt annak a életének, sikerének, sorsának, hogy lementünk Szolnokra, és egyszer csak megszólalt a macskajáték, és akkor még egy kicsit javítgatott, meg mi beszélgettünk egy kicsit róla, és aztán akkor szólt a Székely Gábornak, hogy nagy, gyere, olvasd el. Innentől kezdve egy pillanat alatt ment a dolog. Csodálatos levélváltások természetes megőrződött, és meg is van, meg is jelent, hogy mennyit beszélgettek írásban a macskajátékról. Tehát, hogy mennyi legyen, mi legyen, hol legyen változtatás, ne legyen. És aztán abban van egy, ha már itt egy nagyszerű zenei stúdióban vagyunk, hát ott is van egy mellékszereplő, aki az énekesnek, akit Csermélényi Viktornak hívnak a darabban, annak az mamája, énekesnő volt, csak már megöregedett. Szóval ez a kettő a macskajátékban valamilyen módon megszólal az ő viszonya a zenéhez. A Csermélényi Viktor kövér volt, a mamája öreg volt. Szóval valamilyen módon egy nagyon pici iróniát beletett a zenébe. És ahogy megfogalmazott egy figurát, az mindig inkább átment groteszkbe, mint tragikusba, vagy akár normálisba, ami se ide, se oda nem billen, de mindig van benne egy groteszk. Tehát a Csermélényi Viktor csak akkor jó, ha tényleg kövér, és onnan szólal meg a hang. Nem azért, mert hogy fizikailag kövér, hanem egy kövér embernek a hangja az más rezonanciát ad, mint egy vékony ember hangja. Ezt is tudta. És mondom, hogy aztán ezért tudta nagy öröm mert ezt a Csermélényi énekest, aki már kiöregedett, ugye ez is lényeg.
0: Hogy igen, tehát nem a pályája csúcsán van, hanem igen, egy igen, idős, igen, idős operaénekes. Igen. Nem is volt aztán több műve, amiben operaénekes, nem. Legalább mellékszereplőként, vagy
1: nem,
0: bárhol muzsikus megjelent volna. Azt mondta, hogy most a varázsvollával mutassunk egy másik részletet, hát nem egy kövér, hanem egy nagyon szép testalkatú énekessel, Polgár Lászlóval, hiszen ebben a bizonyos Víg Színházi előadásban is Polgár László énekelte Szalasztó szerepét. Mozart operájának második felvonásából következik a részlet, tehát Polgár László énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Oberfrank Géza vezényli, a felvétel pedig a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1976-ban készült.

0: szerények. Nagyon ritkán van, hogy nem akarja, de mégiscsak úgy, mint egy király vagy egy királynő. Főleg a nők, azok tudnak olyan Súlyok Mária, hát az elképesztő, hogy milyen légköre volt, de csinálta is, szóval.
1: Most ezt már hallották a hallgatók. Ugye Polgár Lászlóról beszéltünk, hogy milyen szerény és kedves ember volt, és ugye itt ez 76-ban készült ez a felvétel, mindössze 30 éves volt, és már akkor milyen gyönyörűen énekelte Sarastro szerepét Mozart Varázsfúvola című operájából. Hát ugye korábban 64-ben mutatták be a Tótékat, és ahogy talán a Macskajátékból nem lett akkora siker a film változat, a Tótékből ugye Fábri Zoltán forgatott egy legendás filmet, az viszont óriási siker lett, és mind a mai napig, szerintem a fiatalok közül is mindenki ismeri ezt, és te hoztál Őrnagy úr címmel, mert ugye a film, ez egy megkerülhetetlen film a mai napig.
0: És milyen kár, hogy nem volt igazán jó a címe. Ugye a Tóték se lett volna jó, nem azt mondom, hogy a nagy közönség pont ezt nézte volna tömegével, de sajnos az Isten hozta Őrnagy úr, szóval ez se volt igazán szellemes cím, de nem ez a lényeg.
1: Meg kellett kérdezni egyébként Örkény Istvánt, hogy ő hozzájárult ehhez, hogy más címen menjen a film?
0: Azt hiszem, nyilván megkérdezték, de erre nem emlékszem.
1: Mert ugye nagyon-nagyon nyilatkozza is, és írja is többször az Egypercesek bevezetőjében, és ugye a könyv előszavában olvasható, hogy mennyire fontos, hogy milyen címet adunk, hiszen a villamosnál is megnézzük, hogy hányos villamost a szállunk föl.
0: Erre nem emlékszem. Lehet, hogy nem akart hozzájárulni, csak a Fábri ragaszkodott hozzá. Nem tudom a címmel kapcsolatosan, de itt a nagy élmény az mindenki számára. Latinovics Zoltán. Szóval az valami elképesztő volt, ugye a Tótékban az egyik főszereplő az Őrnagy, aki hát mindenkit elvarázsol, és a végén megölik, ugye hát ilyen röviden a történet.
1: Elvarázsol és megrémiszt azért.
0: És aztán
1: hozzá.
0: Hát persze, igen, mindnyájan az egész Tóth család a hatása alá kerül, és aztán a Latinovics Zoltán csodálatosan csinálta az Őrnagy.
1: Fábri Zoltán látta az ős bemutatót, amit ugye Kazimír rendezett a Thália Színházban egy két évvel korábban, és ott is Latinovics volt az Őrnagy.
0: Igen, azt hiszem nem látta, mert akkor még annyira nem volt érdekes, hogy most van ott egy Tóték című darabnak a bemutatója. Ugye aztán jött föl a híre, a súlya, a jelentősége a darabnak, és így került a Fábri Zoltánhoz, ahogy a Makkárolyhoz is így került a Macskajáték. Ugye szerintem a Macskajáték színpadi változatát sem nagyon látta a Karcsi, mert egyik se volt nagy színházba járó, hát Istenem, de aztán utána a Fábri rendezett persze színházba, és most visszatérve, szóval az Isten hozta Őrnagy úrban, Latinovics volt egy egyszerűen egy elképesztően csodálatos, szóval lejött a vászonról ez a szörnyetegség és elragadtatás, amit ez kiváltott, ez az Őrnagy figura, és ennek mind a kettősségét csodálatosan csinálta a Latinovics.
1: És ugye a többi szereplő Sinkovics Imre, Nai Márta, vagy a fiatal Vencel Vera, hát mindegyik őjük elképesztő alakítás.
0: Peti Sándor volt a postás.
1: A postás, szóval... hát az is egy akkora alakítás. Igen. Egyébként Örkény István ilyenkor nagyon örült.
0: Igen.
1: Hogy...
0: igen. Nagyon tudott örülni. Úgy, mint majdnem azt mondom, mint egy gyerek. Szóval boldog volt, és utána ott, amikor ugye vannak ilyenkor utána a találkozók, meg a társaság együtt a társagóba, hát akkor sugárzott. Akkor, hogyha az olyan szinten szólalt meg, és hát ez az első ősbemutató a Latinovicssal, hát a Kazimír Károly rendezte, hát ott mindenki csodálatos volt, a Dajka Margit, a Latinovics. A Nagy Attila,
1: és
0: igen.
1: És Hacser Józsa volt ott,
0: Hacser
1: ugye,
0: Józsa,
1: a fiatal lány szerepét ő alakította.
0: Igen, meg a Macskajáték is.
1: Akkor ő megérezte ezt, hogy ez egy örökké valóság lesz? Tehát, hogy
0: hát
1: ezt valószínűleg...
0: nézze, azt az ember az életben nem érzi meg, és ő, ha valaki, akkor ő az, aki soha nagy szót nem használ, nagy szavakat nem használ, se saját magáról, sem másról. Nagyon-nagyon vigyázott a fogalmazásba, de nem is hiszem, hát ez nem, amikor valami, hát ez mint színházi ember mondom, hogy a nagy siker esetén se lehet tudni, hogy az a siker milyen hosszan megy tovább, hogy évtizedekre, mert akkor beágyazódik, mint klasszikus, vagy pedig az első 10 előadásban, amikor az intellektusok jönnek el megnézni, aztán már a közönséget nem érdekli. Szóval ennek nagyon sok variációja van, következménye és hát oka és eredete annak, hogy mitől függ, hogy egy mű, hát ez a zeneművekre ugyanúgy érvényes, hogy a megszólalása után mennyire tud tovább menni. Szóval lehet, hogy van amelyik egy, szerintem egy Mozart, az tudhatta, hogy ő mit produkált, mert ott a környezete, ugye a királyi környezet azért visszajelezte, azt hiszem nagyon megfelelően, hogy valami működik-e, vagy nem működik.
1: Egyébként, ha lehet ilyet mondani, Örkény István melyiket tartotta a főművének, vagy melyiket szerette talán a legjobban, vagy ilyet nem lehet mondani?
0: Ne, ilyen, nem. Ő annyira precízen foglalkozott a saját műveivel, hogy nincs ilyen, hogy ezt jobban szerette, azt nagyobbnak tartotta. Szóval az egyperces novellák, a macskajáték, a tóték és a novellái, szóval ezek számára mindig akkor jelentett valami nagyon nagy megkönnyebbülést, amikor befejezte, amit csinált. Ő mindig érezte, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Most szándékosan használok ilyen hétköznapi szavakat. Úgyhogy amikor hazajött a hadifogságból, amit ő ott tudott, írt ott is, mert a Lágerek népe című, ma már kevésbé ismert műve, azok csodálatos, hát visszaemlékezések és portrék az ő hadifogolytársairól.
1: Találtam egy régebbi beszélgetést, 1975-ből való, Vitrai Tamás készítette vele, és ebben is beszél majd a hadifogságról, meg az ő természettudományos műveltségéről is. Hallgassunk akkor ebbe bele.
2: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
3: El.
2: És aztán?
3: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szerettem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És ezt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapadék, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett.
2: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságára kiható egyik legnagyobb élménye a háború volt.
3: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt 2 vagy 3 vagy 4 novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje. Nekem nem a háború rémségei, bár persze ez is, hát az állandó halál közelség, amiben éltünk. Az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy gyufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba, hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott hosszú barakok. Még most is látom rajtuk a havat, ahogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban, és egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok 3-4 ezeren, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a 2 légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki, és ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részesen lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át. Ide nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal.
1: Radnóti Zsuzsét közben azt mesélte nekem, hogy egyrészt Örkény István gyalog jött haza ugye a táborból, és hogy egy csajkát magával hozott, és ez egy nagyon kedves emlék volt mindkettejük számára.
0: Hát egy unikum volt. Egy különlegesség volt a maga nemében, mert egy képzőművészeti alkotás lett belőle. Mert rá volt írva a dátum, és rá volt írva még néhány szó, és ez csodálatosan valamilyen tűvel, vagy valamivel próbálták ezt megcsinálni, vagy ő csinálta, vagy segítettek neki. Szóval egy elképesztő régi csajka, ugye, ami nekünk már, még nekem is nagyon régi volt, ez a háborúból jött, hozta haza, és végig volt rajzolva. Hát mármint nem rajzolva, hanem valamilyen tűvel végig nyomkodták, dátumot és sok minden rá volt megírva, és aztán halála után a kislánya, a lánya, az Angéla, az nagyon kérte, hogy azt szeretné elvinni, hát mondom, természetes. De sajnáltam, mert hát egy elképesztő darab volt.
1: És ugye a lágerek népét itt a hadi fogságban írta, akkor megengedték neki, hogy egy ilyen őrbódészerűségbe oda bemehetett, ahol legalább egy kis asztal és szék volt, és akkor ott tudott írni.
0: Igen, arról van egy fénykép is. Nem tudom, hogy az ki csinálta róla, mert hát akkor egy fényképezőgép, hát szerintem valamelyik magasabb rangú tiszt lehetett, akinek volt fényképezőgépe. Hát egy nagyon halvány, nagyon természetes, egy nagyon különlegesen gyenge minőségű kép az anyagát tekintve, de hát ott lehet látni, amint ül egy ilyen kis, úgy látszik, hogy egy teljesen összetákolt asztalnál, és hát ott előre hajol, és volt valami papír előtte, meg egy ceruza. És hát nyilván ott írtam meg a lágerek népét.
1: És ahogy itt is nyilatkozott, nagyon más ember lett, és mondta, hogy ez nagyon-nagyon jellemző volt rá, hogy soha senkivel nem éreztette, hogy ő milyen nagy író, vagy milyen nagy tehetség.
0: Hát igen, az mondjuk a nagy embereknél, hogyha mondhatom ezt, az elég gyakori, mert valamilyen módon ők tudják, hogy a másik is ember. Tehát magyarul nem tekintették úgy a partnert, a beszélgető partnert, hogy az kevesebb náluk.
1: Még akkor is, ha mondjuk egy tehetségtelen író próbálkozott, megmutatta
0: akkor is,
1: műveit.
0: Hát ő úrifiú volt, hogy ezt régi szót használja, hiszen egy nagypolgári családból származott, tehát ő hihetetlenül tudott viselkedni. Tehát abszolút mértékig, ha a legrosszabb mű került a kezébe, és valami miatt személyesen kellett elmondani, akkor is olyan elegánsan és olyan finoman mondta, hogy ez a jó ember csak akkor jött rá, hogy milyen vacak, amit írt, amikor már ment lefelé a lépcsőházba. Szóval hihetetlen volt az egész finomsága, udvariassága az emberek iránt, és hát a lényeglátása persze.
1: Az elején ugye 4 zeneszerzőt említett meg Örkény István az első bejátszásban, és most Beethoven muzsikát választottunk, mégpedig a 2. szimfónia első tételéből következik egy részlet. A bécsi filharmonikus zenekart ezen a felvételen Sir Simon Rattle vezényli, a felvétel pedig a Musikvereinben 2002-ben készült.

0: Beethoven második szimfóniájának első tételéből hallottak részletet, a bécsi filharmonikusokat Simon Rattle vezényelte. 2002-ben a Musikvereinsaalban készült a felvétel. Radnóti Zsuzsa dramaturga vendégünk. Természetesen az egyperceseket sem fogjuk megkerülni, hiszen a legtöbben mégiscsak ezt a könyvet olvasták, én gondolom, hogy Örkény Istvántól. Először abban a szerencsében részesült, hogy ön olvashatta ezeket az írásokat, hiszen akkor kezdte el írni Örkény István ezeket a műveket, és ha jól tudom, akkor egy Lilium utcai presszóban kezdődött az önök randevúzgatása, és sokszor előfordult, hogy bizony egy-egy ilyen alkalomra Örkény István egy újabb egypercest hozott, és megmutatta önnek.
1: Hát igen, jól hallotta, mert valóban valahol nyilatkozta is, hogy nagyon sokszor virág helyett egy egyperces novellát vittem neki. Úgyhogy igen, szóval ezek ilyen virágok voltak, csak egy kicsit tovább maradtak az életben, meg az irodalomban, mint egy szálvirág.
0: És ugye a kapcsolatuk onnét indult, hogy ön akkoriban Ungvári Tamással járt, és ő mondta, hogy most bemutatok neked egy nagy írót, és akkor felmentek Örkény Istvánhoz, aki akkor még tulajdonképpen nem is volt egy ismert író.
1: Hát nagyon nem szegény, mert hát ugye ez az 56 után volt jóval, és hát akkor ő el volt tiltva, és az előtte lévő korszakában ő nagyon szépeket írt és jó írt, de nem az az igazi Örkény István, amit most maga ismer, a közönség ismer, a kritikusok, meg a nemzetközi irodalom történet is. Vége lett a forradalomnak, és utána elkezdett még egy-két hagyományos novellát írni, és utána tulajdonképpen ezt nem szoktam nagyon mondani, de tényleg akkor kezdte írni az egyperceseket, nem az én hatásomra, de a sors úgy hozta, hogy akkor kezdte írni az egyperceseket, mert voltak neki nagyon rövid írásai, de az sok írónak van. És az ő Ezüst Pisztráng című első kötete, abban már ilyen nagyon jó, szép, rövid novellák vannak. Olyan rövid novella, ami néha még csak 15 sor. De ennek ellenére ez az egyperces, mint motívum, mint gondolkodásmód, mint irodalmi stílus, ezt tényleg ő találta ki, és ezt akarva, akaratlan, nem azt mondta, hogy most írok egy egyperces novellát, nem is tudta még, hogy mit ír akkor. Úgy értem, hogy a címét nem tudta, csak olyan elkezdett rövid írásokat írni, és egyszer azt hiszem neki, persze, hogy neki jutott eszébe, te azt mondja, mi lenne, most ráírnám, hogy egyperces novella, hú, mondom, ez nagyon szellemes. Én nem azt mondtam, hogy szellemes, hanem nagyon frappáns, vagy valamilyen szót mondtam. Úgyhogy tulajdonképpen ezt az 56 után, a 60-as évek elején kezdett egy-kettőt írni, amik egyre rövidebbek lettek, és aztán egyszer csak elkezdtek íródni a maga az egyperces novellák. Rövid novellák, és abból kezdett egyre jobban szűkíteni, és lényegre törni, és így születtek az egyperces novellák.
0: És ez végigkísért az egész életét.
1: Hát szinte onnantól kezdve természetes, igen. Aztán még jó néhány színdarabot írt, ugye,

0: siker lett. Egy olyan nézőkört vont be a színházba, amelyről eddig nem is tudtunk, hogy színházba járt, tehát az a fiatal generáció. És elképesztő siker volt, szóval olyan volt minden este az előadás, mint egy kis koncert. Fölálltak, kiabáltak, tapsoltak állva, hújogtak, szóval az valami ugye elképesztő ritkaság volt, és hogy egy Déri Tibor, még az irodalmárok is szívesen eljöttek. És arra emlékszem, bocsánat, ez egy kis mellékszál, hogy a Déri Tiborral először én mentem föl a Martól Lászlóval, vagyis azért, mert Örkény is van, nagyon jóba volt a Déri Tiborral. Úgyhogy fölhívta őt, az mondja, Tibor, most elmegy hozzád a Zsuzsa, meg hoz egy fiatal rendezőt, és valamit akarnak mondani. Hát így született a Képzelt Riport, mert akkor ugye már a kisregény megszületett, és azt én elolvastam, és adtam oda a Martól Lászlónak, és aztán na jó, szóval elindult a történet, és akkor, hogy engedélyezze a Déri Tibor, hogy ebből egy musical készüljön, akkor mentünk fel a Martól Lászlóval kettesbe a Déri Tiborhoz, aki nem érdekes mód, vagy szerencsénkre, semmiféle tiltakozása nem volt a dolog. A gyerek, igen, jó, csináljátok, majd meglátjuk, hogy milyen.
1: Nehezen tudtunk választani, mert a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, hogy gyakorlatilag minden szlám sláger lett, mind a mai napig mindenki ismeri ezeket a slágereket. Két remek színész előadásában halljuk majd Almási Éva és Tahitót László énekel.

0: képzelt riport egy amerikai popfesztiválból című musical részletét hallották. Almási Éva és Tahi Tóth László énekelt. 73-ban volt az ősbemutató, és Radnóti Zsuzsa azt mondta, hogy nagyon emlékszik a próbákra is, hogy milyen jó hangulatban teltek.
1: Hát igen, már a jó hangulat az akkor volt, amikor már kezdett összeállni a dolog. A hangvétele, a mese, a hozzá képzelt dalok, amik isteni nagyszerű helyen voltak, bizonyos

0: nagyon jó pontokon, tehát kezdték érezni, hogy egy új műfaj születik az ő segítségükkel.
1: A színészek mennyire rémültek meg attól, hogy itt most aztán végig kell énekelni is?
0: Hát már azért úgy volt a szereposztás, hogy attól önmagában nem kellett neki megijedni, mert Almás Éváról lehetett tudni, hogy csodálatosan énekel, és nem tudom, ki volt még természetesen.
1: Szegedi Erika volt, Balázs Péter, Kern András, Koltai Róbert vendégként.
0: Hát ezek mindegyik. Annyit tudott énekelni, hogy azt a megfelelő hangtávolságot, hangterjedelmet nagyon szépen végig tudták játszani, vagy énekelni, és hozzátették a maguk színházi, színészi egyéniségét. Tehát ott tulajdonképpen nem az volt, hogy valaki van és énekel, és az milyen nagyszerű, hanem egy ember, egy személyiség, egy tehetség egyszer csak elkezd énekelni.
1: Azt mondta, hogy operában viszonylag kevesebbet jártak, de hogy a balettot például nagyon szerette, és hogy Bartók Béla műveit azt többször is látták az operaházban.
0: Igen, hát azok mindegyik nagy élmény volt nekem. Lehet, hogy azért, mert egy kicsit a színházhoz kötődik. A Csodálatos Mandarin meg a Kék szakálló. Úgyhogy most is valami volt, a tévében volt valami, akkor is szándékosan megnéztem, mert ennél nagyobb művészet nincs, mint hogy úgy megteremteni egy prózai művet, ami egy pillanatban úgy tud átváltani zenévé, hogy egyszerűen, mint egy lesiklásban. Ugye az ember, mint hogyha menne lefelé a síbe, és egyszer csak valami, ami egy egészen más műfaj, hirtelen átvált, anélkül, hogy bármilyen előkészület volna, mert maga a szöveg előkészíti azt, hogy hirtelen egy teljesen más műfaj megszólaljon, és ez legyen az balett, vagy legyen az zene, vagyis ének, vagy ária önmagába. Szóval amikor megint visszatérek erre, hogy hogy kell fölkészülni egy prózai szövegnek, hogy egyszer csak megszólaljon ilyen csodálatos zeneműnek, bár hát a Balázs Bélának mind a kettőnél az alapja a próza volt. Tehát ott is valami mélységében volt valami nagy zenei lehetőség, amit a másik csodálatos tehetség észrevett. Amikor a prózai szövegben, vagy a prózában, de a dialógusban ott rejtőzik a mélyén és a történetben, ott rejtőzik a zene. Mert a zene csak akkor szólalhat meg, vagyis hát mondjuk ezekben, amiről beszélgetünk, ahol nagyon nagy drámai feszültség van. És akkor, ha az a prózai drámai feszültség, ami megy fölfelé, mint egy piramis felé, akkor a piramis csúcsán megszólal egy zene, ami erről szól, amiről eddig készítették föl a közönséget, vagy a történetet, vagy a színészeket, hogyha egyszer ez átcsap, vagy fölcsap zenévé, akkor annál nagyobb mű nincsen, ahol a zene és a próza tud találkozni, vagy a zene és a dráma szöveg tud találkozni. Ez fantasztikus, hát a Balázs Bélát elolvassa az ember, hát most már tudom, hogy az micsoda értékű mű volt. Megírta, akkor utána már pár év múlva már foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy zene legyen, hát persze. De hát szóval nagyon-nagyon kell tudni annak a prózának valami mély súlyát, és olyan mély, mint a bánya. Szóval amikor a bányából föltör a gyémánt, vagy bármi, vagy az az anyag, amiből gyémánt lesz, akkor ez egy igazi nagy zenés mű. Legyen az opera, legyen a zenés mű, bármint musical, nem szeretem én se ezt a szót, de hát azért mégiscsak ez az egyszerű így összefoglalni. Szóval amikor a próza és a zene egymást kiemelve és lépcsőzetesen megy fölfelé, hát az a végül is az operákra is jellemző, nem csak a balettre és nem csak a musicalekre, de csak az operáknál egy kicsit egyszerűbb a történet, és még mert hát sokkal nagyobb a zenemű ereje. Viszont a musicaleknél viszont nagyon fontos, hogy működjön a szöveg, nagyon jó legyen a szöveg, és az robbanjon zenévé.
1: Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című művéből következik most részlet. Ezen a felvételen a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik, Rafael Kubelik a karmester, a felvétel pedig 1954-ben készült.

0: Bartók Béla a Csodálatos Mandarin című művéből hallottak részletet, a Chicagói szimfonikus zenekart Rafael Kubelik vezényelte. 1954-ben készült a felvétel. Ha Örkény István darabjairól beszélünk, akkor nem is olyan régen, egy néhány évvel ezelőtt Tóth Péter a Tótékból készített egy opera verziót, és ezt a, ha jól emlékszem, az Eiffel Műhelyházban mutatták be. Ilyenkor mindig önnel konzultál a kortárs zeneszerző?
1: Nem, nekem, hogy mondjam, akkor igen, amikor a Marton László a zenés művek a Vígszínházban, akkor természetesen, mert akkor a szöveget nagyon végignézik együtt velem, hogy ez mennyire működik, szóval ezt a részét, aztán a zenei részét már csak mondom, hogy jaj, de jó, nem, ez most egy kicsit sokszor, ennyit tudok mondani a zenébe, de hát...
0: De gondolom elment megnézni ezt a darabot.
1: Persze. Hát ez egy nagyon különös előadás volt, nagyon külön. Egyszerre megszólal az egész Tóték, amire az ember azt hiszi, hogy egy olyan, nem, más műfajban nem tud megszólalni, és akkor egyszerre megtalálta a zeneszerző azokat a pontokat, ahol például ki tudott törni a zenei varázs, vagy a zenei energia, inkább azt mondanám. És akkor ott egyszer csak megemelkedett, és akkor tovább ment a maga furcsa műfajában, és akkor a másik zeneszám újra megszólalt, mint egy bomba. Tehát nagyon izgalmas volt, ugye? Hát István ezt már nem láthatta.
0: Azt mondta, hogy ha még egy régebbi munkáira visszagondol, például Nádas Péter találkozás című műve, amit Rutkai Évával és Hegedűs D. Gézával mutattak be a 80-as években, hogy például azt el tudná képzelni egy kamaraoperaként is.
1: Hát hogyne, valamelyik művéből csináltak is.
0: A Tótékat nem csak operaként, hanem a Macskajátékkal együtt mind a mai napig sok-sok színház műsorára tűzi. Ilyenkor mindig elmegy mondjuk egy vidéki bemutatóra is?
1: Nem, mert hát csak akkor, hogyha volt ideje Istvánnak, meg nekem is, ha van időm, de hát néha előfordul, hogy elég sokat mutatnak be. Úgyhogy aztán van, amikor elmegyek, mert például Zalaegerszegen volt egyszer egy, azt hiszem, Macskajáték, aztán van, ahova nem megyek el, mert tudom, hogy talán jobb, ha nem nézem meg. Szóval az ember azért azt a színházi térképet azért föl tudom mérni, úgyhogy ilyenkor inkább kifogást mondok, hogy sajnos nem tudok jönni, vagy nem vagyok Pesten, szóval valami ilyesféle. Szóval ezekről én már, hát ez egy kicsit nem szimpatikus szó, de hát az ember úgy a színházról is tudja, hogy most meg tudja csinálni azt ugyanúgy, azt a szöveget, ahogy én szeretném, vagy ahogy ismerem, ugye hát rengeteg nagyon gyönyörű előadást láttam, vagy attól félek, hogy a szereposztás, vagy a rendezés azt talán nem tudja ezt megnyitni úgy, ahogy én szeretném, vagy nem, hogy szeretném, ahogy ezt nagyon sokszor már megtették, akkor talán, és akkor nekem mit kell mondani, akkor nem mondhatom azt, hogy jaj, ne haragudjanak, de ez nem, mert ott a végén a társalgóba, hát az ember dadogjon, hogy köszönjük szépen, és jaj, de szép volt. Szóval vigyázni kell arra, hogy én, mint kvázi hagyományőrzője, mert nem akarok más szavakat használni, ő neki, az ő szövegeinek, hogy én mit mondok, ugye, hát szóval azért ráadásul színházi ember is vagyok, szóval azért odafigyelnek, hogy mit mondok, és hogyha, de bismásolni nagyon, nagyon nem tudok, és nem szeretek, úgyhogy...
0: De azt mondom, hogy mind a mai napig aktív, ugye többször egyeztettünk a zenékről telefon, és nem egyszer volt, amikor azt kellett mondani, hogy most jönnek önhöz szöveget átvenni.
1: Ja.
0: Tehát, hogy mind a mai napig foglalkozik dramaturgiával.
1: Hát, hála Istennek, vagy szerencsére, igen. Szóval benne vagyok a körforgásba olyan értelemben, hogy megkérdezik a véleményemet. Most már inkább elméleti tanulmányokat írok drámaírókról és drámaíró művekről, és ebből van is egy kötetem, és azóta megint gyűlt össze néhány írás. Független színházakról például, ez most az új szenvedélyem, hogy fölmérni a független színházak állapot.
0: Radnóti Zsuzsa Kossuth Díjas dramaturgnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe, és néhányat megmutatott kedvenc felvételeiből.
1: Nagyon örültem, hogy itt lehet, és köszönöm a beszélgetést, meg nagyon sok minden szép emléket fölhozott bennem a múltból, és köszönöm a kérdéseket is, mert ez mindegyik olyan volt, hogy abszolút mértékig megnyitotta az embert.
0: Köszönjük szépen még egyszer.

0: Radnóti Zsuzsa Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturgra, Örkény István özvegyére emlékeztünk. 2025. január 12-i műsorunk ismétlését hallották. Jövő héten egy 2024. márciusi műsor ismétlésével emlékezünk Boros Attillára, egykori kollégánkra. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Charles Aznavour Sanzon énekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a 2006-os Karol, a pápa, aki ember maradt című filmzenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Ennio Morricone. Színejava, a legjobb filmzenék, kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Bejsz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A mai műsor teljes összeállításával egy nagyszerű művészt köszöntünk, és hadd kezdjem a műsort egy tőle vett idézettel. 7 évtizeden át élvezhettem azt a kiváltságot, hogy megvalósíthattam gyermekkori álmomat, ami egyszerűen csak az volt, hogy minél több mindent megérthessek. Miután több mint fél évszázadot töltöttem azzal, hogy a világ minden tájáról érkező emberekkel találkoztam, akik elmesélték nekem a történeteiket, megtaláltam életem értelmét, célját és reményét abban, hogy zenével hirdetem az ő hangjukat. Mélységesen hálás vagyok nekik. De ma aggódom. 2100-ban a legfiatalabb unokám 76 éves lesz. Ő egy olyan világot ismer meg, amelyet én már nem láthatok. Vajon milyen lesz akkor a világ? És mit tehetünk most, hogy a mai gyerekek reménnyel, céllal és értelmesen élhessenek? Igyekszem mindig emlékeztetni magam arra, hogy mi is a természet része vagyunk. A természetben és bennünk is ott rejlik a hihetetlen kreativitás és a félelmetes romboló erő magja. Legmélyebb születésnapi kívánságom az, hogy mindannyian emberek folyamatosan tudatában legyünk ezeknek a bennünk rejlő ellentétes erőknek, és hogy aktívan a teremtés mellett döntsünk a rombolás helyett. Ezeket a gyönyörű gondolatokat Jojoma, a kiváló amerikai csellista fogalmazta meg október 7-én 70. születésnapján. A művész sokoldalú karrierje valóban tanúskodik arról, hogy igazán hisz a kultúra, bizalom és megértés teremtő erejében. Akár új vagy már ismert cselló műveket ad elő, akár közösségeket hoz össze, hogy felfedezzék a kultúra társadalomban betöltött szerepét, akár váratlan zenei formákkal kísérletezik, mindig arra törekszik, hogy olyan kapcsolatokat teremtsen zenész és hallgató között, amelyek stimulálják a képzelőerőt és erősítik emberségünket. Ezt a nagyszerű muzsikust köszöntjük a mai összeállítással, elsőként hallgassuk őt szólóban, egy tradicionális dallam következik, ez lesz a Dona Nobis Pacem.

A következő felvételen Beethoven zenéjét hallgatjuk, és az ünnepelt Jojoma mellett egyik kedvenc zongorista partnere és jó barátja, Emmanuel Ax játszik. Mozart a Varázsfuvola című operájának Bei Männern welche Liebe fühlen duettjére készült hét variációt, Beethoven zenéjét, Jojoma és Emmanuel Ax játsza.

Van még évfordulósunk ebben a műsorban, a főszereplő Jojoma Gordonka művészen kívül is. 190 éve, 1835. október 9-én, a cselló művészhez hasonlóan ugyancsak Párizsban született Camille Saint-Saëns zeneszerző, akinek Opus 33-as Ámol Gordonka versenyét játsza most Jojoma, mellette a francia nemzeti zenekart Lorin Mazel vezényli.

Jojoma legutóbbi különleges ötlete az Our Common Nature, közös természetünk című projekt, egyfajta kulturális utazás, amelynek célja felhívni a figyelmet arra, hogy ha figyelünk rá, a természet miként képes újraegyesíteni az embereket egy közös jövő elérése érdekében. Az Our Common Nature kezdeményezés a híres Bach projektet követte, amely egy 36 közösséget és 6 kontinenst érintő turné volt. Ennek keretében Bach cellószvitjeinek előadását az éppen aktuális helyi kulturális programokkal párosította a Gordonka művész. Mindkét kezdeményezés tükrözi Jojoma egész életen át tartó elkötelezettségét a zenei műfajok és a különféle népcsoportok hagyományainak összekapcsolása iránt, hogy megértsük, hogyan segít a zene elképzelni és építeni egy erősebb társadalmat. És ha már közös természetünk, akkor hallgassunk egy ideillő darabot, Gabriel Fauré pillangóját, Jojoma mellett Katrin Stott zongorázik.

A mai harmadik évfordulós, a 85 éve született John Lennon, a Beatles legendás tagja, aki 1940. október 9-én Liverpoolban született. John Lennon, Yoko Ono, Happy Christmas, War is Over című számának feldolgozását halljuk. A csellista Yo-Yo Ma mellett Jake Shimabukuro ukulelén játszik.

Idézzük ismét a csellóművészt. Zenészként túllépünk a technikán, hogy olyan módon keressük meg a világunkban rejlő igazságokat, amely értelmet és táplálékot ad az egyéneknek és a közösségeknek. Ez az életért való művészet. Egy másik nagy sztár és kedves barát lép most színre Jojoma mellett. Bobby McFerrin Stars című számát halljuk. Természetesen a cselló mellett Bobby McFerrin énekel.

Eddigi pályafutása során Yo-Yo Ma több mint 120 albumot adott ki, ezek közül 19 Grammy-díjat nyert. A zenei műfajok szinte minden irányába kirándult, és rengeteg művésszel dolgozott együtt. A klasszikus zenészek mellett többször játszott együtt az előző felvételen is hallott Bobby McFerrinnel, de színpadra lépett a gitáros Carlos Santana, a jazz és pop zene világában mozgó trombitás Chris Botti, a jazz zongorista Diana Krall, a folk rock énekes James Taylor, a pop rock énekes nő Miley Cyrus, az indiai táblajátékos Zakir Hussain, vagy éppen a rockzenész Sting mellett. És azok egyike, akiket rendkívül tisztel Yo-Yo Ma, Ennio Morricone, a legendás filmzeneszerző, akinek Missió című filmjének főcímzenéjét játssza most a csellista, a Róma Szimfonietta Orkesztrát Ennio Morricone vezényli.

Egy pillanatra tekintsünk a kezdetekre. Jojo Ma 1955-ben született, Párizsban élő kínai szülők gyermekeként. 4 éves korában kezdett csellózni, kezdetben édesapja tanította. Majd 3 évvel később a család New Yorkba költözött, ahol a kisfiú a Juilliard Schoolban folytatta tanulmányait, de később a Harvardon bölcsészettudományi szakra is járt. Említsük meg Jojo Ma különleges hangszereit is. A művész 4 cselló közül válogathat. 2 modern hangszere mellett egy 1733-as velencei Montagnanán és egy 1712-es Davidov Stradivariuson játszik. Hogy melyik hangszer szól a következő felvételen, nem tudjuk, de egy kicsit befejezésül a jazz világába kalandozunk Jojo Ma Gordonka művésszel. Dave és Matthew Brubeck Concordia című száma következik. Dave Brubeck zongorázik, Matthew Brubeck Gordonkán, Cyro Baptista ütőhangszerekkel játszik, és persze hallunk még egy csellót, Jojo Ma működik közre.

0: Dave és Matthew Brubeck Concordia című számát hallottuk. Dave Brubeck zongorán, Matthew Brubeck gordonkán, Syro Baptista ütőhangszereken játszott, és az együttest mai műsorunk főszereplője a 70. születésnapját éppen a napokban ünnepelt Jojo Ma gordonka művész egészítette ki. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2025. október 12-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Az első operett, amit én láttam, teljes egészében, abban én játszottam. Annyira nem érdeklődtem a műfaj iránt, hogy az elképesztő, de szerelem volt első látása.
3: Te vagy az első modern operett primadonna.
2: Neki ott a helye most már, a nagy szerepekben.
4: Hogy volt? Fischl Mónika. Kedden 21 óra 40 perckor a Duna World-on.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk nem csak hangjával és dalszövegeivel hódított, hanem azzal a különleges emberi mélységgel is, amellyel a szerelemről, hovatartozásról, öregedésről és identitásról írt és beszélt. Charles Aznavour korszakteremtő művész volt, a francia sanzonok koronázatlan királya. Ki tudja, mi volt az a báj, amivel mindenkire hatni tudott. Ha hinni lehet a statisztikáknak, több mint 1000 dalt írt, csak nem 30 film kísérő zenéjét komponálta, és volt kitől örökölni a tehetséget. Az apa operett együttesek buffó szerepeiben lépett fel, édesanyja pedig mulatókban szerepelt. Nagyon szerette egymást, hogy mennyire, ezt nem sokára hallhatják Schubert Éva színművésznőtől, aki ma kicsit besegít nekem a műsor vezetésébe, hiszen ő fordította le Aida Aznavour Gavra Rendz, Charles Aznavour kedves testvérének könyvét. Aida egyébként szintén énekesnőnek készült, a család nem volt gazdag, egyetlen kis szobában éltek, és a gyerekek gyakran a földön aludtak. Nagyon hamar bizonyossá vált, hogy az ifjú, sármos embernek a színpad lesz az élete, pedig előnytelen külseje miatt először eltanácsolták a pályáról. 160 cm magas vagy alacsony volt. 1924. május 22-én Párizsban született, és nem is Aznavournak, hanem Aznavouriannak hívták az újszülöttet, aki francia földön letelepedett, örmény bevándorlók gyermeke volt. Ahogy László Ferenc írja, szülei a törökországi örmény népirtás elől menekültek, ezt akkor is elhihetjük a művésznek, ha önéletrajzában utólag számos átszínezett mozzanatra leltek is a kéretlen legenda oszlatásra szegődött kutatók. 9 évesen minden esetre már az Aznavour nevet viselte, a gyerekszínészi feladatokra vállalkozó kisfiú, aki nem annyira az általa csupán rövid ideig látogatottan intézményekben, mint inkább az ilyen-olyan előadó helyek körül sajátította el a boldoguláshoz szükséges tudást és imponáló életbölcsességet. Mert hogy bölcs volt, és erről a fesztelen humorról és hatalmas önismeretről való megjegyzései is tanúskodtak, amelyekben például eképpen vetette sorra önnön előadói fogyatékosságait. A gyenge pontjaim, a hangom, a magasságom, a gesztusaim, a csekély műveltségem, az iskolázottságom, az őszintességem és a hiányzó személyiségem. Elsőként hallgassuk meg a Tegnap, amikor még fiatal voltam című angol nyelvű számot.

0: Tegnap, amikor még fiatal voltam, Charles Aznavour hangját hallottuk, akinek eleinte kabarékba mutatták be a dalait, egészen szép sikereket aratott. Egy anekdóta szerint egy impresszárió egyszer így fakadt ki: nem vagy szép fiú, nem vagy jó hangú, miért akarsz te énekelni? Mire Aznavour így válaszolt: azért, mert nincs más választásom. Kettős identitásáról pedig így fogalmazott: olyan voltam, mint egy kis zongora, amit két különböző hangolással próbáltak megszólaltatni. Egyik nap az örmény himnuszt énekelte, másnap a Marseillaise-t, de a szívemben mindig egy harmadik dallam szólt. Hamarosan felfedezte őt Maurice Chevalier, majd bemutatták Edith Piafnak. Piaf volt a pokol és a mennyország, de megtanított küzdeni, mondta. A kezdeti mellőzöttség után hamar befutott. Filmszerepeket is elvállalt. A Fejjel a falnak, az Átkelés a Rajnán, az Amerika patkánya, a Lőjetek a zongoristára, a Párizsi nők, a Taxi Tobrukba, mindezek elégtételt adtak neki a kezdeti mellőztetésért. 1950 környékén kezdett komolyabban komponálni. Olyan slágerekkel rukkolt elő, mint a Sur ma vie, vagy az Il faut savoir. De az igazi felfedezésre még éveket kellett várnia. A Sur ma vie című dalt halljuk.
1: De longtemps que j'ai pas senti cette scène.

A Sur ma vie című szép dalt énekelte Charles Aznavour, aki előbb-utóbb a Moulin Rouge, illetve az Alhambra színpadán nem csak betét dalokat énekelt. Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, sőt maga Edith Piaf, de a többi nagy sztár is egyszer csak elkezdett szinte könyörögni muzsikus legendánknak, hogy írjon számokat nekik. Nem kellett sokat várni, hogy csatlakozzanak a kor legnagyobb amerikai előadói is. Frank Sinatra, Paul Anka és mindenek ezelőtt Liza Minnelli, aki egy időben Aznavourra lépett legszívesebben a publikum elé. Most az Il Faut Savoir című dalt hallgatjuk meg.

az Il faut savoir című dalt énekelte mai muzsikus legendánk. Charles Aznavour egyetlen budapesti vendégszereplésekor egy interjúban arról beszélt, hogy számára a legfontosabbak mindig is az érzelmek voltak. A szerelem trubadúrja, így nevezte egy kritikusa. Kiállt a kisebbségek mellett. Mindig. Jean Cocteau, a francia hatok egyik szellemi vezetője, egyenesen a francia sanszon emlékművének nevezte. Budapestet különösen szerette, ugyanis gyermekkorában az apja vendéglőjében gyakran léptek fel magyar cigányok. Volt, hogy az aznapi bevétel hamar elúszott, mert maga a család mulatott a zenére. Többször visszavonult, aztán 1987 környékén volt még egy nagy fellángolása. Lánya és húga közös lemezt készített vele. A Sí című dala olyan siker lett, aminek jogdíjaiból már megélhetett volna élete végéig. Az amerikai sikerlistákat hosszú hetekig vezette ez a dal. Ezt az Asszony hét arca című angol tévésorozathoz készítette, és 14 hétig verhetetlennek bizonyult. Csak Londonban 1 millió példány kelt el belőle. A Sí című dallal bevonult a halhatatlanságba.

Charles Aznavour She című dalát hallottuk. A második világháború alatt Aznavour szülei részt vettek az ellenállásban, lakásukban zsidó menekülteket bújtattak. Egy 87-es interjúban Aznavour így emlékezett. Nem hősök voltunk, egyszerűen tudtuk, mit kell tenni. Anyám úgy fogalmazott, ha nem tenném meg, szégyelném magam a saját anyám előtt, aki már nem is él. Aznavour háromszor házasodott, de sokak szerint soha nem volt hián, a romantikus kalandoknak sem. Első házassága rövid ideig tartott, a második házasságából egy lánya született, de a legnagyobb stabilitást a harmadik felesége, Ulla Tarzell, svéd származású modell hozta az életébe, akivel több mint 50 évig éltek együtt. A dalaiban gyakran megjelenő fájdalmas szerelem, árulás, öregedés és nosztalgia mögött valós élmények húzódnak. Az egyik legismertebb dalát, az imént hallott Sheet például egy olyan szerelem inspirálta, amely nem teljesedhetett be. A refrén minden sora egy rejtett vallomás volt. Egyszer egy interjúban megkérdezték tőle, hogy szerintem mi a szerelem titka? Így válaszolt. A szerelem egy dal, amit nem tudsz befejezni. Mindig van benne egy fél sor, amit elfelejtesz, és újra meg kell írnod. Említettem, hogy Edith Piaf is kedvelte őt. Most Charles Aznavour és Pierre Roger Setangar című dalát énekli a kisveréb Edith Piaf.

0: Charles Aznavour és Pierre Rosset dalát Edith Piaf énekelte. És most hallgassuk meg, hogyan ír a családról Aida Aznavour Gavrarenc, aki muzsikus legendánk imádott testvére volt. A könyvet Schubert Éva, a csodálatos színművésznő fordította le magyarra. Egy éjszakai műsorban olvasott fel belőle részleteket. A most következőkben Aida a szüleiről így fogalmazott.
1: Szüleink elutaztak a Szovjetunióba. Visszatértüket várva muzsámba gyűltünk. Mama megírta, hogy ő még marad. A papa egyedül jön. Jó maga még néhány hétig ott tartózkodik. Soha többet nem láttuk élve. Emlékezve a 7 csomagra, amivel papa elindult, a nagy kocsival mentünk elé a pályaudvarra. Amikor az expressz befutott, felfigyeltünk egy fiatalember sziluettjére, aki oktalanul a lépcsőn állt és menet közben készült leugrani. Gavrarenc a férjem vállát vonta. Sürgős a halál a pasinak. A vonat lassított, a pasi leugrott. Később botladozott még, majd felénk tartott teljes nyugalomban. A papa volt. Sortban és trikóban, mezitláb, ócska szandállal a lábán. Megölelt és vidáman közölte. Mehetünk? Mehetünk? Hová? És a csomagok? Nem volt egy sem. Mind elajándékozta a Szovjetunióban. Először, amit nekik szánt, azután apránként mindent, ami vele volt. Az utolsó öltönyéig és az utolsó cipőjéig, amit a moszkvai repülőtéren vett le, hogy egy ottani unokaöccsének adja, aki mérhetetlenül vágyott rá. Mindezt a kocsi felé menet mesélte el, és valami szokatlant fedeztünk fel a beszédében. Villámként hasított belém a felismerés. Mit csináltál a fogaiddal? Vallomás helyett kétségbejtően üres szájat tátott ránk. Az anyjának adta a fogait. Nem tökéletesen jó neki a protézis, közölte, de jobb, mint a semmi. Már csak egy molárisa volt hátul, és mutatta az ujjával a megmaradt fog helyét. Összenéztünk Gavrarenccel. Mindenre képesnek tartottuk, mégis sikerült minket meglepnie. Több hosszal megelőzte Szent Mártont. Persze, nem lóversenyről beszélek.

0: A Mamma című dalt énekelte Charles Aznavour, akinek élete valóban gazdag és sokszínű volt, tele érdekes történetekkel, anekdotákkal és meghatározó pillanatokkal. Ismét Schubert Éva hangját halljuk.
1: Gyerekkorában igen nagy sikerei voltak. Azután később a nővérével mindig részt vettek ilyen, mondhatnám, ki mit tudokon Párizsban, különösen a háború után, ugye, akkor voltak ők is fiatalok, és egyszer csak, mikor már be kellett volna érkezni, akkor kiderült, hogy igaziból nem fogadja be a közönség. És akkor Aznavour számvetést csinált, mint írja a nővére. Egyébként a nővére is fellépett hosszú ideig, aztán amikor férjhez ment, abba hagyta az énekesnői pályát. Számvetést csinált, hogy kicsi vagyok, rekettes a hangom, nem nézek ki jól, szögletesen mozgok, nincs jó megjelenésem, mit kell csinálni? És előírta magának, hogy mit csináljon, és ezt szisztematikusan betartotta, és akkor leírja a nővér azt a hallatlan izgalmat, amikor az első nagy szereplés sorra kerül, és az az első számnál még semmi, a másodiknál semmi, és egyszerre csak kitör, az a fantasztikus, legkezdve, akkor áttörte végre ezt a közönyt, és attól kezdve, hát leír egy csodálatos dolgot, amikor Ilszontombé, hogy elestek ők, az örmények, erről ír egy csodálatos himnuszt, ő írja a szövegét is, és a zenéjét Aznavour, és nem tud otthon lenni, mikor ezt bemutatják Párizsban, éppen Amerikában lép fel, és ehelyett egy üres mikrofon van a színpadon, és lemezről ez egyszerűen felcsendül, hogy elestek ők a hazáért, és nem tudták miért. Valami olyan gyönyörű, nem is mondom el, mert sírva fakadok. És abban a percben az a fölállt egységesen az örmény kisebbség ott Párizsban, aki összetartanak egész kolónia, és örgyöntek, és zokogtak, és valami csodálatos testvériség alakult ki, és azóta is hát ő kvázi egy zászlaja az örménységnek. Ő azt szokta mondani, hogy hazám Franciaország, és a vallásom Örményország.

Ils sont tombés, az elesettek című dalt énekelte Charles Aznavour, ami az örmény népirtásról szól. Egy interjúban megkérdezték őt, hogy mikor érezte úgy, hogy valóban megtalálta helyét a zenében. Ezt válaszolta: azt hiszem, hogy sohasem találtam meg igazán a helyemet. Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy folyamatosan keresem, és mindig új dolgokat tanulok. A zene számomra egy végtelen utazás, ahol sosem lehet megállni. Egy-egy siker sokszor inkább új kihívásokat hoz, mint válaszokat. A legfontosabb, hogy őszinte maradjak az emberekhez, és mindig valami igazat, valami valóságot adjak át a dalaimban. Most a Jezebel című dalt halljuk. Jezebel.

Jezebel. Charles Aznavour énekelte a dalt, de nem ez volt a kedvence, hanem talán a La Bohème. Minden esetre egyszer kijelentette, hogy ez a dal számomra mindent jelent. Az emlékeket, a fiatalságot, a művészet iránti tiszteletet, a fájdalmat, amit egy bizonyos pillanaton túl már nem tudsz visszahozni. Az én életemben mindig ott volt az a bizonyos bohém életforma, amikor az ember azt érzi, hogy minden a pillanatnak szól, minden egy játék, amit a szél visz. De ahogy öregszel, az életed egyre inkább a pillanatok számba vételévé válik, és azok az érzések örökre ott maradnak.

Charles Aznavour egyik leghíresebb dala, a La Bohème hangzott el. A francia filmrendezők felfedezték Aznavourban a lehetőséget, a tehetséget. Leghíresebb alakítása François Truffaut 1960-as filmje, a Lőj a zongoristára főszerepe volt. Piaf mindig arra biztatta őt, hogy őszinte legyen a színpadon. Ne játsz, éld meg azt, amit énekelsz, tanácsolta neki. Egy 60-as interjúban Aznavour elmondta azt is, hogy mindig az volt az álmom, hogy ne csak a zenén keresztül, hanem a szavakon keresztül is közvetíthessek valami igazat az emberek felé. A dalokban ott van minden, amit én éreztem. A dalírás nem csupán munka, hanem szenvedély. Az embernek bele kell írnia a dalba azokat az érzéseket, amelyeket átél, meg kell élnie, hogy valóban őszinte legyen. A Lisba című dal következik.

Charles Aznavour Lisboa című dala hangzott el. Aznavour életműve óriási és sokszínű. Pályafutás alatt legalább 80 albummal büszkélkedhetett. Pályafutásának csúcspontja az 1970-es évekre tehető, amikor már a nemzetközi zenei világ egyik legismertebb előadója volt. Az ő dalai egyszerre fejezik ki a szeretetet, a fájdalmat, a csalódást, a reményt, miközben mindig autentikusak maradtak. Idősebb korában, miután már nem csak Franciaországban, hanem világszerte ismert és szeretett előadó lett, folytatta a munkát, próbálva fenntartani a színpad varázsát. Örmény származására mindig nagyon büszke volt. Az 1988-as több mint 20 ezer áldozatot követelő örményországi földrengés után gyűjtést indított a túlélők megsegítésére, és ennek elismeréseként 1989-ben megkapta a francia becsületrendet. Örményország nemzeti hősként tiszteli, nemzetközi kampányt is folytatott azért, hogy az Oszmán Birodalomban 1915-ben megnyilkolt 1,5 millió örmény halálát ismerjék el népirtásnak. Jerevánban róla elnevezett és részben róla szóló kulturális központot adtak át. Felvette természetesen az örmény állampolgárságot is, és a következő évben Örményország svájci nagykövetévé nevezték ki, valamint az örmények állandó képviselője lett az ENSZ Genfi központjában és az UNESCO-nál is. Befejezésül az 1994-es bécsi karácsonyi koncertről hallgatunk meg 3 dalt. Charles Aznavour mellett Placido Domingo és a Cicel néven ismerté vált Cicel Kirkjebő énekel. A bécsi opera gyermekkórusát és szimfonikus zenekarát Vjekoszláv Szutej vezényli.

0: Az 1994-es bécsi karácsonyi koncertről hallottunk három dalt. Charles Aznavour mellett Placido Domingo és Sissel énekelt. A bécsi opera gyermekkórusát és szimfonikus zenekarát Jekoszláv Szutej vezényelte. A 2000-es években Aznavour egyre inkább az emberi érzelmek és a család fontosságáról kezdett énekelni. Sokáig aktívan szerepelt a nemzetközi zene életben, de 2018-ban végleg visszavonult a színpadtól. 18. október 1-én hunyt el 94 évesen. Halála nagy veszteség volt a világ zene életében, de zenéje biztos, hogy örökké élni fog. Aznavour sosem tagadta az örménységét, sőt büszkén képviselt azt nemzetközi szinten. A francia nyelv, a szerelmem, az örmény, az identitáson vallott egy interjúban. A kettősség, franciaként élni, de örményként gondolkodni, ez kísérte végig egész életét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében is. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: A 2025. szeptember 30-ai műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. A Prolog következő adásában Gioacchino Rossini korai egyfelvonásos operája, a Szerencsés csalás lesz László Ferenc mostani témája. Az öt szerepet Miriam Albano, Antonio Gares, Giuseppe Toia, Luigi De Donato és Matteo Loi énekli. A Terézia Orkesztrát Alessandro De Marchi irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeth Émea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait, és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Élesen bírálta az amerikai elnök Iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal. Majdnem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük a rakéta és drón létesítményeket támadott, válaszul a kereskedelmi hajótér csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Csapást mértek az orosz erők a Csernomorszki és Odesszai kikötői infrastruktúrára, amelyeket az ukránok katonai szállítmányok és üzemanyagok kirakodására, illetve raktározására használtak, közölte a moszkvai védelmi tárca. A minisztérium szerint a ma hajnali támadásokban egy szállítóhajót és egy tengeri drónok indítására átalakított hajót is megsemmisítettek. Emellett a légvédelem csaknem 350 ukrán drónt semlegesített. Párizsban egyeztet holnap a Tetre Készek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky, ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar koprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Gála műsorral ünnepelte a cirkusz művészetet a fővárosi nagy cirkusz. Az esten a Mirás című élőadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Holnap gomoly felhős napos idő várható az északkeleti ország részben, egy-egy zápor is lehet, hajnalban 12-20 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Most kérem, hallgassák meg Antonio Vivaldi Gloria című művét, vezényel Strauss Kálmán. Közreműködik Kertesi Ingrid szoprán, Halmai Katalin és Lukin Márta alt, valamint a Magyar Rádió és Televízió énekkara és a budapesti vonósok. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1995. március 14-én készült.

0: Vivaldi glóriáját hallották, vezényelt Strauss Kálmán. Közreműködött Kertesi Ingrid szoprán, Halmai Katalin és Lukin Márta alt, valamint a Magyar Rádió és Televízió énekkara és a budapesti vonósok. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1995. március 14-én készült. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Perédi Márta, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyét hallják. Mukli Gyula, Boros Sándor, Pásztor Péter és Siló György énekel, Fazekas Beatrix, Újházi Gyöngyi, Tomás Máté és Deák György Gordonkán játszik, Horváth Andrea, Bokor Pál, Szalai Edina és Kóka István pedig fagottozik. A felvétel a Művészetek Palotája Kocsis Zoltán termében 2026. február 14-én készült. Andrew Mack, The Story of the Rose, George Bolton, Aura Lee, Cole Porter, True Love, Mukli Gyula, Boros Sándor, Pásztor Péter és Siló György énekel.

Andrew Mack, George Palton és Cole Porter egy-egy művét hallották. Mukli Gyula, Boros Sándor, Pásztor Péter és Siló György énekelt. Scott Joplin, Easy Winners, Fazekas Beartix átiratában hangzik el a mű, majd Sturz András, Aha, Aha című szerzeményét hallják. Gordon Kahn, Fazekas Beartix, Újházi Gyöngyi, Tomás Máté és Deák György játszik.

hangzott Scott Joplin Easy Winners fazekas Beatrix átiratában és Turcandás Aha Aha című műve. Fazekas Beatrix Újházi Gyöngyi, Tomás Máté és Deák György játszott Gordonkán. A Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyét közvetítjük. Giuseppe Verdi Álarcos Bál Christoph Dassonville átiratában. Előadja Horváth Andrea, Bokor Pál, Szalai Edina és Kókai István fagotton.

0: hazahozott Giuseppe Verdi álarcos bál Christoph Dassonville átiratában. Horváth Andrea, Bokor Pál, Szalai Edina és Kókai István játszott fagotton. Kedves hallgatóink, a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészeinek hangversenyeit közvetítettük. Mukli Gyula, Boros Sándor, Pásztor Péter és Csiló György énekelt, Fazekas Beatrix, Újházi Gyöngyi, Tomás Máté és Deák György Gordonkán játszott, Horváth Andrea, Bokor Pál, Szalai Edina és Kóka István pedig fagotton játszott. A felvétel a Művészetek Palotája Kocsis Zoltán termében 2026. február 14-én készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Zarándi Ákos, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A zongorától az üsdobon át érkezett el a pulpitusig.
2: A sugárzást, amit a lényeg a karmesteri pályának, azt tanulni, azt nem lehet.
1: Legnagyobb kitüntetésének kollégái elismerését tartja.
2: Saját bőrökön érzik azt, hogy a karmester hol ront és hol javít.
1: Medvecki Ádám tiszteletére.
3: Úgy tekintek az egész világra és a pályára és a munkámra, hogy meg vagyok tisztelve, hogy csinálhatom.
1: Kontúr. Július 14-én 17 óra 55 perckor. Nagyok. Július 15-én 9 órakor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Szűcs Máté és a Budapesti Fesztivál Zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel Takács Nagy Gábor. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. március 13-án készült. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart F-dur divertimentója csendül föl, köhögjegyzék száma 138-as.

Mozart F-dur divertimentóját hallották, a jegyzék száma 138-as. Ismét egy Mozart mű következik, az A-dur klarinét verseny Brácsa átirata. Köhögyezzék száma 622-es, a szólista Szűcs Máté.

Wolfgang Amadeus Mozart Ádor klarinét versenyének Brácsa átiratát hallották. Szűcs Máté ráadásként Johann Sebastian Bach Édur partitájának második tételét játsza.

Johann Sebastian Bach E-dur partitáját hallották ráadásként, Szűcs Máté játszott Brácsán. A budapesti fesztiválzenekar befejezésül Wolfgang Amadeus Mozart B-dur divertimentóját szólaltatja meg, köhögjegyzékszáma 287-es.

0: Mozart 287-es köhögjegyzékszámú B-dur divertimentóját hallották. Kedves hallgatóink, Szűcs Máté és a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Takács Nagy Gábor. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. március 13-án készült. A hangmérnök Melha Kálmán és Mátyus Otto, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Fergeteges nyitó hangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A prológ következő adásában Gioacchino Rossini korai egyfelvonásos operája, a szerencsés csalás lesz László Ferenc mostani témája. Az öt szerepet Miriam Albano, Antonio Gares, Giuseppe Toia, Luigi De Donato és Matteo Loi énekli. A Terézia Orkesztrát Alessandro De Marchi irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal előadások, Váci régi zenei napok, Martonvásár és Fesztivál Akadémia Budapest, ezek mai főbb témáink. Parsifal. Mesterházi Mátéval beszélgetek, mégpedig tulajdonképpen két előadásról, mert egy pár szót azért szólnék a budapesti Parsifalról, de az igazi azért a nem budapesti, hanem...
3: Hát a bécsi ünnepi heteken lehetett látni egy nagyon érdekes Parsifalt, amit az antwerpeni operával kooperációban hoztak létre, és hát most ez a két Parsifal, ami időben egybeesett, nagyon érdekes összehasonlításokra ad alkalmat. Egyébként a szereposztásban volt egy megegyezés, Titurelt, ugyanaz a Kurt Riedl énekelte, aki Budapesten is.
2: És nekem nagyon nagy élményem a Parsifal az egész budapesti Wagner fesztiválokon, ugye ez volt a legelső előadás, Szemerédi Alexandra és Parritka Magdolna volt a rendező annak idején, egy hölgypáros tehát, és az fantasztikus volt, az egész előadás nagyon mélyen benne van az emlékezetemben, persze nem csak a rendezés miatt, hanem Salminen volt, ugye Gunnemansa, és az valami egészen elképesztő produkció volt, hogy lenyűgözött végig. Az első felvonás, amit általában nagyon nehéz előadni, és az ember egy kicsit unja, mert ilyen szagatottnak tűnik. Na, itt egyáltalán nem erről volt szó, hanem abszolút lekötött az utolsó pillanatig. Fantasztikus előadás volt, és nagyszerűen kihasználták a teret. Na most itt, most Birgit Kantnyavönig volt a rendező. Én nem ismerem ezt a rendezőt, most olvastam először a nevét, de te talán tudsz róla valamit. Ő is nagyon jól kihasználta a teret, mert ez volt a legelső Parsifalnak is a nagy erénye, hogy kihasználták a műpának a terét, óriási vonulások voltak emellette, és nagyon hatásos volt minden. Itt talán kevésbé volt a tömegek mozgatása hatásos, de az nagyon tetszett, hogy például a Kundry és Parsifal a második felvonásban találkozik. A teremnek egész különböző pontjain tűnt föl Kundry és Parsifal, és szépen lassan kerültek, bejárva szinte mindent, egyre közelebb, és akkor a végén ott találkoztak. Az nagyon ki volt találva, egy nagyon egyszerű rendezés volt egyébként, de ezek nagyon ki voltak találva. És hát persze nagyszerű volt a szereplő gárda, mégpedig Magnus Vigilius és Anya Campe. abszolút elsőrangú két énekesről van szó, és egészen lenyűgözött produkáltak. Már a második felvonásban is, harmadik felvonásban is, már ott ugye Kundinak persze kisebb a szerepe. Tehát ez egy nekem nagyon lenyűgöző előadás volt. Tehát te láttad a Bécsit is, és akkor most már is neked átadom a szót.
3: Ha csatlakozzak a megjegyzésedhez, hogy a második felvonás tartottad a legerősebb pontjának a budapesti Parsifal előadásnak, és ezzel teljesen egyetértek. Tulajdonképpen ez a budapesti Parsifal egy szükségmegoldás volt, nem lehetett az eredeti színpadra állítani, és most ezzel összehasonlítva a bécsivel azt kell mondjam, hogy két teljesen különböző, szögesen ellentétes megközelítés, de ugyanakkor mind a kettő tulajdonképpen demisztifikálta a darabot. A budapesti talán nem annyira szándékosan, de végső soron már az eredeti is olyan értelemben, hogy ezek a vonulások, ezek a nézők közelében, majd hogy nem test közelben zajlottak le, emlékszem 2006-ban, hogy nekem is ez volt rögtön az alapélményem, hogy demisztifikál, és ez most fokozott érvényes volt, tulajdonképpen egy jelzésszerű, elidegenített előadás volt, német rendezőnő, ugyanez érvényes egyébként Susanne Kennedy rendezése, ugyancsak a név alapján ezt nem tudható, de egy német rendezőnőről van szó, tehát a német színháznak ez a objektiváló, elidegenítő megközelítése, ugyanakkor vizualitásában két teljesen különböző előadás, és hogyha választanom kell, akkor talán a budapestit választanám, mert a bécsi, hát azt kell mondjam, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia által generált vizualitással öntötte el a nézőt, árasztotta el a nézőt, tulajdonképpen egy állandó menetelésben voltunk, egy állandó perspektívikus kiszélesedés, minthogyha egy alagútban mennénk, minthogyha Parsifal a saját bensőjében járná végig ezt a beavatást, ezt a szertartást, ezt az önmaga megtalálását, és hát azt kell mondjam, hogy a végén már behunytam a szememet az első felvonás végére, mert már káprázott a szemem, tehát ami a Wagner zenében az a zsongító hatás, a motivumoknak és a hangszíneknek ez az állandó fluktuációja, az, hogyha a vizualitás erre megpróbál versenyre kérni, akkor azt kell mondjam, hogy a végén mégiscsak veszíteni fog. Szóval a mesterséges intelligenciával az a probléma, hogy egy ponton az ember nem érzi eléggé intelligensnek ezt a mesterséges intelligenciát, és megkérdi, hogy tulajdonképpen akkor miért nem képeződik le az összes leitmotív, az összes vezérmotívum, miért nincs mindennek, minden hangszínváltozásnak egyfajta képi megfelelője.
2: Ilyenre kísérleteztek Budapesten is, szerintem ez nem vezet eredményre.
3: Hát persze, hogy nem. De ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a két előadásnak voltak közös vonása is. Ez a női megközelítés, az, hogy a végén a grál szekrényből a grált Kundri veszi ki, vagy pedig az, hogy Kundri az, aki a előadás végén tulajdonképpen bizonyos értelemben főszereplővé válik Budapesten, amikor ott hagyja ezt a férfi társaságot és kivonul a teremből. Tehát ez nagyon jellemző erre a női megközelítésre. A bécsi előadásban pedig azt kell mondjam, hogy rögtön mindenki jelen van a színpadon, női szerzeteseket, női papokat, papnőket látunk, valamilyen távol-keleti vallásnak a papnőit. Elsősorban a hinduizmus, tehát a lélekvándorlás motívumát teszi középpontba a rendezőnő, és hát a buddhizmus, tehát tulajdonképpen az, amit a Parsifalban ma is problematikusnak tartunk, mert a részvét által tudóvá válás, hát ez rendben van. De hogy ehhez le kell mondani a szexualitásról, hát ez manapság már nem egy nagyon korszerű gondolat, tehát a rendezőnő megpróbálja kiszélesíteni ezt a problematikát, például a Buddhának az aszkézis által elnyert bölcsességére. A második felvonástól kezdve Parsifal tulajdonképpen Buddhaként lebeg a színpad közepén, ez is egy videó installáció, és ez a távol-keleti vallások felé való nyitás, ami egyáltalán nem idegen Wagnertől, és főképp Schopenhauertől, akinek az egész gondolatvilága ezt a művet áthatja.
2: Pászolt azért a szereplőkön is, hát ne az összeset sorolt föl, de kíváncsi vagyok, hogy ki volt a bécsi előadáson a legjobb.
3: A budapestivel szemben a bécsi előadásnak a nagy erőssége Gurnemanc figurája. Egy sokkal ütősebb Gurnemancot hallottunk Bécsi Albert Domen személyében. Ugye a budapesti előadásnak ez az elidegenítő hatása abból is adódott, hogy a zenekart a színpadra tette föl Fischer Ádám, és ez tulajdonképpen egy sokkal analitikusabb hangzást hozott létre, ami, mondom, ezzel a rendezői koncepcióval tulajdonképpen jól összepasszolt. Bécsben a múzeumi negyednek ebben a bizonyos E-csarnokában a zenekar árokban volt, és ezzel tulajdonképpen közelebb került a bayreuthi hangzáshoz. Tudjuk, hogy ez az a utolsó műve Wagnernek, amelyet már a bayreuthi akusztika ismeretében komponált. Zeneileg egy intenzívebb hatás jött létre. A másik érdekesség pedig az, hogy a címszerepet egy afroamerikai énekes, Russell Thomas alakította. A végét javaslom meghallgatni. Klingsort Werner van Mechelen, Kundrit Jamila Kaiser és Parsifalt Russell Thomas énekli.

0: Július 2-től 5-ig tartott Debrecenben a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kocsis Holper Zoltánnal és Nemes Józseffel Kecskés Barbara beszélgetett.
1: Alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás. Én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uram Isten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek. Szóval, hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
2: És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
3: Miben különleges a többi nemzetközi kórus verseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny? Miben unikális?
1: A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály kórus Debrecen árszpoetikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamely, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért milyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsibvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni. Szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
3: Idén hogyan alakul a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül sor?
1: Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul az oratórikus bemutató mellett, Balogh Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor itt tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. Meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha

0: műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
1: A nagy díjat elnyert indonéz rezonánsz gyermekkart hallják, Karnagya Avi Priyatna, Mikéle Józia Spiritus Domini című művét idézzük.

0: Koros után kórus, július 3-ától 5-ig tartott az 5. Budapesti Nemzetközi Kórus Ünnep. Keskes Barbara riportja még a kórus ünnep előtt készült, a riportalany Hollerun Gábor.
1: 20 országból 37 kórus érkezik, ugye a helyszín a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Kicsit csemegézzünk előttünk két oldal a résztvevő kórusokkal, honnan érkeznek, a világ mely tájáról?
2: Ugye értelemszerűen van egy jó pár európai, ezt már úgy tekintjük, mint ezért ők a derékhad azért, de van vendégünk Malajziából, Tajvánról, Georgiából, ha valaki nem tudja, akkor ez Grúzia, még a idősebb karosztálynak, mint jó magam, Törökországból és Egyesült Államokból is. És van 5 magyar kórus is a résztvevők között, és egyébként ez is érdekes, hogy világhírű zeneszerzők is vannak, akik egyébként a kórus irodalomnak a legeslegjobbjai, mint Erik Eschenwald, aki az egyik legnépszerűbb most, de hát két magyar zeneszerző is, aki szintén a legnépszerűbbek közé tartozik, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter. Tehát vannak zeneszerzők, és persze vannak kitűnő zsűritaguk is, amely azért érdekes, mert ez egy olyan verseny, hogy természetesen nyitva van bárki számára, de miután már a tradíciója az, hogy ez egy Grand Prix verseny, ami azt jelenti, hogy olyan énekkarok vesznek részt a versenyben, akik már megnyertek egy kórusversenyt. Persze nincs garanciája, hogy pont olyan jó, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen a világ változik, de azért ezek komoly kórus tradíciók, akik velünk vannak, ezek az együttesek, és ebből a szempontból ez egy rendkívüli élmény lehet bárkinek is, hogy eljön a MÜPA-ba. Szombaton és vasárnap reggeltől estig folyik a verseny, reggeltől estig folynak a hangversenyek, folynak barátságok a hangversenyek, mindenféle elem, és hát nem csak természetesen nagy teremben, hanem a fesztiválszínházba is, és az aulába is egyébként lesznek hangversenyek, amelynek már van tradíciója a legutóbbi rendezvény, ez még a Covid előtt volt, úgyhogy ez egy rendkívüli eset annak, aki szereti a kóruszenét, mert ugye az egésznek a legszebbje az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a mi magyar zenénkre, és természetesen az áll a szívünk az a legközelebb, de közben meg döbbenetes figyelni azt, hogy milyen egy másik kultúrának a zenéi, és ebből a szempontból mondjuk két énekart hagy nevezzek meg, ugye jön egy fantasztikus szlovén kórus, lányok, akikkel egyébként éppen Tajvánba találkoztam, és hívtam meg őket rögtön erre a rendezvényre, és jön egy georgiai férfi kar, én tavaly voltam utoljára a Georgiába, ahol egy koncertet csináltunk, és jeleztem a vezetőnek, Vaktan Kahidzének, aki egy nagyszerű karmester és komponista, és az egész georgiai zenei életet kezében tartja, és mondtam, hogy szívesen meghívnék erre a rendezvényre, és elém állított kb. 8 kórust, akiket végighallgattam, és hát abból 2 férfi kar volt, meg néhány vegyes kar, de hát ez a fajta torokból éneklés valami olyan, remélem nem mentünk rá a mikrofon, olyan elképesztő élmény, ezt mindenkinek ajánlom, ugye ez a két fantasztikus kórus szombaton este énekel 7 órakor és 8 órakor, őket nem érdemes kihagyni, már a könnyedség, a finomság, az elegancia és a légiesség, és a másik pedig a elmondhatatlan földön lét és erő és korlátlanság egymás utánisága szerintem nagy élmény lesz mindenkinek, de akármikor valaki betéved a MÜPA-ba, kóruszenét tud hallani, és hát ugye azért lesz megint egy közös éneklés, mert azért ezt azért nem hagyjuk, mert láthatóan van rá érdeklődés, hogy a Mozart évokán, a Mozart Requiemet éneklünk, a mostani tudásom szerint a 450-en körülbelül.
1: A Nemzetközi Fesztivál Kórus.
2: Igen, amelynek természetesen része a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, kvázi egyfajta fundamentuma, de vannak olyan kórusok, akik gyerekek is, akik már ilyen csak a szopránt, vagy csak az altot éneklik, és hát természetesen mindenféle társaság vállalkozik erre, és hát ennek most már van egy hagyománya is, és az is egy hagyomány most már lényegében az első esztendő óta, az első fesztivál óta, hogy Messiás Hallelujával fejezzük be a dolgot, és hát gyakorlatilag így ér véget a fesztivál.

Azóta persze tudjuk, hogy a nagy díjat a Blagoveszt-rigai ortodox kamarakórus nyerte ezen a budapesti nemzetközi kórus ünnepen. Július 4-én zárult a Váci Régi Zenei Napok egyhetes esemény sorozata. Évek óta figyelemmel kísérem ezt a fesztivált, és évek óta meg kell alapítanom, hogy igen színvonalas. Általában a nyitó koncertet választottam a Fehérek templomában. Ezúttal a záróra mentem el, részben egy eléggé sajátos okból. Lehet, hogy furcsa gyengeség, de ki nem állhatom az ünnepi beszédeket. És ebből a nyitókoncerten mindig bőven akad. Beszél X, beszél Y, aztán Z is szót kér. Mindezt angolra is fordítják. Egyedül Vashegyi ismertetőit tartom ezek közül szükségesnek, ott ugyanis valóban fontos dolgokról esik szó. Meg talán illik a legelején néhány köszöntő szó, ennyi. Naivitás volt azt hinni, hogy a zárókoncerten megúszom mindezt. Hát nem. 7:30 volt a hivatalos kezdet, kis csúszás persze belefér. De 19:50 még mindig beszélt valaki valahol elő, tompán, úgyhogy a hallóidegeket alig érte el az általa kiváltott rezgés halmaz. Tudnék, az erősítés csődöt mondott. Eleinte szólt a hang, aztán sípolás, megint néhány szó, megint örjítő síp, majd semmi. Egy szót sem érteni a templom közepén, de a szónok nem hagyja abba, senki sem figyelmezteti, hogy felesleges. És a következő szónok rendületlenül kijön, folytatja a mit is. Szavakat nem találok rá. Csodálom, hogy a közönség ennyire türelmes. Sajnos maga a koncert sem okozott ezúttal sok örömöt. A székesegyház akusztikája ugyanis, ezt egyszer már régebben is tapasztaltam, alkalmatlan ilyen rendezvényekre. Minden összezúg. Óriási a visszhang, a lecsengés, a harmóniák egymásba folynak. Mint mikor egy rossz zongorista rajta felejti a lábát a jobb pedálon. Nem tudom, az előadók maguk hogyan hallják magukat, ott talán ez nem zavar, de hátrébb igen. Philipp Emanuel Bachot így nem lehet élvezni. Ez a zene tele van meglepő fordulatokkal, éles váltásokkal, váratlan megtorpanásokkal. Most úgy hangzott, mintha víz alól szólna. Valamivel kevésbé károsult a muzsika, Schütz német magnifikátja esetében, hiába egyszerűbbek a harmóniák. Abban mindenki egyetért nálunk, hogy Schütz egy fantasztikus mester, aztán itt a dolg meg is áll. Hogy műsorra kellene tűzni a műveit, az valahogy keveseknek jut eszébe. Amikor először olvastam a műsort, fel voltam villanyozva, végre. Csak hát kár, hogy ideálisnak nem mondható helyszínen. Volt még kevésbé ismert Bach kantáta, a hegedű versenytétel és egy nagyon ismert mű Bach magnifikátja. Mindez elsőrangú előadókkal. Mert az még így is kiderült, hogy az Orfeo zenekar és a Purcell kórus szokásos felkészültséggel muzsikál. A szólistákra sem lehetett egyetlen rossz szavunk sem. Ime a névsor, Dömötör Emőke, Balogh Eszter, Megyesi Zoltán, Nagy Bajer Lóránt. És végül a karmester hegedűművész, a japán Shunsuke Sato. Amennyire megállapíthattam, nem véletlenül van elég nagy nemzetközi híre. Eszembe jut egy régi emlék. Alpok 3000 méter felett, kötélpályával föl, havastáj, sziklák. De sajnos köd, felhőben a csúcs. Néha a szél fellebbenti a felhőket, és elképesztő kilátás nyílik meg egy-egy pillanatra. Valami hasonlót élhettem át. Most jön a meglepetés. A rádiófelvételen ugyanis mindez nem okoz gondot. A rádióhallgató azt hallja, amit a koncerthallgatónak kellett volna. Következik Schütz nagyszerű előadásban.

0: Martonvásár, Bóka Gábor. A mostani koncert az E betű jegyében zajlott, Egmont kísérő zene, Eroika szimfónia, ráadásul Esz-durban, más E betű most nem jut eszembe.
1: A múlt héten megelőlegeztem, hogy ezen a koncerten, a július 4-i szombati koncertről beszélünk, egy olyan mű is terítékre fog kerülni a Nemzeti Filharmonikusok előadásában, amelyet részben ismerünk, de teljes egészében ritkán szoktunk hallani. Nyilván az Egmont kísérő zenéről beszélünk, bár rögtön hozzáteszem, hogy most sem hallottuk teljes egészében, de nem csak a nyitány hangzott el, hanem a teljes kísérő zenéből több részlet is. Elsősorban egyébként ez a válogatás a nyitányon kívül a vokális részekre koncentrált. Miksa Adrián mind a két dalt elénekelte, illetve még egyszer megszólalt ugye a melodráma részében, közvetlenül a vége előtt. És hallottunk a közzenékből is egyet. Érdekes volt, hogy hogyan működik önálló zeneként. Ez az egyébként nem önálló zeneként készült, vagy nem annak készült kompozíció. A nyitány természetesen működik, ez talán nem is kell magyarázni, aki hallotta már valaha életében, az tudja, és ennek megvolt most is a hatása, ugyanis a közönség rögtön annak ellenére, hogy ugye nem ez volt az úgymond tapsra kifuttatott része a produkciónak, rögtön tapssal honorálta a nyitánynak az egyébként nagyon lendületes és drámai előadását. Tegyük hozzá rögtön, ennek megvolt az a negatív következménye, hogy innentől viszont a közönség úgy gondolta, hogy minden tétel után tapsolni kell, és ez még az Eroika szimfóniában is így maradt, de talán ez egy szabadtéri koncerten elnézhető, és azt gondolom, hogy mind a zenekar, mind Török Levente karmester ezt megfelelően reagálták le.
0: Valamikor ez szokás volt egyébként Magyarországon is, Bartók tiltakozott ellene.
1: És van, aki szerint pedig nem olyan nagy probléma, szerintem helyszín és műfaj függő is egyébként ez. Talán egy szimfóniában nem annyira szerencsés. Az Egmont kísérőzenében talán inkább azt éreztem problémának, hogy nem mindegyik tétel után kívánkozott egyáltalán a taps. No, nem a vokális tételekről beszélek, mert Miksa Adrián előadása abszolút megérdemelte ezt, és hát egyáltalán jó volt hallani, hogy az Ach per Fido koncertárián kívül, amit az elmúlt években kétszer is hallhattunk, van más olyan szóló szám is Beethoventől, énekes szóló szám, amit műsorra lehet tűzni, és amiben az énekesek megmutathatják a hát nem csekély nehézségek árán megmutatható vokális képességeiket, tehát tudjuk, hogy Beethoven nem énekhangra komponált, úgy mondjam, akkor sem, amikor énekhangra komponált, hanem valamiféle abszolút zene járt a fejében.
0: Van itt egy anekdota, hogy Cherubini, hát nem az Egmont kísérő zene miatt, de egy kicsit gúnyosan a konzervatuár énektankönyvét ajándékozta Beethovennek, hogy tanuljon meg énekeseknek írni.
1: És hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen vokális problémák merülnek fel mondjuk a Fidelio előadásakor, ugye nem régen néhány héttel ezelőtt az Operaházban volt felújítás, akkor azért tudhatjuk, hogy nem mindig a magyarországi énekes képzés a ludas mindenben, van olyan is, hogy a zeneszerző. Tegyük hozzá, hogy még egy különlegessége volt ennek az Egmont előadásnak, és még egy oka lehetett. A történelemből tudjuk, hogy az Egmont nyitány nagyon szorosan összekapcsolódott az 1956-os magyar forradalommal, melynek idén kerek évfordulóját, 70. évfordulóját ünnepeljük. Nem volt ez kimondva, hogy ezért került műsorra ez a kísérőzene, de talán nem véletlen.
0: És talán ezért is tapsoltak rögtön a kísérőzene nyitánya alatt.
1: Valószínűleg. Hozzáteszem, az Eroika szimfónia ugye nem csak tematikusan kapcsolódik össze az egyébként később keletkezett Egmont kísérőzenével, de ha jól tudom, annak idején 1956-ban a mindenféle kijárási tilalmak utáni első hangversenyen az Egmont nyitány mellett egyébként az Eroika szimfónia hangzott el, annak idején az AHZ és Ferencsik előadásában, tehát ennek is lehetett egy ilyen kis omázs jellege. Emlékszem, az 50. évfordulón Kocsis Zoltán vezényletével meg is ismételték ezt a koncertet, akkor október 23-án. Nos, az Eroika szimfónia ugyanúgy, ahogy az Egmontnak elsősorban a nyitány része, azért nagy teret engedett arra, hogy Török Leventének, az Est karmesternek a működését górcső alá vehessük, és azt kell mondanom, hogy megint csak elégedetten számolhatok be a karmesteri teljesítményről, ugyanúgy, hogy a múlt héten is. Ugye fiatal, de nem pályakezdő karmesterről beszélünk, sok egyéb fellépése mellett egyébként már Martonvásárban is hallhattam őt, és be is számolhattam róla néhány évvel ezelőtt. Azt kell mondanom, hogy ez egy minden szempontból szempontból szabatos, bizonyos pillanatokban pedig kifejezetten a nagyság felé törő eroika tolmácsolás volt. Ha múlt héten azt mondtam Káli Gábor 9. szimfóniájáról, hogy bátran lépett el a hagyománytól bizonyos tételekben, most azt kell mondanom, hogy Török Levente meg bátran vállalta a hagyományt nagyjából a szimfónia egészében. Az a kérdés ugye, hogy ezt ki lehet-e tölteni tartalommal, illetve hogy hitelesen lehet-e tolmácsolni, és ez esetben azt gondolom egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez így történt. A körülmények is megfelelőbbek voltak, kifejezetten jó szabadtéri koncertnek való idő volt, a nap sem sütött úgy a szemünkbe, csak a szélzúgás volt, ami esetleg zavarhatott, de az az igazság, hogy azután a hőhullám után, amit az előző héten átéltünk, ez is inkább kellemes zaj volt.
0: Következik az Eroika szimfónia egy részlete. Kocsis Zoltán vezényli ezúttal a Nemzeti Filharmonikus Zenekart.

0: Javában zajlik a Summerfest, a Fesztivál Akadémia Budapest rendezésében. A Solti Termi koncerttől, amely július 5-én került sorra, Kovács Ilona számol be hallgatóinknak.
1: A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás által alapított Fesztivál Akadémia Summerfest programsorozatát immár 11. alkalommal rendezik meg. A fesztivál ismét bizonyítja, hogy nem csupán világszínvonalú előadókat hallhatunk Budapesten, hanem a gondosan felépített koncertprogramok révén a kamarazene ismert és kevésbé ismert remekművei is új összefüggésekbe kerülnek. A július 5-i esti hangverseny 3 kompozíciót állított egymás mellé. Ifjabb József Helmesberger opusz 43-as románcát, Szergej Rachmaninov utolsó zenekari művének, a szimfonikus táncoknak szerzői átiratát két zongorára, valamint Dohnányi Ernő opusz 26-os Eszma zongora ötösét. A nyitószám szerzője, ifjabb József Helmesberger ma már kevéssé ismert, a 19. században azonban meghatározó alakja volt Bécs zenei életének. A legendás Helmesberger dinasztia tagjaként szinte beleszületett a muzsikusi pályába. 15 évesen már második hegedűsként játszott apja vonós négyesében, 18 éves korára pedig Pepi trónörökös néven a császárváros egyik legnépszerűbb személyisége lett. A 4 hegedűre és zongorára írt románca nem virtuóz bravúr darab, hanem elegáns miniatűr, amely a bécsi kamarazenei hagyomány kifinomultságát idézte. A hegedűsök Pusker Júlia, Hagai Saham, Soo Kim és Stefan Pikár Füzeséri Zoltán zongoraművész közreműködésével pontosan ezt a milliót teremtették meg. Előadásuk mentes maradt minden túlzó gesztustól és hatásvadász megoldástól. A szerénység azonban korán sem jelentett színtelenséget. Éppen a finom kamarazenei egyensúly és az egymásra figyelő muzsikálás tette igazán meggyőzővé előadásokat. Ehhez képest óriási kontrasztként hatott Rachmaninov szimfonikus táncok című alkotása. A két előadó, Katya Skanavi és Kirill Gerstein előtt rendkívüli feladat állt. A zenekari hangzás gazdagságát kellett két zongorán megteremteniük. Billentésük sokfélesége idézte meg például a nyitótétel timpani pörölcsapásait, a középső tétel lebegő oboa, angol kürt és hegedű szólóit, vagy a fináléban a xilofon szikár csillogását. A hangszerek imitációja itt nem technikai mutatványként hatott, hanem a zongorajáték legmagasabb rendű megnyilvánulásaként. A két művész lenyűgöző összhangban, elementáris energiával és átgondolt arányérzékkel formálta meg a partitúrát, s ezzel a mű drámai feszültsége és szimfonikus léptéke mindvégig maradéktalanul érvényesült. A szünet után felhangzó Eszma zongora ötös különleges helyet foglal el Dohnányi életművében. Míg a 18 évesen komponált opusz 1-es C-moll kvintett a zeneakadémista Dohnányi csoda teljesítménye, olyannyira az, hogy még Brahms elismerését is kivívta, az opusz 26 már egy érett komponista alkotása. Maga Dohnányi is többre tartott ezt a darabját, mégis az opusz 1 a népszerűbb és a gyakrabban játszott. Talán éppen ez vezethetett ahhoz, hogy a művek előtt sok hasznos információt közlő műsorvezető összecserélte a két kvintettet. Az opusz 26-os második zongoraötös mutatta be úgy, mintha az az opusz 1-es C-moll lett volna, és annak keletkezés történetét és jelentőségét ismertette. A kompozíció előadása azonban makulátlan volt. Tatjana Samuel és Alisa Margulis hegedűn, Matisz Rosa brácsán, Julian Arp cellón, Nagy Péter pedig zongorán formálta meg a mű érzelmi évét és tette átélhetővé bensőséges hangvételét. A mindennapi életben meglehetősen szemérmes Dohnányi ebben az alkotásában kivételes őszinteséggel engedett be pillantást belső világába. A legszemélyesebb hangon talán a 3. tételben szólal meg. Itt a vonósok indítanak fugával, melyre korállal felel a zongora. Mesterje kezdés és zeneszerzői bravúr az is, ahogy a tétel során a témák egymásba fonódnak, átalakulnak és imitálják egymást. Megindító a mű befejezése is. Visszaidézi az első tétel kezdő gondolatát, de már nem Eszmolban, hanem Eszdurban, mely a művészek szuggesztív előadásában a sötétség után felragyogó fény érzetét keltette a hallgatóban. Csak üdvözölni lehet azt a döntést, hogy a szervezők végül nem tették be a műsorba a korábban hirdetett Moldó duó orosz népzenei válogatását a kvintett után. Egy ilyen remekmű, ilyen katartikus megszólaltatása után ezen az estén már alig ha lehetett volna bármi mást befogadni.
0: A Dohnányi művet idézzük.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő adásában Gioachino Rossini korai egyfelvonásos operája, a Szerencsés csalás lesz László Ferenc mostani témája. Az öt szerepet Miriam Albano, Antonio Gares, Giuseppe Toia, Luigi De Donato és Matteo Loi énekli. A Teresia Orchestrát Alessandro De Marchi irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alászatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve Carmen Ruivasep énekes és az Aarhus Jazz Orchestra 2025. április 23-án Tallinnban a Jazzkár Fesztiválon adott koncertjét összeállításunkban. Fiatal dán énekesnő Carmen Ruivasep sokszorosan díjazott a hazájában, saját formációval, kvartettjével 2018-ban debütált. Az ő szerzeményei vagy átdolgozásai szólnak zömében. Laulikú Telviaxintus, egy ész népdal, a Kik Tahab Kineit, majd az Ambivalence, utána az I Was Just Asleep, majd újra egy ész népdal, Laulikú Lapsebüli hangzik el, utána a Panic Upon Arrival, majd az Én Nejenem, és a Metropol, zárásként pedig a Hidden in the Melody hallható.

0: mai Ebu Jazzben Karma Röivasep énekes és az Aarhus Jazz Orchestra 2025. április 23-án Tallinnban a Játszkár Fesztiválon adott koncertjét hallhatták. A fiatal énekesnő átdolgozásai és szerzeményei szóltak, így például népdal feldolgozást is hallottunk. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. A barokk muzsika után a Berlini Szimfonikus Zenekar játszik. Műsorukon Auguste Olmes, Schumann, Webern és Beethoven egy-egy alkotása szól. Utóbbi zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-ho. Vezényel Kazuki Yamada. Áprilisi koncert a Berlini Filharmóniából, hétfőn 20 óra 26 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Illés Anna. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvény módosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter annak kapcsán, hogy a képviselők holnap elfogadhatják a legfőbb jogi norma 17. változtatását, és megszűnhet a hivatalban lévő államfő megbízatása. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvény módosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a vállalatokat, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Csapást mértek az orosz erők a Csernomorszki és Odesszai kikötői infrastruktúrára, amelyeket az ukránok katonai szállítmányok és üzemanyagok kirakodására, valamint raktározására használtak, közölte a moszkvai védelmi tárca. A minisztérium szerint a hajnali támadásokban egy szállítóhajót és egy tengeri drónok indítására átalakított hajót is megsemmisítettek. Itthon gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi nagy cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A gálán a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia hallgatói, valamint magyar és külföldi artista művészek léptek porondra. És végül a várható időjárásról. Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Az északi szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-18, napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Mátyus Ottó nevében is. Vivaldi Velencében született, zenélni Borbélyból lett hegedűs apja tanította, akivel egyébként gyakran együtt lépett fel. 25 éves korában pappá szentelték, de törékeny egészsége miatt 2 év múlva felhagyott a misézéssel, sőt kilépett az egyházi szolgálatból is. Életművének túlnyomó része hangszeres zene, opera és világi kantáta. A Piétai Árvaház hegedű tanáraként és karmestereként dolgozott. D-moll koncertója szól a notturnó elején.

Antonio Vivaldi D-moll koncertóját az Arte dei Suonatori adta elő. A zeneszerző 1710-ben megkapta a koncertmesteri címet, a San Marco szólóhegedűse lett, és ebben az évben rengeteget komponált, majd sokat utazott. Brahms Ezdur intermezzóját játssza most Katya Bunyatisvili.

Mihály Zoltán Öregek című kórusművét a Magyar Rádió énekkara adta elő, vezényelt Ferencsik János. Erik E. Vázen marimba versenyének andante tétele következik. A marimba eredetéről viták zajlanak, a legvalószínűbb, hogy Afrikából származik, ahonnan a rabszolgák vitték magukkal Közép-Amerikába és Mexikóba is.

1954-ben született Erik Evansen, akinek marimba versenyéből az Andante tételt Heigor Rosin és a Tallini Kamara zenekar adta elő. Most Mozart szöktetés a Sarajevo című operájából következik Konstanca áriája dalmű második felvonásából. Cynthia Zidane énekel, a Prima La Musica együttes Dirk Vermeulen irányítja.

Mozart szöktetés a Szerhájból című operájából Konstanza áriáját, Cynthia Zidon énekelte. Carl Friedrich Abel egyik szimfóniáját egyébként a gyermek Mozart Londonban lemásolta, és ez a mű így tévesen Mozart opuszai közé került. Most Abel zenéje következik, tételek viola da gambára.

Friedrich Abel Viola da Gambára érzeneműveit Rainer Zipperling adta elő. Ernst Link Opus 10-es második zongora versenyével folytatjuk a Notturnót, előadja Raja Kerpo és a Finn Rádió szimfonikus zenekara. Ez a komponista szibéliuszi hagyományoktól elfordult kicsit, bár a Helsinki Sibelius Akadémiát igazgatta.

Ernst Linkó második zongora versenyét Raja Kerpo és a Finn Rádió zenekar adta elő Osmo Venske vezényletével. A zeneszerző a finn zongora irodalmat gyarapította, főleg kisebb-nagyobb zongora műveivel és négy zongora versenyével. Wilhelm Stenhammar opusz 14-es C-moll kvartettjét játsza most az Yggdrasil vonós négyes.

Wilhelm Stenhammar C-moll kvartettjét az Yggdrasil vonós négyes adta elő. Stenhammar zongora művészként is hallhatjuk néha itt a Notturnóban. Svédországban élt, a svéd komponista pedig jól ismerte a romantikus szerzőket, példakép egyébként Richard Wagner volt. Most Chopin két nocturnjét játssza Juliana Avdijeva.

Chopin opusz 62-es két nocturnjét Juliana Avgyieva előadásában hallottuk, aki megnyerte a varsói Chopin versenyt olyan művészeket maga mögé utasítva, mint Daniel Trifonov vagy Ingolf Wunder. Egyébként járt hazákban, és játékával elvarázsolta a Zeneakadémia közönségét. 7 óra van, ha nem tudnak aludni, kérem hallgassák továbbra is a nocturnót.

Az Esseni Filharmonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Neil Bendit vezényelt. Igazi ritkaságok csendültek fel a koncerten. Elsőként az 1967-ig élt Ina Boyle a Varázshárfa című műve hangzott el. Ez a mű 1919 körül készült, és az ír-kelt a mitológiai világból merít ihletet. A darab egy legendára épül, amelyben egy varázshárfa három különböző hangulatot képes megszólaltatni. Ez a három hangulat a nyugalom, a nevetés és a gyász érzés világát jelképezi. Boyle a zenekari színeket nagyon finoman és lírai módon használja.